0: jobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Csak nem 250 000 vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 300-350 000 vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 000 kisadózót érhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint a villamos energiavásárlási, hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társasvállalkozásokat és más szervezeteket is. Érdemes alaposan megnézni az elektronikusan kapott számláinkat, mert egyre kifinomultabb trükkökkel próbálkoznak a csalók. Most az MVM nevében kifizetetlen földgáz számlára hivatkozva pályáznak az adatainkra és a pénzükre. A csaló levél ráadásul külön felhívja a figyelmet az MVM nevével történő visszaélésekre. A szolgáltató azt kéri, hogy legyünk gyanakvóak és ne kattintsunk a levélben szereplő fizetési linkekre, ne adjunk meg személyes vagy bankkártya adatokat és ne utaljunk a megadott számlaszámra. Törli a Budapest és Dubaj között közlekedő járatait a Fly Dubai július végéig. A légitársaság operatív okokra hivatkozik, az érintett utasok pedig átfoglalást vagy visszatérítést kérhetnek. A légi közlekedésben egyre nagyobb gondot okoz a közel-keleti konfliktus. Több légitársaság előre is jelezte, hogy törli a nyárra betervezett járatait, amelyek száma májusra meghaladta a 13 000-et. Világháborús óvóhely rejtőzik a budai hegyekben. Máig nem tisztázott a 12. kerületi Ördögorom alatt található alagútrendszer eredete. A kutatók szerint valamikor 1944 előtt épülhetett magánóvóhelyként. A hely különlegessége, hogy járatainak jelentős része eredeti állapotában maradt fenn. A látogatók ma is láthatják a kézzel vájt folyosókat, az elágazó alagutakat és a tágasabb termeket, valamint betekintést nyerhetnek abba is, milyen körülmények között kerestek menedéket Budapest lakói a légitámadások idején. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.
0: Kamureklám.
2: Európa legnagyobb, független PB gázszolgáltatója. Nemzetközi és országos hálózat. Hold a minőség. Hívja kék számunkat, hogy elmondhassuk csak önnek szóló ajánlatunkat. Prímagáz. Öné... ezt felejtsük el, ami ide van írva, hogy csirke kibújik, mert...
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
8: Hungary Live.
9: Egészségedre.
10: Egészségedre.
9: Egészségedre.
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
9: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vas megyei egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: kamureklám.
1: Világszenzáció a fitness világában. Itt van George Michael aerobik videója. George Michael forradalmian új gyakorlataihoz nem kell tágas tér. Elég hozzá mindössze egy nyilvános WC.
2: Hello, George Michael vagyok. Első gyakorlatunk, polírozd a bohócot, és föl, és le, és föl, és le.
1: Nincs szükség öltözőre sem. Elég, ha csak a nadrágját tolja.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Csak nem 250 000 vállalkozást érhet át jövőre a kata adózásra, csak elszámlát állít ki a KKV-knak az MVM, marad a nyárias idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni, kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. A következő tanévtől eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. A kormány álláspontja szerint szükség van teljesítményértékelésre, de a jelenlegi rendszer aránytalanul nagy adminisztratív terhet ró a pedagógusokra, nem mutat valós képet a munkájukról és a szakmai fejlődésüket sem támogatja. Ettől a munkáltató számára a lehetőség megmarad a béremelésre, hosszabb távon pedig egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése a cél, amely hatékony, szakmailag jobban megalapozott és nem terheli felesleges adminisztrációval a pedagógusokat. Mostantól Grúzia, Örményország és a Fülöp-szigetegi köztársaság állampolgárai nem jöhetnek dolgozni Magyarországra. Egyebek mellett erről is döntött a kormány. A további határozatok szerint a kormány azonnal megkezdi a koronavírus járvány idején 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének kivizsgálását, és döntött arról is, hogy nyilvánosságra hozzák a Budapest-Belgrád vasúton a magyar szakaszának beruházásával összefüggő dokumentumokat. Elkészülhetnek Budapesten a nyugati téri aluljáró teljes körű felújításának tervei. Karácsony Gergely főpolgármester szerint gyakorlatilag 45 éve nem esett át érdemi felújításon a főváros egyik legfontosabb közlekedési csomópontja. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabaui, Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Nem hallhatjuk majd a vuvuzela monoton zümmögő hangját az idei foci VB-n, ugyanis a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kitiltotta a dél-afrikai kürtöt a stadionokból. A FIFA biztos stament kitiltotta a sípokat, a légkürtöket és egyéb túlzottan hangos zajkeltő eszközöket, továbbá a lézersugarakat is a torna mind a 16 helyszínéről. Tilos továbbá a mesztelenkedés, a magatartási kódex pedig kimondja, hogy a testfestés és a tetoválás nem minősül ruházatnak. Hétfőn a napsütés, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű, a nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Live.
4: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
6: Ó, bámo, bámo, hely,

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap néptől. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
5: A város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
11: Nagy generáció! Illés!
12: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ!
11: Omega!
13: Oh,
11: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
14: I want to break free.
11: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: Dan Shed.
1: He Dan Shed. He Dan Shed.

0: Kamu reklám.
1: Kétféle kosz van a világon. A sötét típusú, ami a világos tárgyakhoz, és a világos típusú, ami a sötét tárgyakhoz tapad.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból, folytatódik a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan Budapestre jöhet Volodymyr Zelenszky, írja a Magyar Hang. Pontos időpont nincs, mikor kerülhet sor erre. Magyar Péter miniszterelnök a napokban jelentette be, hogy a kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával, a 100 000-es magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítése kapcsán. Visszahívják a rendőröket a gyermekotthonokból. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy a gyermekotthonokban szakértelem, szakemberek kellenek és nem rendőrök. A rendőri jelenlétet még Pintér Sándor korábbi belügyminiszter rendelte el tavaly decemberben, mert Kátai Németh Vilmos szerint képtelenek voltak kezelni a Szőlő utcai helyzetet. Kiderült, mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. Mintegy 700 millió forintos párttámogatás jut a Tiszának a 2026-os országgyűlési választás eredménye alapján, míg a Fidesz több mint 500 000 000 forinttal számolhat. A magyar közlönyben megjelent, hogy mennyi állami támogatást kapnak a parlamenti pártok és alapítványaik. A Mi Hazánk mozgalomnak 157 millió, a Kereszténydemokrata Néppártnak 92 millió forint támogatás jár. Idén már 2 14 év alatti gyerek halt meg elektromos rolleres balesetben, egy 13 éves pedig 3 hónapja kómában fekszik egy budapesti kórházban. Egyikük sem viselt védőfelszerelést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter az Indexnek azt mondta, a szabályozásra már nem lehet várni, a teljes betiltást viszont túlzásnak tartja. Az országos mentőszolgálat adatai szerint az év első 4 hónapjában megduplázódott a gyerekeket érintő e-rolleres balesetek száma. A traumatológusok pedig olyan szörnyűségeket látnak, amit eddig soha. Egyelőre marad a tűzgyújtási tilalom az ország nagy részén, hiába esett több eső az elmúlt napokban. Egyedül Vas és Zala megyében oldják fel a korlátozást, így az ország többi részén tilos tüzet gyújtani. Belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében, fásításokban és azok 200 méteres körzetében a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsőjükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve komoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, esetleg zivatar. Helyenként megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb a hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul, majd délutára 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.

0: Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolunk, ez a táncol szép, a hűtés táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton. 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj még!
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

kislány az angoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem, s

hazuto. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép.

0: problémájuk.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak.

0: A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: 10 milliárd forintos program indult a szociális rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnyit közterületi plakátot alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociális rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be, emellett helyreállítaná az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Papp Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novostúdium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedű művész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr- és védelmi holdingja a Forage űr- és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be. Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Ma éjjel táncol a régy, ez a táncol szép, a hőt táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: duplán jó. Csákatillával. Gyere
2: fel, táncolj mi! Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
5: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
2: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
9: Redikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
11: Olás Pali vagyok, sziasztok. Üdvözlök minden kedves Hobby Rádió hallgatót. Hallgassátok továbbra is a rádiót.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: 10 milliárd forintos program indult a szociálisan rászorulók támogatására. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen segnit közterületi plakátot alázni, marad a melegkora nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Támogatja a kormány, hogy ne lehessen senkit közterületi plakátokon alázni. A törvényjavaslat annak is véget vetne, hogy Magyarország történelmi városközpontjait, épülethomlokzatait óriási épülethálókkal borítsák be, emellett helyreállítani az önkormányzatok településképi hatósági jogköreit, hogy a települések saját maguk is meghatározhassák, hogy hol milyen reklámokat lehet kihelyezni. Jövő héten benyújtják a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, írt a Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás. A közmédia átalakításával az egyik fő kampányígéret valósulhat meg. Pénteken derült ki, hogy felmondott Papp Dániel, a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgatója. Visszavonják a Mága Zoltán körének adott 500 millió forintos támogatást. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a Novo Studium Kft. A pályázatban olyan adatokat adott meg, amelyek nincsenek összhangban a pályázati célokkal, illetve törvénysértők is voltak. Ez az a támogatási kérelem, amelyről a Terex írta meg korábban, hogy a pénzt Mága Zoltán hegedűművész kérte azért, hogy a Fidesznek kampányoljon, ám a pályázatot végül egy hozzáköthető cég nyújtotta be. Jelentős nemzetközi űripari befektetést hajt végre a Forage csoport. A vállalat űr- és védelmi holdingja a Forage űr- és védelmi technológiák összesen 100 millió dolláros tőkeemeléssel csatlakozott az amerikai Axiom Space tulajdonosi köréhez. Már láthatók a kapibara bébik a debreceni állatkertben. A kicsik már most tele vannak energiával, hol a szárazföldi pihenőhelyet fedezik fel, hol a pancsolóba ugranak be anyukájuk nyomában. Az óriási tengeri maracra hasonlító Dél-Amerikában őshonos kapibara egyébként a világ legnagyobb rágcsálója. Tudják, mi van az egyiptomi nagy piramis rejtett üregében? A kutatók olyan ősi szövegeket találtak, amelyek szerint ebben a focipálya méretű üregben kell lennie egy vastrónnak. Egy olyan hatalmas trónt kell elképzelnünk, amelyet akár az égből aláhulló meteorit darabjaiból váltak ki. Ám a hipotézis bizonyítására egyelőre nem volt alkalmuk a tudósoknak, hiszen az ide vezető aknába csak egy kisebb robot férhet be. Hétfőn a napsütés legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetik, csapadék sehol sem valószínű. A nappali felmelegedés tovább fokozódik, 26-32 fok közötti maximumokra számíthatunk, ideális strandidő valószínű. Kedden a nap első felében még sok napsütés várható, később azonban egyre több gomoly felhő képződik. Az esti óráktól helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
6: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 8-án köszöntjük Medárd nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név a Medardus névből ered, jelentése hatalmas és erős. Becézése Medárdka, Medi, Medike, Medus, jeles viselője a Medárd névnek, Szent Medárd, aki 6. században élt, Noyon püspöke volt, az időjárás védőszentjének is hívják. Ezen a napon köszöntjük még Ágnes, Ellák, Helga, Izabella, Kalipszó, Kalioppé, Méda, Medárda, Tas, Vilmos és Zaránd nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. Nagyon korán 632-vel fogjuk kezdeni. Június 8-án Medinában 62 éves korában meghalt Mohamed próféta, az iszlám vallás megalapítója, aki vallási és politikai tevékenysége révén az arab félsziget törzseit egyesítette. Mohamednek 40 évesen voltak először látomásai, amelyek szerint az arabokat kellett vezetnie, hogy megismerjék az egyetlen mindenható istenüket, Allahot. Először Medinában sikerült híveket toboroznia, akik az iszlámot terjesztették Arábiában. Végül 630-ban sikerült meghódítani a Mekkát is, amely Jeruzsálem helyett az új vallás központjává és zarándok helyé vált. Mindössze 160 évet ugrunk előre, 793-ban járunk, június 8-án a normannok első hódító hadjáratuk során kirabolták a West déli partjainál lévő Holy Islanden a Lindisfarne kolostort, ezzel kezdetét vette a viking korszak Angliában. A 18. századdal folytatjuk, 1786. június 8-án először árultak New Yorkban nemházi készítésű fagylaltot. A 19. század elejével folytatjuk, 1810. június 8-ával. Ekkor született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1840-ben megnősült, házasságának első boldog éve bőséges zenei termést eredményezett, ebben az évben 138 dalt írt. A zenetörténet a dalok éveként nevezi ezt az esztendőt, a későbbiekben egyre több magasabb szintű alkotás került ki a keze alól. Folytassuk a 20. század elejével, 1903. június 8-án született Margaret Yorkener, belga amerikai regényírónő, esszéista, akit az első nőként választott tagjává a Francia Akadémia egy zárt körű irodalmi intézet. 1925-tel folytatjuk, ebben az évben június 8-án született Barbara Bush, egykori amerikai first lady, George Bush volt amerikai elnök felesége. Egyes elnök feleségek a 19. században még annyira visszavonultan éltek, mintha nem is lettek volna a Fehérház lakói. A 20. században az erős férfiak oldalán álló erős asszonyok már nem rejtőztek el, hanem reprezentációs és karitatív kötelezettségeknek tettek eleget, és egyre inkább tért hódítottak a politikában. Barbara Bush például alapítványt hozott létre az írni-olvasni tudásért. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: Üzenet a Krónikák második könyve, 6. részéből.
1: Attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet Egyiptom földjéről, nem választottam várost Izrael egyetlen törzséből sem azért, hogy házat építsenek, és ott legyen az én nevem. Én nem választottam senkit, hogy fejedelme legyen népemnek Izraelnek. De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek Izraelnek a vezetője legyen.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 2026. június 8-a hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 1-től 12. vers. Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült. Tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert tövék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Elmélkedés. A boldogság mondások Jézus hegyi beszédének nyitánya a keresztény élet alapja. A világ másként képzeli a boldogságot, gazdagság, siker, kényelem, önérvényesítés. Jézus ezzel szemben olyan embereket nevez boldognak, akik szegények, sírnak, üldözöttek, békét keresnek, irgalmasok, sebezhetőek, nyitottak és tiszta lelkűek. Ez a tanítás nem csupán erkölcsi útmutatás, hanem egyúttal Jézus önarcképe. Amit mond, azt ő maga is éli. Ő az, aki szegény lett értünk, aki többször sírásra fakadt, aki békét hirdetett és irgalmat gyakorolt. A boldogságokkal tehát nem csak utat mutat, hanem meghív minket, hogy kövessük példáját. A boldogságok nem kívülről ránk kényszerített szabályok, hanem valóban meghívások. Mindegyik mögött ott rejtőzik az isteni szeretet, amely formálni akar bennünket. Boldognak lenni azt jelenti, hogy Istenhez tartozon, bármilyen körülmények között is élek. Az igazi boldogság nem a világ visszajelzéseiből fakad, hanem abból, hogy Jézus tekintete rajtam nyugszik. A boldogságok ma is élnek azokban, akik másokat szolgálnak, megbocsátanak, békét teremtenek, nem viszonozzák a rosszat. Lehet, hogy nem kapnak e világi elismerést, de Isten országa az övék. A Jézus által meghirdetett boldogság tehát nem elérhetetlen magaslat, hanem Isten szívének közelsége. Aki Jézus szemével látja önmagát és a világot, részesül a boldogságból. Uram Jézus Krisztus, te nem csak tanítottál a boldogságról, hanem életeddel példát adtál nekünk. Segíts, hogy ne a világ hamis ígéreteit keressem, hanem a te tanításod szerint éljek. Add, hogy merjek szegény lenni, irgalom legyen a szívemben, és tiszta legyen a lelkem. Taníts sírni azokkal, akik sírnak, és békét vinni oda, ahol háborúság van. Ha üldöznek, emlékeztess arra, hogy a te országodban megkapom jutalmam. Vezess az igazi boldogság útján. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a korabeli írásokból kiderül, hogy Leonardo da Vinci nem tudományos vagy művészi teljesítményére volt a legbüszkébb, hanem arra, hogy puszta kézzel volt képes vasat hajlítani.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: A tengeri sügét fogok készíteni kókuszos jázminos rizsben sütve és édes savanyú mártásban. A hozzávalók 4 darab sügérfilé, ezt lehet helyettesíteni tengeri halfilével, én azzal szoktam készíteni, 1 deci olaj, 1 darab egész kókusz, itt kókuszreszelékkel is lehet ezt pótolni, 40 dek a jázmin rizs, 4 darab tojásfehérje, 1 darab lime citrom, 1 csokor friss citromfű és 2 darab narancs. A halfiléket lime kicsavart levélvel meglocsoljuk és sherryvel, szójaszósszal, keményítővel készült lében hüttőben 1-2 óráig pácoljuk. Ezt követően olajban roston félig puhára megsütjük. Tojásfehérjéket összekeverjük a főtt jázmin rizssel és friss kókusz darabolt húsával, és ezzel beburkoljuk a félig sült halakat, és sütőbe téve 160-180 fokon készre sütjük. A vöröshagymát, a paprikát, az ananászt nagyobb darabokra vágjuk, és citromfűvel, valamint másik lime levével ízesített ketchupben és kókuszlevében készre pároljuk. Ezzel az édes savanyú mártással és a cikkekre vágott narancssal tároljuk a rizsbutában sült halat. A friss kókusz helyett nyugodtan használhatunk kókuszreszeléket.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: jobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life. Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattint.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, marad a napos koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodavó-Izemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Ma csak kevés gomoly és fátyol felhő zavarhatja a napsütést, csak néhol fordulhat elő zápor. Meleg nyári időnk lesz 27 és 32 fok közötti értékekkel, gyenge marad a légmozgás. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon, északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós, másút napos idő valószínű, 22-30 fok lesz napközben.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Június 8-a hétfő. Fővárosban a Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál burkolatot javítanak, itt sávlezárásra kell számítani. A 18. kerületben a Haladás utcában a Szarvassárda térnél az Üllői út felé korlátozásra számítsanak, mert vízvezeték javítása kezdődött. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárják le. Mától lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében, itt burkolatjavítása kezdődött.
2: Hobby Rádió!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 8-án köszöntjük Medárd nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név a Medardus névből ered, jelentése hatalmas és erős. Becézése Medárdka, Medi, Medike, Medus, jeles viselője a Medárd névnek, Szent Medárd, aki 6. században élt, Noyon püspöke volt, az időjárás védőszentjének is hívják. Ezen a napon köszöntjük még Ágnes, Ellák, Helga, Izabella, Kalipszó, Kalioppé, Méda, Medárda, Tas, Vilmos és Zaránt nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!
6: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. Nagyon korán 632-vel fogjuk kezdeni. Június 8-án Medinában 62 éves korában meghalt Mohamed próféta, az iszlám vallás megalapítója, aki vallási és politikai tevékenysége révén az arab félsziget törzseit egyesítette. Mohamednek 40 évesen voltak először látomásai, amelyek szerint az arabokat kellett vezetnie, hogy megismerjék az egyetlen mindenható istenüket, Allahot. Először Medinában sikerült híveket toboroznia, akik az iszlámot terjesztették Arábiában. Végül 630-ban sikerült meghódítani a Mekkát is, amely Jeruzsálem helyett az új vallás központjává és zarándok helyé vált. Mindössze 160 évet ugrunk előre, 793-ban járunk, június 8-án a normannok első hódító hadjáratuk során kirabolták a West déli partjainál lévő Holy Islanden a Lindisfair kolostort, ezzel kezdetét vette a viking korszak Angliában. A 18. századdal folytatjuk, 1786. június 8-án először árultak New Yorkban nem házi készítésű fagylaltot. A 19. század elejével folytatjuk, 1810. június 8-ával. Ekkor született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1840-ben megnősült, házasságának első boldog éve bőséges zenei termést eredményezett, ebben az évben 138 dalt írt. A zenetörténet a dalok éveként nevezi ezt az esztendőt, a későbbiekben egyre több magasabb szintű alkotás került ki a keze alól. Folytassuk a 20. század elejével, 1903. június 8-án született Margaret Yorkener, belga amerikai regényírónő, esszéista, akit az első nőként választott tagjává a Francia Akadémia egy zárt körű irodalmi intézet. 1925-tel folytatjuk, ebben az évben június 8-án született Barbara Bush, egykori amerikai first lady, George Bush volt amerikai elnök felesége. Egyes elnök feleségek a 19. században még annyira visszavonultan éltek, mintha nem is lettek volna a fehérház lakói. A 20. században az erős férfiak oldalán álló erős asszonyok már nem rejtőztek el, hanem reprezentációs és karitatív kötelezettségeknek tettek eleget, és egyre inkább tért hódítottak a politikában. Barbara Bush például alapítványt hozott létre az írni-olvasni tudásért. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Krónikák második könyve, 6. részéből.
1: Attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet Egyiptom földjéről, nem választottam várost Izrael egyetlen törzséből sem azért, hogy házat építsenek, és ott legyen az én nevem. Én nem választottam senkit, hogy fejedelme legyen népemnek Izraelnek. De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek Izraelnek a vezetője legyen.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: 2026. június 8-a hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 1-től 12. vers. Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült. Tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert tövék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Elmélkedés. A boldogság mondások Jézus hegyi beszédének nyitánya a keresztény élet alapja. A világ másként képzeli a boldogságot, gazdagság, siker, kényelem, önérvényesítés. Jézus ezzel szemben olyan embereket nevez boldognak, akik szegények, sírnak, üldözöttek, békét keresnek, irgalmasok, sebezhetőek, nyitottak és tiszta lelkűek. Ez a tanítás nem csupán erkölcsi útmutatás, hanem egyúttal Jézus önarcképe. Amit mond, azt ő maga is éli. Ő az, aki szegény lett értünk, aki többször sírásra fakadt, aki békét hirdetett és irgalmat gyakorolt. A boldogságokkal tehát nem csak utat mutat, hanem meghív minket, hogy kövessük példáját. A boldogságok nem kívülről ránk kényszerített szabályok, hanem valóban meghívások. Mindegyik mögött ott rejtőzik az isteni szeretet, amely formálni akar bennünket. Boldognak lenni azt jelenti, hogy Istenhez tartozom, bármilyen körülmények között is élek. Az igazi boldogság nem a világ visszajelzéseiből fakad, hanem abból, hogy Jézus tekintete rajtam nyugszik. A boldogságok ma is élnek azokban, akik másokat szolgálnak, megbocsátanak, békét teremtenek, nem viszonozzák a rosszat. Lehet, hogy nem kapnak e világi elismerést, de Isten országa az övék. A Jézus által meghirdetett boldogság tehát nem elérhetetlen magaslat, hanem Isten szívének közelsége. Aki Jézus szemével látja önmagát és a világot, részesül a boldogságból. Uram Jézus Krisztus, te nem csak tanítottál a boldogságról, hanem életeddel példát adtál nekünk. Segíts, hogy ne a világ hamis ígéreteit keressem, hanem a te tanításod szerint éljek. Add, hogy merjek szegény lenni, irgalom legyen a szívemben, és tiszta legyen a lelkem. Taníts sírni azokkal, akik sírnak, és békét vinni oda, ahol háborúság van. Ha üldöznek, emlékeztess arra, hogy a te országodban megkapom jutalmam. Vezess az igazi boldogság útján. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a korabeli írásokból kiderül, hogy Leonardo da Vinci nem tudományos vagy művészi teljesítményére volt a legbüszkébb, hanem arra, hogy puszta kézzel volt képes vasat hajlítani.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban! Jó reggelt!
1: Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához, marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Ma sok napsütésre igazi nyári időre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton a gomoly felhőkből záporok is kialakulhatnak. Reggel 10-18, délután 28-33 fok lesz.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Június 8-a hétfő. Fővárosban a Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál burkolatot javítanak, itt sávlezárásra kell számítani. A 18. kerületben a Haladás utcában a Szarvassárda térnél az Üllői út felé korlátozásra számítsanak, mert vízvezeték javítása kezdődött. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárják le. Mától lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében, itt burkolatjavítása kezdődött.
2: Hobby Rádió.
4: Fogalmam, hogy menjetek ki a pusztába!
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Egy mezőségi táncrendet hallottunk a Sebő együttes előadásában. A felvétel 1979. februárjában készült, a Fővárosi Művelődési Házban, a Sebő együttes egykori táncházában. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István.
1: Népzenei Kavalkád, a mikrofonnál Ferenci István. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: De unalmas!
0: Folytatom korábban megkezdett sorozatomat, mégpedig a táncház találkozó lemezek bemutatását. Most az 1984-es lemez következik. Az első felvételen a muzsikás együttes fog játszani, a felvétel címe Hidegen fújnak a szelek.

Az előző percekben Ördöngős Vizes muzsikát hallottunk a muzsikás együttes előadásában, a felvétel címe Hidegen fújnak a szelek. A következő felvételen a TK együttes fog muzsikálni, a felvétel címe Erre gyere rózsám.

0: A következő percekben most Karóta-szegi legényest fogunk hallani, játszik a Méta együttes.
1: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hallgass minket az interneten!
1: A hobbiradio.hu weboldalon! Hobbi Rádió!
2: Azt hiszitek, szórakozunk!
0: Ha a műsorral kapcsolatban véleményed van, keresd az interneten!
1: A www.hobbiradio.hu weboldalon!
0: E-mail címünk!
1: info@hobbiradio.hu
0: Neki e-mailjetek! E-mailjetek!
3: Hobbi Rádió!
0: Mit is akartam mondani?
4: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobbi Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát. Nyilvánosak lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. Folytatódik a napos koranyári idő. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke és politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500-at. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót fületek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Panfréd úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a Strandon programban mától másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 150 szorványban élő magyar fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Ma csak kevés gomoly és fátyol felhő zavarhatja a napsütést, csak néhol fordulhat elő zápor. Meleg nyári időnk lesz 27 és 32 fok közötti értékekkel, gyenge marad a légmozgás. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon, északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós, másutt napos idő valószínű, 22-30 fok lesz napközben.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Reklám.
6: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
8: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületek.

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Június 8-a hétfő. Fővárosban a Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál burkolatot javítanak, itt sávlezárásra kell számítani. A 18. kerületben a Haladás utcában a Szarvassárda térnél az Üllői út felé korlátozásra számítsanak, mert vízvezeték javítása kezdődött. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárják le. Mától lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében, itt burkolatjavítása kezdődött.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: Várok mindenkit a következő sztárportréval, temperamentumok kapcsán beszélgetünk. Itt lesz Harsányi Gábor.
5: Én úgy érzem, hogy én bennem, hát nyilván mert színművész vagyok, megvan mind a négy típus. Tehát a hippokratészi szangvinikus, melankónikus, nem is tudom, flegmatikus és kolerikus.
4: Kocsis Dénes.
6: Szeretném megérteni, hogy mik történnek bennem. Sokat tudok gondolkodni, akár magamon, vagy akár másokon.
4: Balla Klaudia.
7: Ezt nem egyértelmű, mindenki különböző ilyen kis szemüvegeken át nézi a világot, az ő tudatalti sémája alapján, hogy amilyen attitűddel áll a dolgokhoz hozzá, valószínűleg sok esetben azt fogja észrevenni.
4: Csomor Csilla.
8: Derű, vidámság, pozitív életérzés.
4: Várok mindenkit a következő sztárportrével is.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
9: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
10: Melyik az a hangulat, ami a legjellemzőbb rád, hogy az egész életedre vonatkozóan hangulat?
5: Az alapvető hangulat, én úgy gondolom, hogy az optimista.
4: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
5: A várakozó, a hívő. A hívő abban, hogy valami jön, valami jó jön még mindig.
4: Csomor Csilla, színművész.
8: Derű, vidámság, pozitív életérzés.
10: Tehát így, ahogy most egy kicsit így mutatom, hogy így repkedni, szárnyalni, és így
8: igen, ez egy
10: nagy
8: jó
10: baj, nem lehet.
8: Én? Igen, ez egy sokkal jobb állapot, mint a savanyúság, vagy a pessimizmus. És hogyha van egy ilyen alapattitűd, akkor szerintem könnyebb átvészelni ezeket a nehezebb pillanatokat is.
10: Na hát igen, ha valakinek megvan. Neked megvan, úgyhogy ilyen módon lesz szerencse. De akkor te pedig lehet, hogy mondjuk, ha valaki melletted mondjuk ilyen keserűen, savanyúan ül, akkor lehet, hogy neki is azt mondod, hogy ó, gyere már, Szabolcskám, most mit kell itt savanykodni? Ugye?
8: Elképzelhető, de nagyon sokáig nem fogom bírni azoknak a társaságát, akik nem tudnak velem repülni.
10: Hát nem repül. Szabasz, Szabolcskám, majd legközelebb, majd erre járok, majd integetek.
8: Hát lehet.
4: Kocsis Dénes, színész.
6: Eléggé változó tud lenni, akár egy napon belül is a hangulata. Tehát, hogyha történik valami olyan, ami miatt esetleg elfáradok, vagy elromlik a hangulatom, akkor az nehéz. Tehát akkor viszont nagyon rossz kedvem van.
10: Tehát könnyen elromlik? Azt mondom,
6: hogy könnyen, azt mondom, hogy ha.
10: Ha történik valami,
6: esetleg valami olyan konfliktus, vagy olyan helyzetemben nagyon rosszul érzem magam, vagy nagyon igazságtalan helyzetbe kerülök, akkor nagyon rossz kedvem tud lenni, és akkor az úgy nagyon rossz. De alapvetően inkább a vidám a vidámság.
10: De tulajdonképpen vidám szeretnél lenni, vagy pedig tényleg az vagy?
6: Szeretném is, de amúgy alapvetően, ha minden ideális, most mondjuk így, tehát az ideális helyzetben, az ideális állapotom az alapvetően ez a pozitív, vidám, kiegyensúlyozott.
1: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
11: Hobbi Rádió.

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Színpadon bármilyen tudsz lenni?
2: Remélem.
1: Tehát mondjuk egy depresszív, savanyú alak is megformálod?
2: Ez a hivatásom, papírom van róla, és azt gondolom, hogy ezek az igazi kihívások.
3: Csomor Csilla, színművész.
2: Tehát sokkal nagyobb belső munka, belső utazás, és egy a hitelességhez egy olyan fajta önismereti út, amin keresztül kell mennünk, és ezek az igazi feladatok, ezek az igazi kihívások.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Én úgy érzem, hogy én bennem, hát nyilván mert színművész vagyok, megvan mind a négy típus. Tehát a hippokratészi, szangvinikus, melankónikus, nem is tudom, flegmatikus, és mi a negyedik? Kolerikus.
1: Kolerikus.
4: Kolerikus. Tehát én szinte mindegyik megvan bennem, ugye, mert hiszen ha nem lenne benne meg, akkor nem tudni kell játszani egy vezető szerepet, egy uralkodót, most idézőjeben, vagy nem tudni kell játszani egy kis emberkét, vagy egy befelé forduló tanárember. Tehát ezek, úgy érzem, ezek megvannak bennem, hiszen éppen ez a félelmetes, mert ebbe kell rendet teremteni az embernek.
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Sokat tudok gondolkodni, meg akár magamon, vagy akár másokon, mert...
1: Vagy egy helyzeten, vagy egy ami helyzeten. Történt.
5: Így van. És hát sokszor elemzem saját magamat is, hogy szeretném megérteni magamat. Én elég sok időt öltem a saját magam megismerésére, akár pszichológus segítségével is. Mm-hmm. Tehát szeretném megérteni, hogy mik történnek bennem, egy-egy szituációban, egy-egy mikro helyzetben, vagy akár egy nagyon nehéz, mélységű szituációban is. És azt gondolom, hogy igen, ettől nyilván egy komolyabb, biztosabb lábakon álló férfi lett belőlem, de alapvetően azt szeretem, amikor ha el tudom engedni magam.
1: Mindig is tudtál ilyen lenni?
5: Hát alapvetően azt mondom, hogy gyerekkoromban leginkább, aha, mert ugye akkor igazán őszinték vagyunk, tehát hogy ténylegesen próbáljuk az életet a jobbik feléről nézni. Hát nyilván ott is voltak olyan dolgok, amik elrontották sokszor a kedvemet, és kerültem olyan helyzetekbe, akár hosszabb távon is, amiben nem éreztem jól magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
6: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Bennem megvan a boldogságérzet is, abszolút, sőt, anélkül nem is tudnék élni. Tehát optimizmus, boldogság, igen, szóval szangvinikus, egyértelmű szangvinikus. Hát inkább ami kevés bennem, az a kolerikus, tehát a keményebb vezető, uralkodó típus, az a melankolikus megvan, az megvan, a befelé forduló, lelkiző megvan, a flegmatikus az is megvan benne, én így gondolom. És hát ezek így hozzák azt a lehetőséget, hogyha adva van egy olyan figura, egy olyan szerep, amit ki kell, amiből ki kell bányászni a lényeget, az egyéniséget, akkor azt talán meg tudom találni.
1: Csomor Csilla színművész.
3: Játszottam agresszív
4: nőt.
3: Igen, agresszív nőt, és ez
4: színházban
3: ilyen dragonyos, nagyon határozott, nagyon erős, leuraló, és én egyébként szerintem nem ez vagyok, de egy jó pár előadást megért.
4: És hogy érezted benne magad közben?
3: Kihívás volt. Bennem nagyon-nagyon komoly ellenállás volt, és aztán valahogy mégiscsak megszületett, mert amikor már vágtuk a centit, hogy közeledik a bemutató, akkor már úgy éreztem, hogy rajtam áll. És ezt tehát egyszerűen bele kell engednem magam, és át kell rajtam engednem ezt a sztorit.
4: És egy kicsit akkor olyanná váltál, emlékszel is rá biztos,
3: hogy ne.
4: De azóta is azt az énedet ott fedi a homály, nem szeded elő.
3: Ha nem muszáj, nem.
4: Hát nem muszáj, de ha az élet azt produkálja, akkor lehet, hogy jobban elő tudsz azóta hozni magadból olyat, hogy na most már aztán nem tudom.
3: Nyilvánvalóan van egy oda-vissza hatás, tehát hatnak rám az általam megformált karakterek, meg mégis csak végül is belőlem vannak, tehát rajtam az én szűrőmön keresztül kelnek életre, de kevésbé hagynak bennem lenyomatot.
2: Többféle színész típus van. Van, aki hát magára ölti azt a figurát, és van, amelyik belebújik abba a bizonyos figurába. Ösztönös, tudatos. Vagy tudatos, ösztönös, ösztönös, tudatos. Én úgy gondolom magamról, hogy legalábbis szeretném úgy gondolni, hogy bennem mind a kettő megvan. Tehát az ösztönös is, meg a tudatos is. Én úgy gondolom, hogy azokat a mélyen tudat alatt lévő dolgokat föl tudom hozni a tudatos énembe, és meg tudom érteni annak a figurának a legbelsőbb mozgatórugóit is, és azt próbálom visszaadni. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy ezzel kapcsolatban van egy nagyon szép élményem. Az én egyik nagy kedvencem és példaképem az a Szabó Gyula. Szabó Gyuszi, Latinovics, Somogyvári Rudolf, ez a három ember. Számomra sokat voltam velük együtt is, egy színházban, meg minden. És hát a Somogyvári Rudi volt az, aki mondta, hogy ha vigyázni akarsz az egészségedre, akkor tanuld meg a technikáját a színművészetnek. Lehet olyan szinten begyakorolni, mondta ő, az érzelmeket és az érzelmek bemutatását, ami ugyanaz, mintha töltött lennél. Ezt én kételkedtem ebben bizonyos szinten, és ma is egy kicsit kételkedek benne, de mégis ugye itt van a fülemben, hogy amikor játszott a Latinovicssal, és ott voltak a mondatok, hogy Fiorenza, tudod-e mit akartam, ez a magas pillanat volt. És amikor töltött volt, mondta, Fiorenza, tudod-e mit akart? De ugyanúgy el tudta mondani, hogy Fiorenza, ott fönt, lekottázta, és az ugyanolyan volt, Fiorenza, tudod-e mit akartam, az ugyanolyan volt. És mondta, hogy vigyázz az egészségedre, mert a mi életünk az nagyon kemény, mert egyszerre dolgozol a szellemeddel, az idegrendszereddel és a fizikumoddal. Hát a Gábor Miklós az 2-3 kilót fogyott egy előadáson.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Elmélázó, melankólikus, nosztalgikus vagyok, tehát túlságosan is nyugodt.
3: Igazi nyugodtság? Tehát az a fajta nyugodtság, hogy ilyen végtelen nyugalom, és ki se lehet abból zökkenteni?
2: Sok esetben igen, de mégis van benne olykor egy ilyen kis szorongás. De alapvetően kizökkenteni, tehát kihozni a sodromból azt nem igazán lehet.
3: Ez mindig is így volt? Tehát kisgyermekként is?
2: Nem, nem. Az ellentéte. Én kifejezetten hiperaktív voltam.
3: Mettől, meddig?
2: Amíg rá nem jöttem, hogy ez egy probléma. Tehát amíg az iskolában jelentkezett ez először elsőben, hogy ez nem működik, hogy én állandóan bennem áll a szám, mindenkiért válaszolni szeretnék, folyton jelentkezel, mindig.
3: Hát akkor az voltál te igazából, nem? Aki mindig mondtad, és talán ő...
2: Igen, de elviselhetetlen volt egy idő után.
3: Másoknak, de nem neked.
2: Na, nem emlékszem. Én teljesen normálisnak tartottam. Ugye én egyke vagyok, tehát otthon a szüleim, nyilván amikor kicsit sok voltam, akkor rám szóltak, de nem tűnt föl, hogy úgymond túl sok lennék, vagy túl zavaró lennék, mivel nem volt testvérem, tehát nem volt úgymond ilyen a korosztálybeliekkel túl sok atrocitásom, ameddig nem kerültem iskolába.
3: Fenébe, és akkor lehet, hogy az iskolában ott egyszerűen levágták ezeket a szép kis hajtásokat rólad, és betettek egy padba, Klaudia, csend! És akkor egy idő után szót fogadtál?
2: Így is lehetne mondani valamilyen szinten, de érdemes is volt azért összeszedni magam, tehát tényleg magaviseleti problémáim voltak, hogy be nem állt a szám. Meg kell tanulni hallgatni, meg kell tanulni odafigyelni a másikra, meg kell tanulni kiválni az embernek a sorát. Tehát...
3: Olyan érdekes, ahogy mondod, hogy magaviseleti problémáim voltak neked magaddal, vagy másoknak veled?
2: Másoknak velem.
3: Azért kérdezem igazából, mert neked magaddal lehet, hogy nem volt.
2: Nagyon jól el voltam magamnak.
3: Ugye? Hát azért mondom, tehát tulajdonképpen itt most nyugodtan visszahozhatod azt az igazi, őszinte, valódi énedet, aki megindul, és lehet, hogy mondja.
2: Azért néha-néha felbukkan a hiperaktivitásnak néhány jele, tehát megmaradtak ezek a jegyek. Csak igyekszem visszafogni magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A Starportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Olyan érdekes, hogy mondod, hogy magaviseleti problémáim voltak neked magaddal, vagy másoknak veled?
2: Másoknak velem.
1: Hát azért kérdezem igazából, mert neked magaddal lehet, hogy nem volt.
2: Nagyon jól el voltam magamnak.
1: Ugye? Hát azért mondom, tehát tulajdonképpen itt most nyugodtan visszahozhatod azt az igazi, őszinte, valódi énedet, aki megindul, és lehet, hogy mondja.
2: Azért néha-néha felbukkan a hiperaktivitásnak néhány jelet.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Tehát megmaradtak ezek a jegyek. Csak igyekszem visszafogni magam.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Emlékszem, hogy óvodás koromban már meg tudtam mutogatni magamat. Drága jó édesanyám, az látott bennem fantáziát, és hát nagyon szerettem bohóc lenni. Tehát ott azért már villogtattam, már csillogtattam, hogy ez nekem nagyon kellene, és valószínűleg felé fogok menni. Anyámnak meg csodálatos érzéke volt ez.
1: Most az jut eszembe, hogy ha fogjuk az adott személyt, téged kiemeljük, és megnézzük, hogy hol van az a hely, ahova ha letesszük, ott pont jó lesz úgy, amilyen ő. És akkor letesszük oda, ott a többi fecsegő, boldog gyermek, vagy ember, vagy felnőtt közé, akik a többiek is ilyenek, oda betesszük, és akkor ők szárnyalnak, és világhódító útjukra indulnak, nem? Míg, hogyha betesszük mondjuk egy ilyen klasszikus helyre, ahol igen, csend. Mondom, csend. Akkor ott pedig megtanulja az ember, hogy igen, csend.
2: Nyilván a szocializáció sokat számít, és így mondtad ezt a példát, elgondolkodtam már, ugye vannak ugye alternatívabb iskolák is, ahol lehet, hogy kevésbé fontos a csend, és hogy inkább az, hogy a gyerekek, fiatalok jobban ki tudják magukat fejezni, és hogy nagyobb szabadságteret kapna. Tehát ugye a porosz iskolarendszer versus ezek az ilyen modernebb, alternatívabb iskolarendszerek. Illetve szerintem visszatérve arra, hogy az évek során az ember akár magától is belátja, hogy lenyugszik, hogy nincs hova szaladni. Hogy mégis?
1: Hát ugye? Hát igen, mert azért tulajdonképpen, ha te szaladó vagy, akkor nyerd meg a futóversenyt. Nem, ha te

0: szeretsz mindig beszélni, akkor légy bemondó, vagy nem tudom. És az vagy, mert tulajdonképpen dalba foglalod. Nem tudom. Van egy előnye annak, amilyen te vagy? Mi az előnye annak, amilyen te igaziból vagy?
1: Most hirtelen meg vagyok zavarodva, vagy milyen vagyok valójában.
2: Visszatérve anyámra, a Rákosi Szidi iskolájában tanult a Feleki Kamillal, a Latabár Árpáddal, képzeld el, Págerrel. Aztán ő abba hagyta, mert édesapám az egy polgári bíró volt, és hát ilyen módon aztán az anyámnak a pályája jön, szóval abba maradt, ez nem ment. Viszont nagyon jó színésznő lett volna édesanyám meggyőződése, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Mindig úgy lépett bele az életembe, úgy és akkor, amikor és ahogyan kellett. Ez valami csodálatos dolog volt, mert ugye egész egyszerűen látta azt, hogy olyan megszemélyesítő képességem van, hogy elvitt az akkori nagy beszédtanárhoz, Asherhöz. És ő azt mondta, hogy hát bizony, ez a gyerek, ennek van készsége.
3: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
4: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Összefoglaltan azt lehetne mondani, amilyenek vagyunk, ahogyan gondolkodunk, amilyen értékrendünk van, amilyen világot kialakítottunk magunkban, ahhoz hasonló lesz a mindennapi élmény, amit meg fogunk élni. Tehát, hogy hasonló, tehát az fog megerősítődni, ahogyan mi hozzáállunk a dolgokhoz. Szerintem egyértelműen mindenki különböző ilyen kis szemüvegeken át nézi a világot az ő tudatalatti sémái alapján, hogy amilyen attitűddel áll a dolgokhoz hozzá, valószínűleg sok esetben azt fogja észrevenni, meg ő úgy fog formálódni a realitása, a mindennapjai, a valósága, tehát hogy úgy interpretáljuk mi a világot, ahogyan, amilyen szemüveget hordunk. Tehát, hogyha a rózsaszín a szemüveg, akkor valószínűleg, hogyha megéljük az X eseményt, akármilyen is az esemény, az rózsaszínebb lesz, mint hogyha ugyanazt az X eseményt fekete szemüvegen keresztül nézzük. Akkor sokkal feketebben és sötétebben fogjuk látni.
3: Hát, hogy lehet, hogy valami egyszerűen átlátszó, ha egy bizonyos szemüveg van rajtam, nem is látom.
2: Lehet.
1: Kocsis Dénes, színész.
4: A pszichológusom mondta mindig, hogy az érzések, amik bennünk vannak, az nem azt jelenti, hogy azzá is válunk. Tehát ha mondjuk mérges vagyok rád, mert butaságot kérdezel, attól még én nem vagyok egy rossz ember, hogy azt gondolom, illetve azt érzem veled kapcsolatban egy pillanatra, hogy lehet ilyen hülyeséget kérdezni. Már bocsánat.
3: Igen, szabad mérgesnek lenni.
4: Így van.
3: Megengeded magadnak.
4: Így van. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kulcs az életben.
3: Megengedni magamnak, hogy mérges legyek.
4: Például.
3: Megengedni egy bizonyos mértékig, de a mértékét mondjuk meghatározni. Hogy mondjuk, mert lehetek éppen olyan dühös is, hogy mondjuk egyszerűen úgy rádordítok, hogy te egyszerűen leesel a székről.
4: Igen, akkor így értem, csak mert ugye a mértéket szerintem nem tudjuk meghatározni. Tehát az bennünk belülről jön, azt nem tudod, nem olyan, mint egy villanykapcsoló, aminek állítani lehet a fényerejét.
3: Tehát kicsit az... mégiscsak, hogy szabályozod, hogy mennyire
4: engedni. Ezt mondtam neked, hogy az érzéseket engedni, hogy jöjjenek, de felnőttként létezni a szituációban, amiben ez esetleg feljön. Ez szerintem nagyon nehéz nekem néhányszor, illetve mostanában egészen jó arányban sikerül. Tehát nem válok dühöngő őrült, és nem kezdek el ordibálni például, hanem belül iszonyatosan dúlnak bennem az érzések, mégis felnőttként próbálok viselkedni, és máshol kiadni azokat az érzéseket. Nagyon sok olyan helyzet van például, amiben mondjuk feltör bennem egy iszonyú dű, vagy egy iszonyú nagy szomorúság, és nem biztos, hogy az miattad van. Esetleg mondtál valamit, ami emlékeztet valami múltbéli történésre, és mondjuk, ha én emiatt ideges leszek, és veled üvöltözök, az nem egy
3: nem egy jogos,
4: nem egy helyén való történés.
2: Szerintem egyértelműen mindenki különböző ilyen kis szemüvegeken át nézi a világot az ő tudatalatti sémái alapján, hogy amilyen attitűddel áll a dolgokhoz hozzá, valószínűleg sok esetben azt fogja észrevenni, meg úgy fog formálódni a realitása, a mindennapjai, a valósága. Sok esetben mi idézünk elő valamit azáltal, hogy hogyan állunk a világhoz, hogyan látjuk a világot.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
7: Mindhárom hitelminősítőtől bizalmat kapott Magyarország, tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. Marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai iránya három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így hétvégén, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kárbán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A magyar olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL az év elején jelezte, hogy megvenné az orosz tulajdonrészt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét eltekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elvesztette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes képzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Ma sok napsütésre igazi nyári időre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhők számottevő csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton, északnyugaton a gomoly felhőkből záporok is kialakulhatnak. Reggel 10-18, délután 28-33 fok lesz.
6: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
9: Június 8-a hétfő. Fővárosban a Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a víztoronynál burkolatot javítanak, itt sávlezárásra kell számítani. A 18. kerületben a Haladás utcában a Szarvassárda térnél az Üllői út felé korlátozásra számítsanak, mert vízvezeték javítása kezdődött. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Mára lezárták a második kerületben a Retek utcát a Margit körút és a Fény utca közötti szakaszon építkezés miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, mától a középső sávot zárják le. Mától lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében, itt burkolatjavítása kezdődött.
8: Hobby Rádió. Rádió.
10: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, professzor dr. Hegyi Gabriellát, a Yamamoto Rehabilitációs Intézet Budapest 1196 főút 50A alapító orvos igazgatóját, a MAOT és a MIMS alapítóját és örökös elnökét,
1: tiszteletbeli elnökét,
0: és a Pécsi Egyetem
1: volt tanszékvezetőjét.
0: Gabriella, köszönöm, hogy itt a munkahelyeden sor kerülhet erre a beszélgetésre. Jól felszerelt, nyugat-európai követelményeknek megfelelően kialakított rendelővel, folyamatosan bővülő műszerparkkal, korszerű rehabilitációs eszközökkel, pszichológiai, mentálhigiénis és életmód vezetési tanácsadással járó betegek rendelkezésére állsz. Hogy folytatnád, hogy mutatnád be a Yamamoto Rehabilitációs Intézetet, és miért Yamamoto lett a neve?
1: Na hát ennek nagyon hosszú története van. Körülbelül 40 évvel ezelőtt egy olasz konferencián találkoztam a Yamamoto professzorral. 600-an voltunk, és a Vatikánban volt megrendezve ez a kongresszus, úgynevezett fejfájás ambulancia volt, és mellettem ült egy kis japán ember, aki azt mondta, hogy ő most elmegy előadást tartani, vigyázzak a holmiaira, és mikor megtartotta az előadását, akkor visszajött, és én lelkesen üdvözöltem, mint fiatal orvos, és a találkozóból adódóan egyedül nekünk adta a nevét a Yamamoto professzor, ami egyébként Kovács vagy kis néven Magyarországon is ismert a Yamamoto név, a Yamamoto az pedig ugyanúgy Japánban érvényes. És akkor azt megkérdezte, hogy hát akkor jöjjön hozzám, ki tanulja meg ezt a rendszer, ez egy mikrorendszer, és egyedül nekünk adta a nevét. Én többször voltam Japánban, egyszer 3 hónapig, aztán 2 hónapig, aztán 1 hónapig, és aztán későbbiekben együtt tanítottuk ezt a rendszert, ezt a mikrorendszert szerte Európában.
0: Milyen betegségekkel keresnek fel titeket?
1: Hát elsősorban én fájdalomambulanciaként dolgozom és működök, tehát a nyaki csigolyának a elváltozásaiból, a lumbar szakrális csigolyának az elváltozásaiból, tehát mozgásszervi panaszokkal, COVID utáni tünetekkel, ugye fejfájás, reumatizmus és minden egyéb olyan, ami a COVID, a válízületi panaszok, tehát minden ilyennel foglalkozom.
0: Csipővel is?
1: Igen, csipővel is foglalkozom, de alkalmazom, mint 3 szakvizsgás orvos, és abból a legértékesebb a belgyógyászat, a foglalkozás egészségügy, a rehabilitáció, tehát 3 szakvizsgám van, és így lettem egyetemi tanár tulajdonképpen a PhD megvédése után, ami egy alkalmazott tudományos fokozat, és aztán utána habilitált professzor lettem, és így neveztek ki kutatóprofesszornak. Tehát voltak éppen a nyugati és a keleti medicinát ötvözöm én, és akkor megtanultam a neurálterápiát Ausztriába, abból levizsgáztam német nyelven, és meghonosítottam a Pécsi Egyetemen, úgyhogy egyedül mi kínálunk a szakorvosoknak és orvosoknak neurálterápiás képzés Magyarországon például.
0: Milyen gyógymódokat ajánlsz a hozzáfordulóknak?
1: Hát a különböző, ugye mindig megbeszélem, meg egy, a vizsgálat az díjtalan, és ha megbeszélem a beteggel, hogy mi az, amit ajánlható, mi az, amit én tudok ajánlani, és az ismereteimben van, 50 éves gyakorlatom van egyébként az orvoslásban, mert 50 évvel ezelőtt végeztem, jövőre lesz 50 éve, akkor gyakorlatilag megbeszéljük a beteggel, és akkor ő választhat esetleg, és akkor elkezdünk valami terápiát. De ez személyre szabott, egyéni, tehát mindenkinél más.
0: Tehát te is azt mondod, nincs két azonos ember, nincs két azonos betegség, és nincs két azonos gyógymód sem.
1: Nincs, és mindenki máshogy reagál rá. Tehát voltak éppen megbeszéljük, fölajánlom neki, és akkor ő választhat, és akkor elindulunk valamivel.
0: Szaktanácsadás egyik legfontosabb része az állapotfelmérés. Hogy csinálod ezt?
1: Hát a mikrorendszerekkel, aztán van egy bioindikátorom, ami egy biofizikai módszer.
0: Az hogy néz ki, vagy hogy folyik?
1: Az egy olyan műszer, amit egy fizikus, matematikus Köbler talált föl, annak idején is publikált a 90-es évek végén, és ezért megkapta a Svéd Akadémia és a Bécsi Akadémiának a elismerését, sajnos ő nagyon korán meghalt. Ezzel aztán állapotfelmérő műszereim vannak Amerikából, mert én az Orkinak voltam a műszerügyi felügyelője és a műszer, a integratív medicinába alkalmazandó műszereknek is a szakértője, úgyhogy körülbelül 90 műszert mértem fel, illetve engedélyeztem annak idején. Aztán hát különböző állapotfelmérő módszerek vannak, a biorezonanciától kezdve mindenhol, de a biorezonanciát azt én tanítom orvosoknak, mint biofeedbacket, azért, mert az allergiafelmérés, például táplálkozási allergia, ételallergia, pollenallergia, meg minden egyébre is használjuk, és még gyógyszert is tudok csinálni, homeopátiás gyógyszereket. Lehet ez több.
0: Úgy, ahogyha nem azt csinálta, hogy a betegtől veszel egy kis folyadékot, köpetet, igen, vagy gennyet, összekevered liszttel, vagy cukorral, golyócskákat, és visszaadod a betegnek? Hogy csinálod?
1: Nem, hanem van egy olyan műszerem, amit Amerikából hoztam annak idején, és szakértettem, és ez egy kiváló műszer, sok millió forintba kerül, és én az összes homeopátiás gyár benne van. Az összes termékével körülbelül 45 ezer termék van benne, és én megkeresem azokat a dolgokat, ami a legjobb a betegnek. És gyakorlatilag azt adom neki, személyre szabottan.
0: Professzor dr. Hegyi Gabriella az egyik leginkább meghatározó személyisége, illetve nagykövete a magyarországi alternatív gyógyászat.
1: Nincs alternatív gyógyászat.
0: Hogy mondjuk?
1: Integratív gyógyászat van, tehát változott a neve.
0: Integratív gyógyászat.
1: Az alternatív szó az azt jelenti, hogy lemaradott. Vagylagos, és vagy ezt használom, vagy azt használom. Uh-huh. Tehát pejoratív értelme.
0: Igen, tehát negatív van benne.
1: Igen, egy kicsit. És ezért én benne voltam a WHO munkacsoportban is hosszú éveken keresztül, szakmai kollégiumi tagozatvezetőként 6 évig, plusz 5 évig tagja voltam a szakmai kollégiumi tagozatnak. Tehát inkább integráljuk. Integratív. És a WHO-nak is a felmérése alapján 2002-ben indítottuk el, és minden évben Dél-Kínában találkoztunk egy konferencián belül, hogy gyakorlatilag integrálni kell a hagyományost a modern medicinába, nem elvetve a modern medicina eredményeit és kutatási képességeit és minden egyebet, de például egy 4-5 ezer éves hagyományos kínai orvoslás, ami a világörökség része, az muszáj integrálni, és ott, ahol tudom,
0: beépíteni.
1: És alkalmazom, azt be kell építeni. Hozzáférhetővé kell tenni, alkalmazhatóvá kell tenni, ha racionálisan én tudok jobb megoldást, akkor azt kell alkalmazni, de ehhez mind a két orvoslásra szükség van.
0: Mikor érezted azt, hogy erre a gyógyászatra is szükség van, volt valami fordulópont az életedben?
1: Volt. Hát én eredetileg szülésznő voltam, és 5-ször nem vettek föl a Semmelweis Egyetemre, amit summa cum laude népköztársasági ösztöndíjjal végeztem, 6 évvel később, ugye, mint az évfolyamtársaim, És az alatt én azt láttam, hogy a szülőnök is egyénileg és egyediek. És akkor, mikor bementem az egyetemre, akkor én kiválóan végeztem az egyetemet, és a Szent Ágotai professzor, aki az Anatómiai Intézetnek volt, és aztán később a Magyar Tudományos Akadémiának volt a elnöke, az azt mondta, hogy mivel szeretne foglalkozni. És akkor azt mondtam, hogy én a hagyományos kínai orvoslás akupunktúrás rendszerével. Hát Gabriella, mondja az öblös hangján annak idején, a leánya az folyamtársa volt, azt mondja, hát annyi szép tudomány van a világon, hát miért pont azzal akar foglalkozni, az egy smafú, és az nem jó. És akkor én azt mondtam, hogy akkor én elkezdek gyűjtögetni könyveket, és akkor hatalmas könyvtáram van otthon és itt is, úgyhogy elvileg akkor kezdtem el érdeklődni a hagyományos kínai orvoslásra. Aztán utána ugye az első szakvizsgám az a belgyógyászat volt, annak idején belgyógyászként lehetett kijönni körzetbe orvosnak, én 27 évig körzeti orvos voltam, és mikor bejött a beteg, akkor gyakorlatilag azt láttam, hogy felsorolta a panaszait, és én mindent farmakológiailag akartam megoldani, külön gyógyszerekkel, meg mindennel, és valahogy villogtak a lámpák az agyamba, és azt mondtam, hogy én sokkal többet tudok annál, és akkor elkezdtem járni nemzetközi kongresszusokra, hazai kongresszusra, az International Council of Medical Acupuncture and Reality Techniques-nek 27 évig voltam vezetőségi tagja, úgyhogy elvileg innen indult a forduló pont, hogy én elvégezzem ezt a stúdiumot, és gyakoroljam ezt. Úgyhogy az első magánorvosi tevékenységem az az otthonomba kezdődött, akkor egy rendelést nyitottam, és a háziorvosi betegek elkezdtek jönni hozzám, például a Magyar Rádiónak a riportere, meg a nem tudom én ki, meg nobilitások, meg minden, és elvileg akkor kezdtem el foglalkozni komolyabban és mélyebben háziorvosi tevékenységre. Aztán utána, ugye, amikor megvédtem a PhD-mat, akkor ugye és kezdtem az egyetemekre járni, akkor miniszteri szaktanácsadó volt, és azt láttam, hogy Magyarországon is, és a törvényalkotásban részt vettem, Magyarországon is kellene egy alaptörvény, és a 97-es törvényben részt vettem az alkotásába, ahol a természetgyógyászati tevékenység és a természetes gyógymódok egészségügyi tevékenységé avanzsálódott.
0: Gratulálok!
1: És hát a törvény az a jelenleg is érvényben van, tehát a 97-esben annak a folyamánya az, hogy érvényben van, és a törvényalkotás, miniszteri tanácsadó lettem, aztán titkár lettem miniszteri tanácsadóként, és hát azóta is dolgozom rajta. És akkor érdekes módon a Semmelweis Egyetemre, a Pécsi Egyetemre, a Szegedi Egyetemre és a Debreceni Egyetemre mentem, ahol orvosképzés folyik, hogy hol kellek én valamiként, és a Pécsi Egyetemen találtam meg azt a légkört és azt a kollegális kapcsolatrendszert, ahol örömmel fogadtak, és így lettem tanszékvezető egyetemi tanár, kutatóprofesszor, és hát ez egy hosszú életpálya. Sok krízissel, sok ellentmondással, sok harccal járt, de végigcsináltam.
0: Gratulálok! Akupunktúra régen lenézett gyógymód volt. Németországba azóta ez már változott, felsőoktatási intézményeken, akadémián, sőt, egyetemen is tanítják, elismert tantárgy lett, sőt, diplomát is ad.
1: Itthon? Itthon is ad, és egyedül a Pécsi Egyetem hagyományos kínai TCM intézete az, ami képes oktatni. 50-50 kreditponttal 4 fél év alatt tanítjuk meg. 4 fél év. És természetgyógyászokat is fogadok, akik regisztráltak az okfőnél, tehát gyakorlatilag vizsgázott természetgyógyászokat, akik más jogosítványt kapnak. Na most a hagyományos kínai orvoslást én egy egészen új szemléletmóddal tanítom, nem a kínaiaknak a szemléletmódjával, mert a hagyományos kínai orvoslás és kapcsolt technikái az egy világörökség része. Tehát a WHO elfogadta, mint világörökség. Egyre több olyan betegség van, aminél indokolt és alkalmazott. Például a fejfájásoknál, például a migréneknél, például a stroke utáni rehabilitációnál. De ahhoz a nyugati és a keleti orvoslásnak az ismerete is fontos. 16 Sino-Hungaria Medical konferenciát szerveztem, éppen most lesz Pécset az egyik, és gyakorlatilag a neurológus kongresszuson belül lesz egy Sino-Hungaria 16. orvosi kongresszus, mert én a tanítványaimat a pécsi, a Hebei United University-be viszem ki, ahol szakmai továbbképzésünk is van. Tehát mindenki, és több ezer embert tanítottam az elmúlt évek alatt, körülbelül 1988-tól lett hivatalosan a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem, ami volt orvos továbbképző, annak lett a disziplinája, és akkor rá akartak ugrani a Semmelweis Egyetemen a pneumatológus professzor, meg mit tudom én, mindenki, és akkor én a Pécsi Egyetemen találtam meg azt a légkört, ahol alapítottam is egy TCM Konfucius intézetet, ami a hatodik a világba, és a kinti egyetemmel, és a Pécsi Egyetemmel tulajdonképpen így alakultunk meg 10 évvel ezelőtt, amit megelőzött egy 15 éves kemény munka a kínaiakkal. Úgyhogy én gyakorlatilag például Tajvanba, ott nem engedik be a Mainland China-ból származó úgynevezett mezitlábas doktorokat. Miért nem engedik be? Mert nem eurokonform a képzésük. Tehát a 5 éves egyetem, meg a 4 éves egyetem, az nem eurokonform Tajvanba, 6 év az egyetem, mindenki, aki nagyon magas szinten tanulja az egyetemi képzést, az utána mehet hagyományos kínai orvosi képzésre, és az összes kutatójukat és az összes orvosukat elküldik Angliába meg Amerikába továbbképzésre, és a nyelvi ismeretük nagyon jó. Tehát elvileg ők nagyon magas szinten is publikálnak, és ezért nem engedik be. Magyarországon a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága, aminek 18 évig elnöke voltam, ő volt az, aki behelyezte, ezért kaptam meg a Láner Antal emlékérmet, egyébként Láner Antal 1830-ban védte meg a disszertációját akupunktúra témában latin nyelven, Európában először. És miután a International Council of Medical Acupuncture and Reality Techniques-nek Ikmártnak a vezetőségi tagja voltam hosszú éveken át, ezért tapasztalatom nyílt arra, hogy megnézem azt, hogy milyen egyetemeken és hol milyen oktatás folyik hagyományos kínai orvoslás és kapcsolt technikáiba, és én nem követelem meg a magyar orvosoktól és a természetgyógyászoktól azt, hogy ők a kínai szakirodalmat és a sárga császár belgyógyászati tankönyvét eredetibe olvassák, nem, hanem racionálisan alkalmazni tudják. Na most a természetgyógyászok, a vizsgázott természetgyógyászok, azok más jogosítványt kapnak, mert a invazív technikák Magyarországon csak a orvosi diplomások kezébe kaphatók. A természetgyógyászok azok nem invazív eljárás végeznek, de akupresszúrát végeznek, reflexoterápiát végeztetnek, tehát ők mások levelet kapnak a Pécsi Egyetemtől.
0: Gabriella, te a rák ellen, az emberért, a holnapért társadalmi alapítvány kuratóriumi tagja is vagy. Mit jelent ez?
1: Hát a rák az, ugye az én férjem az egy patológus professzor, és több mint 2000 fajtája van a ráknak. És a rákos beteggel nagyon oda kell foglalkozni, illetve a lelkével kell foglalkozni, a testével bátorítani kell, pszichológiai tanácsadást kell adni, és minden egyebet. Na most a Rák ellen az emberér hónapér alapítvány, az egy 38 éves alapítvány, még valamikor Vitrai Tamás alapította, és aztán ő kivonult belőle, és hát a másik professzortársam is a alapítványnak a elnöke, de hárman vagyunk a kuratóriumban, és büszkeséggel jelentem ki, hogy van egy PhD hallgatóm, aki orvos, és azt sikerült bevonni, mint alapító tagnak, tehát ő megújult a kuratórium. Szűrővizsgálatokat szervezünk, ez egy társadalmi munka nekem, társadalmi munka, és mint társadalmi munka teljesen ingyen és bérmentve csinálom, és nálam van az első olyan onkotermiás készülék, amit az én PhD vezetőm annak idején Szász András konstruált, ami mélyterápiás, radioterápiás eszköz, és föl tudjuk ajánlani a betegeknek arra, hogy kemoterápia mellett kiegészítőként tudják használni.
0: A TCM, Konfúcius
1: Intézet,
0: Pécset.
1: Igen.
0: Ismert vagy, mint alapító és szakmai vezetője.
1: Így van.
0: Mivel foglalkozott az intézet? Csak kínai gyógyászati dolgokkal?
1: Hát ez az első olyan intézet, és 10 éves, tavaly ünnepeltük a 10. évfordulóját, mert 2015-ben alapult. Gyakorlatilag a kínai nyelv, a kultúra...
0: Nyelven is tanítottam?
1: Hogyne, több iskolába tanítunk a nyelvben.
0: Nagyszerű. Igen. Te is beszélsz kínaiul?
1: Én az íráson buktam meg, mert gyakorlatilag 1-től 28 mozdulatig vannak a betűk, és a 1-2-3-nál azt még tudtam, de gyakorlatilag jól beszéltem a kínai nyelvet, de az írás az nem ment valahogy, úgyhogy a kaligráfia az nem igazán ment.
0: Konfúcius időszámításunk előtt 551 és 479-ben élt,
1: igen,
0: ókori kínai filozófus volt. Miért Konfúcius nevet választottad az intézetnek?
1: Hát, mert ez a Hanban nevezetű Konfúcius világhírű különböző országokban levő tanfolyam, illetve nevet viselő intézeteket alapított, és körülbelül 1000 van a világban, és én valami különlegeset szerettem volna, és ezért lett a hagyományos kínai orvoslás TCM Konfúcius intézete. Tehát gyakorlatilag ez egy speciális dolog, ami 60 a világon. Például Szingapurban van a következő, Dél-Angliában van a következő, Európában nincs is semmi, úgyhogy gyakorlatilag ez én különlegességet akartam. És a hagyományos kínai orvoslásra alapulva.
0: A bizalom fontosabb, mint az élet. Az ember nem élhet bizalom nélkül, mondta Konfúcius. Így látod te is?
1: Így látom. Itt idős és 80. évében lépő egyetemi tanár, így látom.
0: Gabriella, letagadhatsz 30 évet.
1: Hát,
0: szép lenne. Vagy, csinos vagy, vonzó nő vagy, úgyhogy ezt légy szíves, ne folytasd.
1: Ezt a férjemnek mondjad,
0: mondom,
1: aki 95 éves és patológus professzor.
0: És még dolgozik.
1: Nem dolgozik.
0: Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod az életed során, mondta Konfúcius. Így van ez?
1: Ez így
0: professzor van. Dr. Hegyi Gabriellánál is?
1: Így van.
0: Ettől vagy ilyen
1: az
0: szép?
1: Az egész életemet a küzdelem és a tova haladó és az életen átartó tanulás határozta meg, és ennek a szellemébe élek ma is. Oktatok orvosokat, természetes gyógymódokat, gyakorlókat. Hetente 2 alkalommal rendelek reggeltől estig, hétfőn és szerdán. Szombat-vasárnap például most oktattam mikrorendszereket a akupunktúrás orvosoknak. És hát, hogy is mondjam, szóval gyakorlatilag, ha az embernek a munkája a hobbija, és azt szereti, amit
0: akkor
1: sose szeret,
0: fárad el.
1: Akkor soha nem fárad el. Mm. Ez így igaz. Mm.
0: Számos díjad van. Melyiket emelnéd ki? Melyik a leg...
1: Hát az állami díjak közül a Batthyány Strattmann László díj, az, ami érdekes és kiváló. A Láner Antal emlékdíj, amikor behelyeztem az egyetemre 2002-ben az egyetemi oktatásba a tanszékbe a díjat, akkor gyakorlatilag az lett a második díj, és hát erre büszke vagyok. Aztán mit tudom, én mindenféle díjakat kaptam, úgyhogy elvileg hát sok díjam van. A MIMSZEK az alapító elnökeként, aztán a Láner díj az egy nagyon értékes díj, mert Láner Antal volt az első az Európai Unió, az Európában, aki megvédte a Magyar Tudományos Akadémián, amit Széchenyi alapított, a legnagyobb magyar. A 1830-ban a disszertációját latin nyelven, az akupunktúráról.
0: Most zene következik, mégpedig professzor dr. Hegyi Gabriella által kiválasztott zene, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Gabriella, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében, hogy ilyen fit, energikus, csinos, szép nő vagy, bombasztikus arccal és hajjal?
1: A következő helyzet az életmód. Az életmód meghatározza az élményt, meg az egész életet. Az alvásom az kiváló, és igyekszem...
0: Hány óra?
1: ...megpihenni. Hát körülbelül 8-9 óra alvás, azt én igénylem. Az állatok szeretete, 3 kutyám van, mentett kutyák, meg egy macskám, úgyhogy gyakorlatilag az jó. A jó házastársi kapcsolat, 53 éve élünk házasságban a férjemmel, és kiválóan, úgyhogy kölcsönösen ő támogatott engem, amikor én hallgató voltam, egyetemi hallgató, a pályámon lendített tovább. Én támogattam őt lelkileg, és gyakorlatilag azt szeretem csinálni, amit szeretek. A hobbim a munkám. Úgyhogy gyakorlatilag ez a táplálkozásban azt szeretem, amit kedvelek, tehát azt teszem, amit kedvelek, és keveset. Tehát a mértékletesség és a mértékállóság az gyakorlatilag, és a minőségi kajákat azt szeretem, de keveset teszem. És ahogy idősödik az ember, úgy azt látja, hogy a erkölcsi mérce és az érték és a gerincesség az egy nagyon fontos dolog az emberben. Úgyhogy a mértékletességben azt mondom, hogy a indulataimat azt próbálom visszakozni, és a indulatosságam, hogy az ember öregszik, úgy egyre indulatosabbá válik, és kimondja, ami a szívén van, és a száján, és ez nagyon jó dolog, de nem mindenkinek esik jó. Tehát próbálom érzékelni magam. És ugyanígy a táplálkozásban. Egy fiatal embernek táplálkozásra szüksége van, és kalóriákra, és minden egyébre, de gyakorlatilag idősebb korban ez csökkenthető. És a fogyókúrának, és én 10 kilót fogytam, mert szívelégtelen lettem, úgyhogy ez egy egészségügyi probléma, de gyakorlatilag én akartam fogyni, és ezért kevesebbet ettem. Tehát a mértékletesség és az egy nagyon fontos dolog az ember életében, és a visszatartása az érzelmeknek.
0: Test, lélek, szellem. A 3 lábú szék professzor dr. Papp Lajos szerint.
1: Így van.
0: Hogy látod te?
1: Én ugyanígy látom a helyzetet, és Papp Lajos tanár urat tisztelem.
0: Hogy zajlik le egy hétköznapod?
1: Hát...
0: Reggeli torna, van valami kis praktika, amit csinálsz, mint például én, minden reggel az olajöblögetést. Olaj.
1: Nem csinálok olajöblögetést, mert utálom, ha számba olaj van, meg nem kaparom le a nyelvemet, meg semmi ilyesmit.
0: Ortussolás.
1: Azt gyakran szoktam csinálni, de gyakorlatilag egy egészséges alvás után a reggeli az a legfontosabb. És hát én kávézom, úgyhogy...
0: Az is egészséges,
1: igen,
0: mértékkel.
1: Nagyon, nagyon jó, igen. És megisszuk a kávénkat a férjemmel, és akkor úgy indítjuk a napot, hogy megbeszéljük azt, hogy ki mit csinál, és hogyben levedik, és utána a reggeli. Na most a reggeli az egy császári reggeli, tehát sovány sonka, paprika, paradicsom, meg mit tudom, egy vékony szelet kenyér, és folyadék valamilyen neszkávés tej, vagy valami ilyesmi. De elvileg a reggeli az egy fontos dolog. Én voltam a Berkeley Egyetemen Amerikában egy táplálkozástudományi kurzuson, és azt mondja a táplálkozástudományi kurzus, hogy összesen 400 fajta diétát szedtünk össze, 2 hétig voltam ott, és a 400 fajta diétából melyik működik? Hát egyik se, ha nem tartjuk be. Tehát a reggeli az nagyon bőséges, és az, aki nem reggelizik, hanem csak ebédel, akkor az évente 6%-át a testsúlyának föl tudja venni, pláne, hogyha klímax után van. Tehát elvileg reggeli az van, ebéd az kevesebb, és a vacsora az a legkevesebb.
0: Tehát te is azt mondod, ebéd egy, mint egy király.
1: Nem, reggeliz, mint egy császár, ebédelj, mint egy polgár, és vacsoráz, mint egy koldus. Úgyhogy ez a...
0: Anyukám azt mondta, és a vacsorát adod az ellenségednek.
1: Így van, pontosan, valahogy így. Ez így igaz.
0: Egészséges étkezésbe vegán, vegetáriánus, vagy minden evő vagy?
1: Én minden evő vagyok, mert gyakorlatilag keveset eszem, kevesebbet eszem, mint fiatalkoromban, de hogy is mondjam, szóval én nem vagyok vegetáriánus, nem.
0: Ki főz nálatok?
1: Rendelünk kaját.
0: Tehát akkor nem is kérhetek tőled egy jó receptet.
1: Nem tudsz kérni tőlem, mert nem vagyok főzőzseni, sajnos az életem folyamán mindig a háztartásba a
0: kevesebbet.
1: Nem volt időm, nem volt időm. A másik az, hogy nem mélyültem el annyira a konyhatechnikákba, de például kiválóan tudok rizst főzni, ami szétáll, és apró... És
0: egy rizsfőző automatával?
1: Nem rizsfőző automatával, hanem az édesanyámtól tanult receptet.
0: Mondd el, légy szíves.
1: 26 éve.
0: Hogy csinálod?
1: Hát úgy, hogy forró vízzel leöntöm a rizst, és a rizst teszek bele egy hagymát, fölöntöm vízzel, tiszta vízzel, tehát a forró víz utáni öblítéssel teszek bele tiszta vizet, és ellepje egy ujjal, és gyakorlatilag lassú tűzön főzöm. És mikor megpúl, és akkor külön áll minden
0: szemben. És a hagyma miért kell? Az, ahhoz, hogy ne ragadjon össze?
1: Igen, így van.
0: Uh-huh. Nem is sózod a vizet?
1: Nem.
0: Csak utána.
1: Igen.
0: Manapság divatosak a diéták. Mi a véleményed? Nem diétáztál sohasem?
1: Nem diétáztam, de a diétához tartozik az, hogy van ugye a paleo diéta, meg mit tudom, mindenféle egyéb diéta.
0: Vércsoport szerint.
1: Vércsoport szerinti diéta, az se vált be nálam, de elvileg a diétának 4 alappillére van. A felvett mennyiség az kalóriába kevesebb legyen, mint a leadott. A kitartás, a mozgás és a mérteklenség. Most én, amikor jönnek betegek és próbálnak fogyni, mert mit tudom én, 120 kiló, meg 140 kiló, meg nem tudom én ilyenek, akkor én mindig azt mondom, hogy van kitartás, vagy nincs kitartás. Nem akar, következő. Volt egy asszisztens nő, aki 120 kiló volt. Soha nem reggelizett. Délben bekapott egy tábla csokoládét, meg kaptunk csokoládét, és utána a vércukor szintje az fölment, ugye? És miután az inzulin termelése az fokozatos volt, és folyamatos volt, ezért leesett a vércukra. Akkor megint bekapott egy tábla csokoládét, és még éjjel evett, és hazament este, mert egész nap dolgoztunk, hazament este, és akkor gyakorlatilag még töltött káposztát éjjel, meg nem tudom én micsodát evett. Tehát, és hirtelen akart mindig lefogyni. És minden fogyókúrája kudarccal végződött. Hát azért, mert nem volt kitartás benne. A másik a mozgás. Tehát a mozgás. Na most a mozgás az egy nagyon egészséges dolog, de mindenkinek a saját maga testalkatához megfelelő mozgás kell.
0: Böjtölés. Sok vallás, vagy némelyik vallás előírja a böjtölést.
1: Így van. Nagyon.
0: Mi a véleményed?
1: A bélcsatornának a felszabadítása és a bélcsatornának a tehermentesítése az egy nagyon fontos dolog. És nem véletlenül például a katolikus vallásban is ugye a pénteki böjt az nagyon jó, vagy a húsvét előtti böjt, ugye nagy pénteken, nagy szombaton. Tehát gyakorlatilag ez a tehermentesítése a tápcsatornának. Aztán, hogyha anyagcserebetegség,

0: A mi konstrukciónk, mint ember, az arra teremtődött, teremtő által, vagy jóisten által, hogy 4 óránként, vagy 4-5 óránként valamit pakoljunk a gyomrunkba. Tehát én nem vagyok a híve annak a diétának, ami a reggeli elhagyása, meg ez a 12 óra, meg 24 óra, meg nem tudom én.
1: Intervallbőtölés.
0: Igen, tehát annak nem vagyok a híve, de 4 óránként valamit pakolni kell. Miért? Mert a gyomorsav az termelődik, folyamatosan termelődik, és gyakorlatilag ugye a reflux betegségek, meg a ormellékküreg, meg a keserű ízérzés a szájba, meg a globuszoknak a kialakulása, az gyakorlatilag a gyomorsav termelődésének van. Tehát 4-5 óránként valamit enni kell. Az időszakos bőt, és itt a lébőt kúrákra vonatkozok, nem mindenki alkalmas rá. Például egy terhes anya nem alkalmas rá.
1: Szoptatós anya.
0: Egy szoptatós anya megint nem alkalmas rá. Egy kolitiszes beteg megint nem alkalmas rá. Egy gyomorfekélyes beteg megint nem alkalmas rá. Tehát ott mérlegelni kell azt, hogy mit nyerünk a réven, és mit vesztünk a vámon. Tehát elvileg ez egy személyre szabott dolog. Nem vagyok a híve a naponta történő szappannal történő lemosásnak, meg az ilyen kozmetikai, mit tudom én, folyékony szappannal történő lemosásnak. Németországban láttam valamikor, hogy a németek azok nem mosakszanak minden nap.
1: Nem, egy héten egyszer, az az általános.
0: Így van.
1: Csak az intim részeket mossák.
0: Hát azt viszont igen. Nagyon kell.
1: Igen.
0: Azt viszont minden székkel
1: is. Én először le voltam döbbenve.
0: Én is le voltam döbbenve.
1: Hogy úri ő.
0: És mégis tiszták.
1: És hangoztatja,
0: és mégis
1: igen.
0: Tiszták. Tehát ők rájöttek arra, hogy a naponta való zuhanyozás az a bőr védőrétegét
1: leviszi.
0: Távolítja el, és a naponta való zuhanyozással sokkal rosszabbat teszünk a bőrnek. Én például nem zuhanyozok naponta. 2-szer 1 héten zuhanyozok, az feltétlenül kell. Aztán a nappali, ahogy öregszik az ember, a bőrnek a rugalmassága az veszít, és én például nappali éjszakai krémeket használok nappalra is. Tehát az például feszesítés.
1: Nagyon jó ötlet.
0: Például.
1: Attól vagy ilyen szép.
0: Így van. Tehát, hogyha a folyadékban megfelelő a folyadékpótlás, akkor a vese az eltávolítja, a bőrön nem naponta mosunk, és nem naponta zuhanyozunk, és nem naponta pancsolunk a fürdőbe, és a harmadik az pedig a tüdőn keresztüli vércsere. Tehát voltak éppen a tüdőből napi 500 ml levegő megy át, és pára távozik el. Tehát ez a három, ez tökéletesen elég.
1: Kémiai mérgek a tisztítószerekben, kozmetikumban, hajfestőszerekben, műdolgokban, műköröm, műszempilla, nem beszélve a műmellek, amit állandóan szervizelni kell, akkor permanent smink, méreg, tetoválás, művádli, műpopó, lassan minden mű. Hogy lehet ezt a sok mérget kibírni?
0: Hát úgy, hogy nem alkalmazok őket, és mértékletességgel alkalmazok.
1: Professzor dr. Hegyi Gabriella, hogy vezeti le a napi stresszt?
0: Meditálsz.
1: Kiabálsz?
0: Nem. Bár néha írtsi a tanúja, hogy az asszisztensem, hogy azért angos vagyok, de ami a szívemen, az a számon, de ez idővel van, nem? Nem, jó van, imádlak.
1: Nem is merje azt mondani, hogy nem úgy van, ugye?
0: De azért mi együtt dolgozunk 40 éve közel, úgyhogy elvileg nem. Relaxációval és meditációval.
1: Milyen gyakran meditálsz?
0: Minden naponta.
1: És milyen hosszú
0: este,
1: idő?
0: Este.
1: Elalvás előtt?
0: Este, igen, elalvás előtt. és nem szedek soha semmiféle altatót,

0: Semmilyen altatót.
1: Semmilyen gyógyszert.
0: Semmilyen hát gyógyszert a szívemre szedek, mert tavaly szívelégtelen lettem, de gyakorlatilag szívizom problémám van, és gyakorlatilag a szívizom betegség dilatatív kardiomiopátia az megkívánja, hogy gyógyszereket szedjek. De hogy is mondjam, a energetikai állományom az a miokinon és a szeleniummal biztosítva van, tehát az aktivitásom és minden egyéb, és hát gyakorlatilag az édesanyám, aki 25 éve halt meg, annak a sírjához, ha kimegyek minden külföldi utam előtt és után, az megnyugvást ad. Úgyhogy gyakorlatilag nagy bánatom az, hogy nem figyeltem oda rá annyira, és egy orvosi műhiba miatt halt meg annak idején, és 10 éven betelt, hogy én ezen túl tegyem magam. És hát nagyon fájdalmas volt. Egyetlen gyerekként özvegyen nevelt föl, 17 éves volt, amikor az édesapám meghalt, és hát, hogy is mondjam, nekem szentelte az életét. És bennem egy kicsit csalódott, mert gyakorlatilag úgy került be, hogy nem ivott eleget augusztusban, beütötte a fejét valahova, zavart lett, és ebből, mint a spirál került lefele, és intenzíven, és ott halt meg.
1: Gabriella.
0: Igen.
1: Hobbit.
0: Hobbim? Hát a zongorázás. Nem a munkám az igen, tehát én meghalnék, hogyha nem foglalkozhatnék betegekkel, tehát hogy nem segíthetnék. És a segítésre arra születni kell. Tehát vannak olyan emberek, akik olyan orvosok, akik csak a beteggel foglalkoznak, tehát a beteggel foglalkoznak, de addig, ameddig. Na, azok nem igazi orvosok. Én foglalkozom a beteget, tehát foglalkozom a testével, a lelkével, a spirituális dolgaival és mindennel, és oda kell figyelni a betegre. Tehát ez erre születni kell az embernek. A másik az, hogy
1: mondtad a zongorázást.
0: A zongorázást. Én 17 évig tanultam zongorázni, és a Szenthelyi Miklós, aki a hegedű professzor, gyakorlatilag annak az édesanyja volt a tanítom, és mikor elküldött az édesanyám annak idején 5 éves koromban kenyérért, akkor én nagyon szép zenét hallgattam az iskolából kiszűrődve, és akkor bementem, és azt mondtam, hogy én szeretnék idejönni. És akkor azt mondta a Gizi néninek hívták, Szenthelyi Miklósné, hogy gyakorlatilag hozd el az édesanyádat, és akkor majd megbeszéljük. És én attól kezdve 17 évig tanultam zongorázni. És a magam gyönyörködtetésére, de a zene szeretete az nagyon, és a klasszikus zenét szeretem, úgyhogy azért választottam Johann Sebastian Bachot is, tehát a klasszikus zenét szeretem.
1: Terveid 2026-ba.
0: Terveim?
1: Munka, privát, utazás.
0: Hát szeretek utazni, mert a nyilas az aszcendensem, egyébként Bach vagyok, Bach jegyű, tehát a Bach az egy végtelenül becsületes, kitartó, energikus szakember, de gyakorlatilag a nyilas az aszcendensem, úgyhogy én bejártam a világot a tudományomon keresztül. Ez az egyik. A terveim az, hogy ameddig lehet, addig én dolgozni szeretnék. Az utazás az egy más dolog, mert Tenerifán nekem van egy lakásom, és nem tudok menni, mert a kötelezettségeim miatt nem tudok oda menni gyakran, gyakorlatilag, de ősszel fogok menni, úgyhogy általában egy hónapot ott szoktam tölteni évente kétszer. Aztán, hát gyakorlatilag a kurzusaimat azt folytatom, 2 kurzusom van, ami akkreditált, egyetemi tanfolyam, ez az egyik a hagyományos kínai orvoslás 4,5 éve, tehát 2 évente azt indítom, most is van 32 hallgatom, és a neuráterápia, amit én honosítottam meg a magyar egyetemeken, és gyakorlatilag annak a 2,5 évesét, azért mentem el szakvizsgázni, ami Ausztriába szakvizsga, egyébként Németországban is vannak neuráterápiás kollégák, tehát azt meghonosítottam. Aztán a mikrotanfolyamok, amik rövid távú tanfolyamok, azokat is csinálom. Aztán akkreditált egyetemi tanfolyamaim vannak online a többi fakultásnak, tehát akik ismerkedni akarnak a kínai kultúrával, a hagyományos kínai orvoslással. Hát ezt szeretném még csinálni egy pár évig.
1: Árszpoétikát, hitvallásod.
0: Quid vid agis, prudente ragas, et respice finem. Ez azt jelenti, hogy bármit csinálsz, fontold meg a végét, legyél előrelátó, és véghez kell, hogy vigyed. Ez az árszpoétika.
1: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm professzor dr. Hegyi Gabriellának, hogy hagyta magát kikérdezni, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullám hosszán. Búcsúzunk szeretettel.
0: Én is búcsúzom minden hallgatótól, úgyhogy szeretettel üdvözlöm, és barátian azt mondom, hogy viszontlátásra.
1: Tehát professzor dr. Hegyi Gabriella és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bus Éva.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány. Csak nem 4 millió vállalkozót térhet át a Katár a jövőre. Marad a meleg koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány. A döntések között szerepel egy új országos főhatóság létrehozásának előkészítése, az állami erdők egy részére vonatkozó átmeneti fakitermelési moratórium, valamint több olyan intézkedés is, amely az ipari környezetterhelés szigorúbb ellenőrzését célozza, például átfogó ellenőrzés jön az akkumulátoriparban. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózót érhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A pedagógusok szakszervezete szerint nem lesz elég a Tisza kormány 25%-os béremelése. Egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a nevelést, oktatást közvetlenül segítő iskolai és óvodai dolgozók, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák és iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási, hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Strandokra költöznek a sulik, idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, amelynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. Ha csak kevés gomoly és fátyol felhő zavarhatja a napsütést, csak néhol fordulhat elő zápor. Meleg nyári időnk lesz 27 és 32 fok közötti értékekkel, gyenge marad a légmozgás. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon, északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós, másút napos idő valószínű, 22-30 fok lesz napközben.
2: Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn Májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületek.

0: facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
1: Kerékbilincs, szerintem minden autós rémálma. Ma ennek kapcsán sorra veszük a fontos tudnivalókat ezzel kapcsolatban, de beszélünk arról is, hogy hogy lehet megúszni. Mert hiszik vagy nem, ezt törvényesen el is lehet kerülni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Utolérhetetlen vagy értelmezhetetlen nyelven karatyoló ügyfélszolgálatok. Bármibe lefogadom, hogy már szinte mindenki belefutott ilyenbe, amikor nagyon kellett volna számára is a segítség. De milyen szabályok vonatkoznak az ügyfélszolgálatokra? Egyáltalán kötelesek-e egy neten működő cég például ügyfélszolgálatot fenntartani? Egyébként sok a panasz ezzel kapcsolatban, például szerintem kimagaslóan a repülőtársaságok esetében, úgyhogy mindenképpen megfejtjük ma ezt a talányt. Aztán hallgatói kérdés kapcsán ma azt is megbeszéljük, hogy elvehetik-e a jótállási jogot azzal az indokkal, hogy nem volt éves karbantartás, például egy klímán. És ennek apropóján arról is fogunk beszélgetni még, hogy köteles vagyok-e csak és kizárólag azt a céget kihívni, aki egyébként beszerelte. A következő téma pedig az, hogy ma is ismét sorra veszük egy hallgató által feltett kérdést. Ugye mindenki találkozott már, sőt én egészen biztos vagyok benne, hogy vásárolt is úgynevezett saját márkás terméket. Tudják, ez az, ami az adott üzletlánc logójával van ellátva, és nem mellesleg olcsóbb is. A kérdés persze adódik, kötelező-e feltüntetni magát a gyártót is a saját márkás termékeknél, ugyanis ez fontos lehet, főleg akkor, hogyha panaszunk van, vagy éppen betegek leszünk tőle. Más téma, megtéveszthette a fogyasztókat a VAM Magyarország, a GVH vizsgálta, és arra jutottak, hogy igencsak zsebbevágó információkat felejtettek el közölni egy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Mindjárt ennek a részleteit is felfedjük. És végül, de nem utolsó sorban, nem először élek a gyanúval, hogy, és nem is utoljára, hogy hallanak olyan történetet, amikor gyakorlatilag nem is tudom más mondani, felmondhatatlan egy szolgáltatás, amit még annak idején boldogan megkötöttünk. Ezúttal egy úgynevezett POS terminálokat kihelyező cég szivatta meg rendesen az ügyfeleit. Rengeteg a témánk, mindjárt bele is vágunk, már is kezdünk. A stúdióban már itt van dr. Kecskés András ügyvéd, parkolási szakértők, nem bevallám, a merülve a papírjaiban, nem tudom miért, szia!
2: Abba az egy A4-es lapba, szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, de két oldalas.
1: Kerékbilincs, nem mondom, hogy a kedvenc témám, szerintem itt ül a többi úr is, majd bemutatok mindenkit, szerintem tegye fel a kezét, akinek még nem volt a kerékbilincs az autóján. Neked van autód, egyáltalán Bicó Tomit kérdezem, van autója, de szerintem nem jár vele azért, nem? Szerintem, tehát itt az arány 90-10.
2: Kerékbilincs van rajta. Nem jár vele, mert kerékbilincs van rajta. Lehet,
1: na, szóval, hogy tehát mindenki átértem ezt a traumát.
2: Igen, hát a kerékbilincsről azt kell tudni, hogy elég szigorú feltételek mellett felhelyezhető a gépjárművekre.
1: Az ember úgy érzi, hogy csak úgy pikpak felhúzzák rá.
2: Hát, hogyha én egy arra kijelölt parkolóhelyen várakozok, és nem fizetek parkoló díjat, akkor ugye nem lehet kerékbilincset alkalmazni. Nagyon fontos az, hogy egy szabálytalan közterület használatról legyen szó, tehát egy szabálytalan várakozásról. A jogszabály, meg el fogom most mondani, hogy milyen szöveggel rendelkezik a tekintetben. Jaj. Ugye ő azt mondja, hogy ha a jármű korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozik.
1: Mi az a korlátozott? Most fordíts le magyarra.
2: Korlátozott
1: is.
2: Várakozási övezet, tehát az tulajdonképpen az arra kijelölt parkolási övezeten belül, ahol pótdíjfizetési kötelezettség van, fontos, hogy szabálytalanul várakozik.
1: Tehát ugye mondjuk itt a sarkonál nem
2: tartja be. Tehát a sarkonál nem tartja be, illetőleg, hogyha szabálytalanul várakozik, de a lényeg az, hogy nem akadályozhatja a forgalmat, nem lehet,
1: mit tudom én. Másodiknak áll, az is szabálytalannak számít.
2: Az is szabálytalannak szárít. Ott mondjuk azért fölmerül az is, hogy a forgalmat is akadályozza. Igen, mert ez esetben ugye rögtön elszállításnak van a helye.
1: Aha, tehát azért az nem életszerű, vagy azt azért megnézném, hogy megáll valaki másodiknak, nem tud elmenni a villam, és akkor jönnek a kerékbilincses emberek, és jó, megbilincselik, és aztán az ő anyjukat szígyák, mert míg nem,
2: az nagyon fontos, hogyha a közlekedés biztonságát veszélyezteti, aha, vagy igen, akadályozza a forgalmat, akkor nem lehet kerékbilincset alkalmazni, akkor tehát akkor rögtön elszállításnak van helye. Tehát például valaki megáll a villamospályán, kapubejáróban, forgalmi, így van, tehát ott, ha észlelik, akkor ott rögtön elszállításnak van a helye, nem lehet ugye kerékbilincset alkalmazni. Igen. Az is fontos, hogy most már jelzőtáblával kell jelölni azokat a szakaszokat, ahol ugye kerékbilincs alkalmazásnak van helye.
1: És
2: ugye
1: te ezt a külön tábla.
2: Igen, abszolút vannak. Ott van. Hát a kis kerékbilincs piktogram ott van rajta a kijelölt várakozási övezeten, hogy azon belül ugye kerékbilincs is alkalmazható.
1: És akkor csak ott bilincs, lehet le bilincs előélményem? Tehát csak ott.
2: Ahol szabálytalanul várakozok, és ki van jelölve, ugye a táblán ez jelölve van. Ami nagyon fontos, és ugye a felkomban szerepelt, hogy megúszhatjuk a kerékbilincset. Alapvetően ezt én mindenkinek szoktam javasolni, hogy ha a kormányablakba bemegyünk, és a mi gépjárművünknek a rendszámhoz, mint üzemben tartó, hozzárendeljük a telefonszámunkat, akkor a helyszínen intézkedő közterület felügyelőnek kötelessége először megnézni, hogy van-e regisztrálva telefonszám az adott rendszámhoz, és ha van, akkor neki meg kell kísérelje fölhívni az üzemben tartót, és jelezni, arra, hogy itt vagyunk, és éppen kerékbilincset kívánunk alkalmazni.
1: De arra, hogy éppen kívánjuk, nem az, hogy ha egy percemből nincs itt, akkor megbilincseljük.
2: 15 perc az az egy perc, szerencsére, ami lehet akár kevés is, de sok is, mondjuk, aki szabálytalanul parkol, nekem az a tapasztalatom, hogy általában egy rövid időre szándékozik ott megállni, nem több órára, de ez úgy van, hogyha az értesítést követően én 15 percen belül odaérkezek a helyszínre, 15 percen belül nem kezdhető meg akkor az intézkedés, hogyha engem elértek.
1: De büntetni meg büntethetnek akkor?
2: Az más, a helyszíni bírság megfizetése, a szabálysértési bírság megfizetése, ahol ez természetesen nem mentesít, viszont hát azért rengeteg időt spórolok azzal, amire eljutok oda, persze, hogy azt a kerékbilincset leszedjék.
1: És ez egész országban így van? Tehát,
2: ez országos, igen, ez országos
1: gondolom
2: szintű.
1: Gondolom más városokban is van kerékbilincs, nem csak
2: így van, ez törvényrendelkezés írja elő, tehát ez országos határosság.
1: Tehát ez nagyon fontos, hogy érdemes bemenni egy kormányablakba, és bejelenteni a telefonszámot.
2: Így van, az üzemben tartó telefonszámát rögzíteni, mert akkor azt a közterület felügyelő ugye a helyszínen a rendszámot lekérdezve rögtön látja, hogy van-e hozzárendelve telefonszám, ő megkísérel fölhívni, és ha elér, és 15 percen belül én visszaérek, akkor nem kezdheti meg ténylegesen az intézkedést, tehát a szabálysértési bírságot kell nekem kifizetnem. Ha nem ér el, akkor rögtön elkezdi tulajdonképpen az intézkedést, fölhelyezi a kerékbilincset, és akkor már ugye ezekkel a következményekkel számolva kell nekem azt levetetnem, nem csak a szabálysértési bírságot, hanem a költségét is meg kell fizetnem. Szóval ez egy jó intézmény, egy jól működő intézmény. Tehát ezt mindenkinek javaslom,
1: mióta
2: hogy regisztráltassa telefonszámát.
1: Egyébként ezek a új kressz táblák, hogy ott kerékbilincselhető.
2: Hát a pontos időpontot
1: de
2: biztos nem fogom megmondani,
1: de
2: szerintem már több éve. Több mint két éve. Általában egyébként azon a tájékoztató táblán szerepel ez a piktogram, ahol magát a várakozási övezetet jelzik. Ahol ki van írva, hogy díjfizetési zóna, milyen díjtételekkel, mi a telefonszám, amire ugye a parkolási díjat keresztül meg lehet fizetni. Általában ott van jelölve az is, hogy azon az övezeten belül kerékbilincs alkalmazható.
1: És ha ott alkalmazható kerékbilincs, akkor mondjuk nem vihetik el nem lopós autóval az automatot, ott kerékbilincselhetnek.
2: Ott kerékbilincselhetnek, kivéve ugye, hogy ha akadályozom a forgalmat, a közlekedés akkor biztonságát elviszi. Veszélyeztetem, akkor elvihet. Ugye az elszállításnak is megvannak a feltételei, de ezekben az esetekben rögtön elszállításnak van helye. Mert az is megvan ugyanúgy határozva, hogy milyen esetben nem alkalmazható kerékbilincs. Aha. Tehát például tűzcsapnál parkol valaki, nem alkalmazható kerékbilincs, mozgáskorlátozott személynek a gépjárműve, vagyis hát ahol ugye a mozgáskorlátozott kártya ki van helyezve, de egyébként szabálytalanul parkol. Nem alkalmazható kerékbilincs, tehát hogy vannak ilyen kivételek is.
1: Ez nagyon fontos volt. Azt szeretném kérni, a jövő héten megint gyere el, és akkor a lopós autóról beszélgessünk, illetve
2: annak
1: arról.
2: Annak is megvan a feltétele, illetőleg az még a kerékbilincs kapcsán a lopós autóval kapcsolatban egy fontos információ, hogyha a kerékbilincs felhelyezésétől számítva egy 48 órán belül, tehát két napon belül nem jelentkezek, hogy szeretném levetetni azt a kerékbilincset, akkor a kerékbilincs alkalmazásnak is az a jogkövetkezménye, hogy 48 órán túl elszállítják az autót.
1: Tehát ha valaki szerencsétlenül leparkolt és elutazott két hétre, és nem volt a telefonszáma, az üzembe tartó telefonszáma központi nyilvántartásba, akkor az már
2: Duplá, hát akkor ő már, akkor már azon a telepen keresheti az autóját, ahova a közterület felügyelet elszállítatja. Uh-huh.
1: Egyébként, ha kerékbilincset fölhelyeznek, ebből régen nagyon sok vita is volt, megsérülhet az autó, ezt tudjuk, attól függ, hogy kinek milyen keze van. Ilyenkor mi van?
2: Hát általában a kerékbilincs azért úgy van kialakítva, hogy állagsérelem nélkül felhelyezhető legyen, de előfordul az ilyen. Ez tulajdonképpen egy általános kártérítési felelősséget von maga után, tehát a károkozás szabályai szerint nyilvánvalóan, ha az intézkedés meghaladja a célját és kárt okoz, akkor azt a kárt meg kell téríteni a gépjármű tulajdonosának, és ez perben ki is kényszeríthető, érvényesíthető. Tehát az adott közterület felügyelet fogja azt a kárt megtéríteni, hogyha bizonyíthatóan tényleg a kerékbilincs felhelyezése következtében keletkezett.
1: Tehát még egyszer nagyon fontos, hogy a saját érdekünkbe adjuk meg a telefonszámunkat, mert kerek 15 perce van mindannak, akik ott nem parkolnak túl szabályosan, megúszhatják így a kerékbilincset. Köszönöm szépen, a jövő héten ismét elvárom.
2: Én is köszönöm, érkezem.
0: Facsipesz.
1: Nem először élek a gyanúval, és ezzel is kezdtem a mai műsort. Szerintem ez sajnos már egy csomó példát tudunk arra mondani, amikor valamit előfizetünk, vagy megrendelünk, és utána soha a büdös életben többet nem tudunk leiratkozni, mert nincs olyan, hogy leiratkozás, meg fölmondani se tudjuk. Ez a két dolog gyakorlatilag összefügg, mert nem lehet leiratkozni egy honlapról, illetve nem lehet fölmondani egy szolgáltatást. Annak idején nagyon sok ilyen volt, de úgy látszik, sose fogy el. Most szerintem inkább a mikrovállalkozásokat szivatta egy cég, a gazdasági versenyhivatal viszont lecsapott, és én mindig örömmel helyt adok az ilyeneknek, mert úgy gondolom, hogy akkor egyel kevesebb, mert ugye ezeknek a történeteknek azért talán van egy olyan vonala is, hogy talán legközelebb nem próbálkoznak. Itt van már a teljes szakértői gárda, én el is mondom, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, Ejtman Norbert az NKFH sajtófőnek, és Horváth Bálint is, akihez most szólok, aki a gazdasági versenyhivatal sajtófőnöke. Sziasztok mindenkinek!
3: Sziasztok, és köszöntjük a kedves hallgatókat is.
1: Beszélgessünk erről, ugye ez az a POS terminál, ami kötelezték ugye néhány évvel ezelőtt az összes kereskedelmi egységet, hogy lehessen bankkártyával fizetni. Talán így a legegyszerűbb megérteni a hallgatóknak, és az a kütyű, amihez oda tesszük a telefonunkat, vagy a kártyánkat, az a POS terminál.
3: Igen, valóban egy olyan, és nagyon jól vezetted fel a sztorit. Egy ilyen mondás jutott eszembe, ez a, hogy is fogalmaz, a régi bűnnek hosszú az árnyéka, talán így szokták ezt megfogalmazni. Ugye a gazdasági versenyhivatal látókörébe sem először kerülnek már ezek a cégek, hanem visszatérő kuncsaftjaink, hogyha ezt.
1: De nem ugyanazok, hanem mindig újra termelődnek.
3: De vannak ugyanazok is, vannak ugyanazok a cégek, akik ismételten a látókörünkbe kerültek. Ugye itt valóban arról van szó, hogy néhány évvel ezelőtt, jó néhány évvel ezelőtt, mert ugye egy jogszabály előírta azt, hogy ahol amelyik kereskedő ugye be van kötve a NAV-nak az elektronikus pénztárgép rendszerébe, ott ugye biztosítani kell a kártyás fizetésnek a lehetőségét. És általában ugye ezeket a kártyaterminálokat telepítő cégek általában a nagyobb forgalmú kereskedőkre optimalizálták ezeket a szolgáltatásokat, ezért hirtelen egyfajta piacszerést érzékelve megjelentek ezen a piacon új szereplők, és valóban van ez a fizetési pont, vagy országos fizetési szolgáltató ZRT, a két cég között erős személyi átfedések fedezhetők föl a tulajdonosi körben, ugyanarra címre is vannak bejegyezve egyébként. Ezek megjelentek ezen a piacon, és nagyon dinamikusan kezdtek fejlődni, hiszen olyan feltételeket kínáltak kis- és középvállalkozások számára, ami előnyösnek tűnt ez akkor. Nagyon gyorsan lehetett csatlakozni, igen, egyszerűen, és ez úgy
1: látszólag jól működött volt, minden. Igen,
3: csak hát közben ugye az derült ki, hogy aki megkötötték ezeket a szerződéseket, gyakorlatilag lehetetlen megszabadulni ezektől a cégektől, és aki mondjuk beszüntette mondjuk a vállalkozói szolgáltatását, attól is évekkel később is mindenféle ködbéreket, milliós költségeket próbáltak behajtani, és a gazdasági versenyhivatal már 2023 tavaszán lezárt egy eljárást, mert megállapította, hogy ezek a cégek megtévesztették az üzletfeleiket.
1: És ilyenkor
3: szerződési feltételeikkel.
1: Egy ilyen lezárt ügy után már nem kell újból vizsgálatot csinálni, hanem ez már precedens lehet?
3: Hát lehet bizonyos szempontból precedens, de az biztos, hogy a kollégáim is jobban figyeltek erre, illetve nagyon sok panaszt kaptunk. Uh-huh. Tehát engem személyesen is, mivel az én telefonszámom kint van az interneten, bár senkit nem biztatok arra ezúton, hogy felhívjanak, de ezt gyakran hívnak föl akár fogyasztók is, vagy akár vállalkozások is ilyen problémákkal, uh-huh. és én is érzékeltem, hogy az elmúlt fél évben legalább 10 ilyen telefont kaptam, akik ezekkel a cégekkel kapcsolatban jeleztek nekem problémákat, hogy gyakorlatilag nem tudják felvenni a kapcsolatot a céggel, csak egy fizetési felszólítást kaptak, hogy még fizessenek 3 millió forintot visszamenőlegesen, és ilyen történetek kerültek az ilyen látókörömbe is.
1: Érzése is borzasztó, olyan tehetetlenek érzed magad.
3: Igen, én olyan sztorit is olvastam, ugye a sajtóban is megjelentek ezek az ügyek, hogy valakit a horvát tengerparton a nyaralása közben hívtak föl éppen telefonon, hogy akkor ő most fizessen be 5 napon belül 3 millió forintot, tehát még a nyaralást is képes elrontani egy ilyen ügy, és ezért most a gazdasági versenyhivatal is ismét egy eljárást indított ezzel a két céggel kapcsolatban, mert azt gyanítjuk, hogy továbbra is a szerződési feltételek azok nem megfelelőek, megtévesztőek, olyan feltételeket, olyan jogi feltételeket teremtenek, ami előnytelen a vállalkozások számára, és bizony egy olyan helyzetet teremtenek, amiben visszaérhetnek ezzel a fajta jogi helyzettel ezek a cégek. Ezért a GVH most egy nagyon remélhetőleg gyorsan lezajló eljárást indított, és ilyenkor már, hogyha azért egy céget korábban jogsértésen kaptuk hasonló ügyek miatt, ez mindig súlyosító körülmény ebben az
1: ilyenkor a rendőrségnek nincs dolga?
3: Hát amennyiben, hogyha egy eljárás során mi bűncselekményre utaló gyanút tapasztalunk, akkor természetesen minden esetben jelezzük azt az illetékes hatóságoknak, és természetesen, hogyha bárkinek olyan véleme van, hogy őt megtévesztették, akár ilyen ügyben, akár más ügyben, ugye például üdülési jogokkal kapcsolatban mi is beszélgettünk erről, vannak hasonló megtévesztések vagy csalások, ott felmerült azokban az ügyekben büntetőjogi felelősség is, akkor egyrészt mindenkit arra biztatunk, hogy éljenek a jogukkal, álljanak ki magukért, és akár a hatóságoknál is tegyenek feljelentést. Ha a GVH-hoz fordulnak, akkor mi természetesen a gazdasági versenyhivatal jog és hatáskörében tudjuk vizsgálni ezeket az ügyeket, de amennyiben ilyen gyanú felmerül az ügy során, akkor minden esetben jelzést teszünk az illetékes hatóságoknak is.
1: És itt is összedolgoztok ugye a fogyasztóvédelmi hatósággal, ha szükség van rá. Tehát egymásnak jelzitek, ha olyan ügy, mert ezt mindig elmondom, hogy ami országos, még egy kereskedelmi hálózat nem, országos, az a gazdasági versenyhivatalhoz tartozik, ami nem országos lánc mondjuk, az meg a fogyasztó.
3: Igen, itt ebben az ügyben, egy országos kiterjedtségi ügyről van szó, ezért is állt meg a GVH hatáskör ebben az ügyben, és ezért is indítottuk ezzel a két céggel szemben az eljárást. Azt mindig elmondom, hogy természetesen egy eljárás megindítása még nem jelenti annak kimondását, hogy a jogsértést valóban el is követték ezek a cégek, de az biztos és tényszerű, hogy nagyon hasonló jogsértéseket a múltban már elkövettek.
1: Igen, hát vagyis. Igen, én meg kimondom biztos, de mindegy.
3: Meglátjuk, majd jövök az eredményekkel.
0: Facsipesz.
1: Már is megyünk tovább. Szerintem az se egy ritka dolog, hogy valaki ügyfélszolgálathoz szeretne futni, mármint virtuálisan, tehát telefonon, mert az embernek valahogy úgy érzi, hogyha egy élő emberrel beszél, az sokkal, de sokkal megnyugtatóbb. Már egyre több kísérlet van arra, hogy ilyen kétek, meg nem tudom kicsodák próbálnak velünk beszélgetni, de komolyan mondom, hogy nem egy kúbajnokok. Én nekem még nem sikerült soha értelmesen ezekkel, viszont mindig az a vége, jó, fölbosszantom magam, és lecsapom a telefont. Mindegy, az ügyfélszolgálatokról fogunk beszélni, mert nagyon sok hallgató írt a panaszba, hogy van olyan, hogy ugyan van ügyfélszolgálat, de valami olyan nyelven karatyol, ami nem beazonosítható, lehet, hogy még a mesterséges intelligencián is kifogna. Szóval magyarul nem jut el az ügyfélszolgálathoz közvetlenül, és akkor itt merült fel a kérdése, hogy milyen szabályok vonatkoznak az ügyfélszolgálatokra. A neten működő cégek például kötelesek-e ügyfélszolgálatot tartani, és aztán majd beszéljünk a repülőtársaságokról, mert szerintem hát nem is mondok semmit, szóval az mindennek a teteje meg csimboraszója, amit azok művelnek, nem tudom, mi javult-e már a helyzet. Siklósi Mátéhoz fordulok.
4: Nehéz kérdés, mert ugye induljunk ki abból, hogy mi is az az ügyfélszolgálat. Mert az én olvasatomban azért az ügyfélszolgálat valami összetettebb, mint egy telefonos hölgy. És ügyfélszolgálat...
1: Eligazító, én úgy hívom.
4: A nagyon fontos és alapvető tudnivaló az, hogy ügyfélszolgálat fenntartására csak a vállalkozásoknak egy szűkebb köre kötelezett.
1: Ajvé. rosszul kezdjük.
4: Tehát nem kell, és mondjuk nagyon, nem kell élelmiszerláncoknak, drogérialáncoknak, ruhaboltoknak, online shopoknak alapvetően ügyfélszolgálati tevékenységet fenntartaniuk. Ugyanakkor, ha már így az online beérkezett, egy nem olyan régi Európai Uniós jogszabály pontosítás kapcsán, pont az online rendeléshez kötődően köteles mindenki élőszavas telefonszámot megadni.
1: Mi az, hogy élőszavas?
4: Így van, hát lényegében a kérdésedben feltetten is benne van már ugye a válasz, hogy tehát nem ember. Egy chatbot, nem egy rögzített vonal, és nem egy, hogy hívják ezt a hívás rögzítő, vagy mi volt ennek a neve, ez a hangrögzítő. Igen, köszönöm. Lehet mögötte, tehát konkrét élő szem, üzenetrögzítő, még jobb, igen, köszönöm. Tehát konkrétan egy élő személy kell, hogy mögötte legyen, aki válaszolni tud a rendeléssel kapcsolatos különböző kérdésekre. Tehát az online vállalkozásoknál kell telefonszám, mögötte egy ember, aki tud nekünk segíteni, míg alapvetően a közszolgáltatásokat üzemeltető vállalkozások, ugye gondolkozunk a közlekedésnek nem a légiutas részére, hanem ugye a vasúti, a megszervezett közösségi és egyéb közlekedésre, mondjuk a postai szolgáltatás esetében, tehát minden olyan közszolgáltatás, rezsi és ugye közműszolgáltatók, ott kötelező ügyfélszolgáltatót üzemeltetni, ezen kívül pedig a pénzügyi szervezeteknél, tehát bankok, biztosítók, illetve a távközlési vállalkozásoknál, tehát a jellemzően a telefonszolgáltatók, tévészolgáltatók és egyebek. Tehát ő nekik van kötességük arra, hogy fizikai és telefonos ügyfélszolgálattal rendelkezzenek. A többiek úgymond a saját érdekükből kell, hogy ezt megszervezzék. Tehát nekem pont az a tapasztalatom az elmúlt években, hogy a nagyobb, egyébként arra nem kötelezett üzletláncok is egyre inkább üzemeltetnek ügyfélszolgálatot, mivel annyira leterheltek voltak akár a megadott bolti telefonszámok, vagy a bolti dolgozók, akik meg egyébként nem tudtak olyan széles körben segíteni, mert éppen pakoláztak, meg ugye kasszáztak, és így az ügyfélszolgálat 4-6-8-12 nyilván mérettől függően fővel el tudja intézni ezeket a kérdéseket.
1: Aha. Jó, akkor a repülőtársaságokról is beszéljünk. Kötelező-e a repülőtársaságoknak élőszavas, vagy hogy mondtad? Én azt mondom, hogy ahol ember, húsvér ember van, ügyfélszolgálatot fenntartani, ott ugye idő, pénz, tehát ott azért nagyon indokolt lenne, mert nem mindenkit tud olyan könnyen elektronikusan intézkedni.
4: Magyarországon elérhető és talán legnépszerűbb feltűnő színű légitársaság esetében számos olyan eljárás volt, ami egyébként nem az ügyfélszolgálati kötelezettségüket érintette, mert hogy az nincs nekik.
1: Továbbra se?
4: Nincsen, hanem kifejezetten az volt a probléma, hogy ők a panaszkezelésért úgymond felelős elérhetőségeiket is eldugták, eltüntették, elrejtették, és így nem volt elérhető. Viszont az ügyfelek elé rendkívül nagy méretben tolták oda az egyébként fizetősen elérhető telefonszámot, és így a panaszkezelés során is lényegében a fizetős szolgáltatásba tolták őket be. Tehát ennek kapcsán számos eljárás volt az adott cég ellen, vagy más légitársaságok ellen is, mert azért valljuk be, most a nálunk legismert cég mellett, nyilván van itt számos másik, és azért ők egymástól veszik a gyakorlatokat.
1: De alapvetően a fapadosokkal van a baj, mert van. A nagy nemzeti légitársaságoknál ott először is van, tehát föl lehet hívni, lehet, hogy angolul a British Airways nem beszéli magyar, de legalább el lehet érni, és azért már egyre több ember beszéli azt a nyelvet.
4: Így van, ez fapados szokás, ugyanakkor azért azt is lássuk be, hogy ha már elkezdtük kimondani őket, nem a Wizz Air és nem a Ryanair, a két fapados légitárság lényegében már az Alitaliától kezdve a Lufthansa bizonyos szolgáltatásaig igen-igen széles a fapadosok köre. Tehát tulajdonképpen
1: de legalább ők jól rejtegetik meg, én azt gondolom, hogy ők a nagy cég kapcsán másfajta üzletpolitikát nem látom, mutogaz, de ezt a rádióhallgató nem hallja, úgyhogy...
4: Változó. Alapvetően nyilván ott, ahol nagyon nagy a terhelés, és úgymond low-end az árképzés, tehát igyekeznek nagyon alacsony árakat megadni, ott nyilvánvalóan, ahogy ezt egyébként az ügyvezetők ki is mondják, sokszor a spórolás határoz meg mindent, úgyhogy nem fognak akkor a ügyfélszolgálatot fenntartani, míg meg fönn ki tudná szolgálni az igényeket, és ilyenkor jönnek a problémák. Tehát azt gondolom, hogy ez ágazati probléma.
1: Bálint szeretne, mint a gazdasági versenyhivatal.
3: Igen, hiszen a gazdasági versenyhivatalnak is állandó kuncsaftjai vagy ügyfelei ezek az úgynevezett fapados légitársaságok. Ugye jelenleg is van eljárásunk mind a Wizz Airrel, mind a Ryanairrel szemben is, és legtöbbször a tájékoztatási gyakorlatukat vizsgáljuk, illetve hogy milyen hát úgynevezett megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat alkalmaznak. Ugyanakkor egy személyes sztori is eszembe jutott erről az egész ügyről. Néhány évvel ezelőtt úgy alakult az életem, hogy egy hónapon belül kétszer is utaztam volna Helsinkibe az ottani a Finn néven is ismert légitársasággal, ami persze nem
1: nekem
3: egy hagyományos
1: fapados
3: légitársaság.
1: Finnerrel
3: utaztam volna mind a kétszer Helsinkibe, és mind a kétszer úgy alakult, hogy már a repülőtéren voltam, amikor törölték a járatomat. Ez mind a kétszer megtörtént. Ezek után én, mikor próbáltam az ügyfélszolgálattal felvenni a kapcsolatot, és ez nem sikerült, akkor a nyilvános Facebook oldalukra írtam egy ilyen kicsit pikírt, kicsit vicces angol nyelvű üzenetet, hogy ugyan rendelkeznek-e ők valójában repülőgépekkel, vagy csak egyébként a szolgáltatásukat hirdetik, mint akik elviszik az embereket egyik városból a másikba. És azóta, ez körülbelül 3 évvel ezelőtt történt, azóta nekem havonta ír a Finnair üzenetet a közösségi médián keresztül, meg valahogy a Gmail postafiókommal is összekötetésbe kerültek, hogy ha bármilyen problémám adódna, akkor azonnal jelezzem számukra, mert ők nyitottak bármilyen problémám megoldására. Tehát valószínűleg, hogy én az ő listájukon valami nagyon problémás ügyfélként kerülhettem föl, akit folyamatosan masszírozni kell a problémák megelőzése érdekében. De hát ez látszik, hogy hát ez bizony, amikor szükség lett volna rá, akkor nem nagyon lehetett elérni őket. Most utólag, amikor nincs rájuk szükségem, akkor bombáznak ilyen kéretlen e-mailekkel. Én azt gondolom, hogy ez inkább kontraproduktív ilyenkor a fogyasztók
1: számára. Úgy látom, elértem az urak inger küszöbét. Edmann Norbert.
5: Abszolút. Még a panaszkezés kapcsán jutott eszembe, hogy ez nem csak unió, nem csak magyar szinten, hanem unió szinten is probléma, nem véletlenül, hogy Európai Uniós jogszabály szabályozza most már, hogy nem emeldíjas telefonszámon kell elérhetővé tenni a légitársaságokat.
1: Ezt is szabályozni kell.
5: Muszáj volt, mert kifejezetten, és azt hiszem 2022 körül lépett ez hatályba ez a szabály, hogy amellett, hogy nem lehetett őket elérni, és nem találtuk meg, ha valaki nagy nehezen megtalálta, akkor is olyan brutális díjakat kellett fizetni a telefonkapcsolásért és hívásáért, ami abszolút aránytalan és méltatlan volt, úgyhogy ezt is szabályozta az Európai Unió egyébként.
1: Hát akkor okosabbak nem lettünk, de elfogadjuk.
0: Facsipesz.
1: És már is jön a következő hallgatói kérdés, hogy ne várjon már tovább a válaszra. A kérdés az volt, hogy elvehetik-e a jótállást, mégpedig azzal az indokkal, hogy nem volt éves karbantartása a klímán. Hát ugye szerintem mindenkinek a saját érdeke, hogy a klímáját minden évben kitakarítassa, de lehet, hogy pont nem a szakszervizel takarítatta, hanem mondjuk a kisbuci somával, akivel ő megbízik, és kisvállalkozó. Szóval a kérdése az volt, hogy köteles-e azzal végeztetni a karbantartást, mert ez gyakorlatilag annak számít, aki üzembe helyezte, de nyilván itt nem csak klímáról van szó, hanem egyéb ilyen dolgokról is. Én még egy ehhez hasonló sztorit hallottam, amikor valaki vett egy tusolót, amit tudjátok, így egybe van, ilyen alles was gut und, minden egybe van, és nem a céggel szereltette például be, és mikor meg elromlott, akkor elvették azonnal a jótállását. Szóval kacifántos ügyek, de itt a megoldás Máténál legalábbis remélem.
4: Mindenképpen. A helyzet az, hogy jótállást elvenni azért nem lehet, mert hogy azt lehet elvenni, amit ők adtak, de a jótállást azt jogszabály adja a fogyasztók számára. Na most, amit pedig törvény és kormányrendelet rögzít, hogy az a fogyasztónak jár, azt egy vállalkozás nem veheti el. Ez egyrésztről kommunikációs különbség, mert persze akár elutasíthatja a jótási igényt a cég egy adott esetben, de másrészt egy nagyon fontos gondolkodási különbség, tehát véletlenül se keverjük össze azt a lehetőséget, amit a cég magától ugye akár fizetésére, akár ingyen ad, azzal, amit ugye a jogszabály neki kötelezően előír. Tehát jótást elvenni nem lehet, megvonni sem lehet, megsemmisíteni sem lehet, rengeteg ilyen kifejezést olvastunk már. Tehát a jótállás az jár, az ott van a fogyasztónak, és egyetlen egy dolgot tehet a vállalkozó, ami a fogyasztónak negatívum, hogy amikor a fogyasztó szeretné mondjuk egy hibára vonatkoztatva kicseréltetni a terméket, akkor elutasítja ezt az igényét, a fogyasztó meg szépen elmegy a békéltető testülethez, és majd ott elvitatkozgatnak szakértői segítség mellett arról, hogy mi lesz. A másik kérdés szerintem élesebb, és abban azért volt is változás az elmúlt 20-30 évben, ez pedig az, hogy kivel vagyok én köteles, vagy kivel nem vagyok köteles elvégeztetni éves rendes karbantartásokat, szervizeléseket, vagy beszereléseket. Itt egyébként több lehetőség is van. Alapvetően az Európai Bíróság kimondta most már egy jó 15 éve, hogy semmisek azok a szerződések, különösen jótállási és kellékszavatossági idő alatt, amelyek kikötik, hogy csak adott hálózaton belül lehet szervizelni és karban tartani az adott terméket.
1: De az üzembehelyezés nincs benne?
4: Az üzembehelyezés is benne van, mert az is lényegében egyfajta beszerelés képpen értelmezhető. Tehát a szakértelem az, ami is szükséges hozzá, de a szakértelmen túl, ha van adott vállalati körön márkán kívüli szakértő, aki meg tudja ezt oldani, akkor az ugyanúgy jogosult a beszerelésre.
1: Vagyis... De hát akkor álljunk meg egy pillanatra, már eleve tévedés, mikor mondjuk veszünk egy klímát, és akkor azt az információt kapjuk, hogy csak ezzel és ezzel a céggel lehet üzembe helyezni, vagy egy tusolónál marad, vagy csak ők szerelhetik be. Ez már így nem igaz. Egy kikötés, hogy a szakmailag elismert legyen, ugye, akivel megcsinál.
4: Így van. Az első, amit tennék, azért elég jól ismerve a piacot, ma már online tudunk klímát vásárolni, tehát vannak webshopok tömkelegével, ahol meg tudjuk venni a kültér és a beltéri egységet. Tehát látható, hogy a piac alkalmazkodott ez, és nem ír előkötelező beszereléseket. Ha olyan céggel hoz minket össze a jó sorsunk, aki azt mondja, hogy csak ő szerelheti be, akkor keresünk egy másikat.
1: Tehát,
4: erről mindenképpen az a véleményem, hogy onnan meneküljünk. Aha. A másik, és akkor ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy megveszem a klímát mondjuk online, ahogy az előbb mondtam. Igen. Találok a szomszédomban egy nagy tudású szakembert, aki vállalja, hogy felszereli. És mondjuk összecseréli a kültér és a beltéri egységet. Nagyon jó ilyen fotókat láttam mostanában.
1: Komolyan, de hát azt még én is tudom, melyik a kültér. Mint műszaki analfabéta, azért ezt
4: feltételezhetjük,
1: hiába nevettek.
4: Feltételezhetjük, hogy ezek a képek mémek, de mindes nagyon jó szerintem képeket láttam erről az interneten. Tehát mondjuk feltételezzük, hogy annyira nem szakember, és mégiscsak összecseréli ezt a kettőt, akkor ugye mit csinálhatok? Nyilván itt egy másik szolgáltatás jön elő, ez a szaki, akit én megbíztam 10, 20, 30, 50, 100 000 forintért, hogy szerelje be, ő is felelős lesz, neki is van kellékszavatossági kötelessége. Ugye nemrégiben pont egy korábbi adásban beszéltünk arról, hogy a kellékszavatossági kötelesség akár jótási kötelezettség ugye terhel szerelőket, karbantartókat és egyébeket, amennyiben ugye ezért fizettünk. Tehát itt neki is lett egy felelőssége, és mi lesz, hogyha őt nem érem el, és visszamegyek majd az eladás helyére az online boltba, hogy hát rossz a klímám, akkor ki fognak jönni, és azt mondják, hogy hát ez nagyon rossz, de nagyon rosszul lett felszerelve, és akkor el fogják utasítani a jótási igényt, de csak erre a szerelési hibára vonatkozóan.
1: Ez elég extrém, meg ahogy itt a hallgató írta, itt nem is, tehát itt a klíma paneljével, vagy mivel ezzel, ami kiírja, hogy hány fok, hát ennyire értek a műszaki dolgokon, szóval, hogy azzal van baj, és akkor miért nem hajlandók ezt a jótállási idő alatt kicserélni? Ezért, mert hogy nem velük szereltette be.
4: De a fogyasztónak itt nagyon jó a jogérzéke és a fogyasztóvédelmi érzéke, ugyanis amennyiben egy beszerelési kifogása van az eladónak, akkor...
1: Tehát az előző példánál maradva fordítva rakják föl, igen?
4: Így van. Akkor amiatt jogosan fogja elutasítani, igen, az eladó, de a panelnek, a tájékoztató panelnek, a meghibásodásnak semmi köze nincs a beszereléshez, ha csak nem ütöttek a lapáccsal. Tehát, hogy alapvetően ott nem fogja jogosan elutasítani az eladó cég a
1: fogyasztó. És hogyha jogtalanul elutasítja, akkor mit csinálunk? Azt nem mondta, hogy menjünk a békértető testülethez, ma addigra már 50 fok lesz, meg két szezonnal odébb leszünk, nem?
4: Hát ez sajnos így van. Alapvetően nyilván rájuk küldhetek egy komolyabb osztagot, de az meg nem lesz jogszerű. Tehát, aha, hogy maradjunk annyiban, hogy a békétető testület a leggyorsabb megoldás ezek közül.
1: Igen.
4: A leggyorsabb jogszerű megoldás a lehetséges.
1: De hát akkor
4: közül
1: nem kell velük kötekedni azonnal a békétető testülethez kell, de ott dokumentációkat kérnek.
4: Panaszlevél kell, tehát egyszer meg kell próbálnom rendezni a
1: és
4: vitát.
1: És írásban mondják azt, igen, hogy nem csinálják magyarul.
4: Így van, hát elutasítás legyen után ezt a békétető testületi ügyindítást egyből megkérdezik, hogy megpróbáltam, megkíséreltem rendezni a vitát velük.
0: Facsipesz.
1: Megtéveszthette a fogyasztókat a Van Magyarország, de azért gyorsan nem a védelmükbe, de azért szerintem itt én elég régen csak fogyasztóvédelmi műsort már az összes telekommunikációs cégrel ugyanez megtörtént, hogy ezért azért jól megtévesztettek minket, vagyis behúztak a csapdába, most éppen van Magyarország. Ez egy korábbi vizsgálat volt, de amiért én ide szeretném hozni, mert azt gondolom, hogy valamilyen szempontból tipikus, hogy eltagadnak, vagy elfelejtenek olyanokat közölni velünk, ami befolyásolja a döntésünket, vagyis, hogy ez még plusz pénzbe kerül, és csak azt emelik ki, hogy ez milyen jó, és hogy ez már, én 20 éve vezetek ilyen műsort, de 20 év alatt ezek újra termelődnek.
3: Igen, valóban ezek a telekommunikációs cégek már sokadjára kerülnek a gazdasági versenyhivatal elé különböző ügyekben. Valóban az összes a magyarországi piacon lévő telekom céggel kapcsolatban voltak eljárásai gazdasági versenyhivatalnak az elmúlt években, vannak is jelenleg, és általában ezekről az ügyekről összességében azt el lehet mondani, hogy mindig a probléma az, hogy valamiről tájékoztatják a fogyasztót, ez a fogyasztó félig számára nehezen értelmezhető, vagy félreérthető, és aztán ez mindig többe kerül a fogyasztónak a végén.
1: Igen,
3: hát ez
1: igen,
3: így
1: igen
3: lehet összefoglalni. Itt ugye azt gondolom, hogy az fontos mindig, hogy akár ebben a műsorban is beszéljünk problémákról, majd aztán megpróbáljunk levonni olyan tanúságokat, ami a fogyasztók számára hasznos lehet.
1: Ez
3: és ebből az ügyből is lehet vonni ilyen tanúságot. Ugye most a nyár előtti időszakban vagyunk, és ilyenkor sokan terveznek különböző utazásokat a nyári időszakban, és akkor mindenki külföldön is szereti használni a mobiltelefonját. És ugye azt már megszoktuk, hogy az Európai Unión belül ott egységes roaming díjak vannak, tehát gyakorlatilag majdnem ugyanolyan feltételekkel használhatjuk a mobiltelefon készülékünket, mint hogyha itt lennénk Magyarországon, a magyar határokon belül. Ugyanakkor vannak olyan országok, ahol ez nincs így, amik az Európai Unión kívül esnek. Ez mondjuk Európában is vannak ilyen országok, például Svájc. Hogyha valaki Svájcba utazik, vagy mondjuk Norvégiába utazik. Vagy hát arról nem is beszél, hogy ha valaki fát mondjuk Afrikába utazik, vagy Dél-Amerikába utazik, vagy egyéb egzotikus helyekre, hát akkor ugyanott nagy meglepetések érhetik, amikor hazajön a nyaralásból, amikor meglátja a telefonszámláját.
1: Na de ott még leginkább elgondolkodik, de mondjuk Svájc az, amit a fene se gondolt volna nekem, vagy 60 ezrembe fájt ez a tudatlanság. Úgyhogy nem is baj, hogy ezt itt elmondtattátok, és Svájcba megy, az...
3: Mindig figyeljenek oda, aki külföldre utazik, az mindig tájékozódjon a nagy telefonszolgáltatóknak az oldalán, hogy milyen feltételei vannak a roamingoknak. Ugye mindig elterül az, hogy valamelyik társaság ugye kapcsolatban van egy másik külföldi társasággal, lehet, hogy ott kedvezőbb csomagokat adnak vagy biztosítanak, és ilyenkor ezt mindig jó megnézni. Nekem is olyan ismerősöm, aki elment néhány napra egy ázsiai országba, és egy 6 millió forintos telefonszámlával érkezett haza, mert az internet forgalmazás az olyan drága volt, és
1: aranyárba mérték.
3: Millió forintos számla lett ennek a vége. Tehát azt gondolom, hogy ez igen húsba vágó lehet, és itt is egy ilyen ügyről van szó.
1: Ugye van egy, valamit ajánlottak, egy ilyen világ, mi a neve?
3: Igen, ez egy világnapi jegy, napi ami gyakorlatilag jegy erre szolgál, ezt lehet aktiválni, mikor valaki külföldre megy, és ennek van egy megadott díja, csak ugye egyrészt a pontos feltételeket felejtették el közölni, hogy pontosan ez hogyan és miként kell használni, illetve ez újra aktiválódik bizonyos szempontból, tehát akár még
1: automatikusan?
3: Akkor is, volt olyan esetek, amikor automatikusan újra aktiválódott.
1: A Vodafone játszotta ezt egy 5-6 évvel ezelőtt ugyanezt.
3: Igen, és azt nem mondták, mert a vélelem szerint ugye nagyon fontos, hogy gyanúról van szó ismét, ez még nem bizonyított, hogy ezt a jogsértést elkövette.
1: Ez akkor, akinek higgyek neked, a vagy kollégám, a szememnek.
3: Én nekem ezt mindig fontos elmondanom, hiszen nyilván ilyenkor ez csak egy alapos gyanú alapján indult ez az eljárás, de azt is elmondom mindig, hogy hát azért a fogyasztóvédelmi területen dolgozó kollégáim azok már, hogy is fogalmazzak, elég dörzsöltek ezen a téren. Tehát van orruk ahhoz, hogy meglássák az előzetes bizonyítékokban azt, hogy vélelmezhető a jogsértés, és természetesen az erőforrásainkat olyan ügyekre használjuk, amiben ez valóban tud hasznosulni a fogyasztók számára, és nem az a fontos, hogy megbüntessünk cégeket, hanem hogy megszüntessük ezeket a vélelmezhetően jogsértő gyakorlatokat.
1: Ugye a Ván az, ami a részben a Vodafone-ból alakult ki, mert hogy nekem tényleg az jutott eszembe, 5 vagy 6 évvel ezelőtt széleszagra ezt eljátszották sokáig, és pont a GVH büntette meg őket, de úgy látszik ez olyan, hogy ezt nem lehet megölni, újra éled, ez a nagyon jó ötlet. Mert most Van név alatt van ugyanez. Egyébként nem tudom, érkezett hozzátok olyan bejelentés, hogy a Van egyszerűen azt csinálja, hogy a korábbi szerződéseket fölmondogatja, telefonon fölhívogatják a volt ügyfeleket, és közlik, hogy ez megszűnt, és sokkal drágább szerződéseket ajánlanak, szerintem tisztességtelen kereskedem. Gyakorlatilag nem én vagyok a szakértő. Volt-e már ilyen irányú megkeresésetek, mert ha nem, akkor számíthattok rá, most nagyon sokan írtak és panaszkodtak nekünk.
5: Hát akkor várjuk a fogyasztók megkeresését, mivel említettem már korábban műsorokban is, hogy évente 3-4 ezer különböző fogyasztói panaszt kapunk, ezért nem vagyok mindig teljesen napra kész, hogy milyen ügyekben kapunk, bár időről időre minden héten megkapom a kollégáimtól azokat az információkat, hogy az elmúlt héten milyen típusú panaszok, vagy milyen típusú ügyekben érkeztek hozzánk panaszok, hiszen ez általában a kommunikációkat is mindig alakítja. Olyan ügyekben akar teszünk például közé edukációs tartalmakat, amiben sok panasz érkezik, tehát megpróbáljuk így mondani, hogy megelőzni a problémákat, mert maga egy eljárásnak a lefolytatása sokszor egy-másfél évbe telik, mire egy konkrét ügyben lefolytatunk egy eljárást, de azt látjuk, hogy például mondjuk a roaming szolgáltatással kapcsolatban sok panasz érkezik, akkor ebben közé teszünk a következő hetekben egy tájékoztató kampányt ezzel kapcsolatban, hogy a fogyasztók, mert nagyon sokszor van az, hogyha a fogyasztók körültekintőek, én nem szeretem ezt a szót, hogy tudatosabbak a fogyasztók, mert egyszer mondta nekem valaki, hogy a fogyasztói döntéseinek a 90%-át a tudatalattink alapján hozzuk meg, hát akkor mit várunk a tudatosságtól? De hogyha körültekintőek vagyunk, a lehető legtöbb információ birtokában hozunk fogyasztói döntéseket, akkor nagyon sokszor ez egyfajta védelmet jelent a jogsértésekkel szemben.
1: Rengeteg hallgató, én most így gondolkodtam, hogy milyen kérdések jöttek a facsipesz2025@gmail.com-ra, ugye folyamatosan most már tényleg rengeteg kérdés jön, vagy 15-20 hallgató kezdte a Temu témáját felhozni, hogy tudjam már meg, hogy körülbelül meddig várhatják a Temutól az e-mailt arra, hogy a 2000 forintot visszakapják, mert ugye született erre egy ilyen döntés, és van, aki nagyon viccesen azt írta, hogy mert már kezd az agyamra menni, az összes Temu e-mailt kinyitom, és köze nincs az én 2000 forintomhoz, de nem mondom meg, hogy a izétől a repülőig miket árulnak nekem, szóval, hogy már dühösek is a hallgatók.
5: Igen, ugye április végén hozta ezt a döntést. Igen. A GVH. Ez egy nagyon komplex válaszcsomag volt a Temu részéről, hiszen nem csak a visszatérítést vállalták,
1: de nyilván hanem
5: egy compliance csomagot is vállaltak, hogy módosítják az eljárásokat. Összességében úgy tűnik, hogy egy év van ennek a végrehajtására, de én azt gondolom, hogy előbb meg fog történni, ugye az About You-val szemben volt egy hasonló eljárásunk ősszel, novemberben, ők olyan januárban kezdték meg a kifizetéseket. Nyilván ilyenkor nekik fel kell dolgozniuk azt, hogy ebben az időszakban milyen magyar vásárlókkal kerültek kapcsolatba.
1: Leszűrik.
5: Ugye több százezer, akár millió vásárló is lehet szó, vagy több százezer vásárló van szó nyilvánvalóan, és utána pedig mindenkit egyes e-mailben megkeresnek. Az e-mail tárgyában is kell szerepelni annak, hogy ez egy visszatérítés,
1: na, tehát ez
5: is
1: fontos tehát
5: ebből a
1: és
5: szempontból.
1: Magyarul.
5: És magyarul kell, hogy ezt megküldjék, és nagyon fontos, hogy nem kupont küldenek, nem levásárolható összeget küldenek, hanem magyar forintot utalnak át. Mindenkinek arra a bankszámlára, vagy arra a fizetési módra, biztonságos fizetési módra, ahogy azt jóvá hagyja, vagy ahogy azt megadja.
1: Tehát nyilván, ha valaki vásárol tőlük, akkor egy bankszámláról utalt.
5: Hát, vagy nem, az e-mail címe megvan, tehát az e-mail címe az rendelkezésre áll, és így meg fel tudják venni mindenkivel a kapcsolatot, és ezt vissza fogják fizetni legalább 882 millió forint értékben. Ha kevesebbet fizetnek vissza, akkor ezt befizetik a magyar költségvetésbe. Fontos viszont, hogy a kiszabott 437 millió forintos bírságot május 28-áig várja a központi magyar költségvetés,
1: de
5: hiszen erre
1: elmúlt,
5: csak 30 napja van a vállalkozásoknak, hogy ezt befizessék.
1: Az már elmúlt, úgyhogy arról még nincs információt, hogy megjött vagy nem. Jó, köszönöm szépen, viszont egyre dühösebbek a volt Temu vásárlók, mert rengeteg olyan megjegyzés is jön, de hát ezt mondom, hogy tessék a GVH-hoz fordulni, hogy egyre agresszívabb, tehát mióta nyilván megbüntettétek őket, egyre agresszívabb a Temu, minden fronton támad, 4 percenként küld e-mailt, felugró ablakokat és mindent csinál. Tehát nem, hogy lecsillapodott volna, hanem azt mondják, hogy egy hallgatót idézve, aki írt nekünk, azt írt, hogy vérszemet kaptak ezek, nem tudok tőlük szabadulni.
5: Hát remélem, hogy nem a GVH eljárása miatt lett bárki is agressívebb, vagy így
1: hát ezt nem tudhatjuk, hogy ők hogy gondolkodnak az ő nyakukon.
5: Reméljük, hogy a mi eljárásainkat a fogyasztók, a vásárlók mindig pozitív élményként érik meg, mert vagy kaptak visszatérítést.
1: De nem a vásárló
5: vagy...
1: lett, a Temu lett agresszív.
5: Hát ezt nem tudom megmondani, hogy valóban így van-e, ezt meg kell vizsgálni, hogy hogy valóban ez egy agresszív kereskedelmi gyakorlat is, hiszen ez tiltott egyébként kéretlen e-mailekkel bombázni a fogyasztókat, illetve biztosítani kell mindenkinek a leiratkozás lehetőségét nyilvánvalóan átláthatóan ezekről a platformokról, de hát én már is jegyzem ezeket a problémákat, és akkor ezt jelezni fogom az ügyfélszolgálattal foglalkozó kollégáimnak, akik ezt előzetesen megvizsgálják, és természetesen amennyiben megalapoz újabb eljárást, akkor újabb eljárásokat indít.

0: vállásokat tesznek, akkor utóvizsgálatot tartunk. Itt a TEM ügyében is lesz majd utóvizsgálat. Megvizsgáljuk, hogy valóban visszafizették ezt a pénzt,
1: valóban megszüntették a módosításokat,
0: megszüntették ezeket a gyakorlatokat, de amennyiben ugye mindig egy eljárás egy adott időszakra vonatkozik, amint az adott időszakon túl is érkeznek hírek vagy információk vélemezhető jogsértésekről, akkor új eljárásokat indítunk. Ugye a korábbi adásban beszéltünk ilyen fizetési pont üzemeltetőkről, amelyek már nem először kerültek ugyanúgy a GVH-látók körében.
1: És nem is utoljára, gondolom én.
0: Hát reméljük, mindig azt reméljük, hogy a cégek jó útra térnek, de hát ez
1: és akkor az influencerekkel kapcsolatban még egy mondat, addig nem engedlek el, ugye őket is vizsgáltok folyamatosan, pontosan azért, mert elfelejtik feltüntetni, valaki fizet nekik azért, hogy valamit akár műsorban elhangzott már, hogy fogyasztó terméket, hogy valamit úgy csinál, mintha ő neki az marha jó lett volna, miközben, de hogyha nem kap érte pénzt, akkor ők a nyomukba vagytok tovább.
0: Igen, több eljárásunk is van, már lezártunk hármat ezek közül az eljárások közül, még három legalább folyamatban van, a legnépszerűbb magyar influencereket vizsgáljuk, és valóban azt látjuk, hogy ugye a marketing tevékenység az elmúlt években jelentősen áttevődött az influencer marketing területére. Igen. A cégek egyre nagyobb előszeretettel alkalmaznak ilyen közvetett marketing technikákat, és ebből az úgynevezett reklámtortából is egyre nagyobb szeletet hasít ki ez az influencer marketing. Ezért a mi figyelmünk is egyre inkább erre irányul, és valóban azt vizsgáljuk, hogy ezeket az egyébként nem túl bonyolult szabályokat, amiket valljuk be kell tartaniuk, hogy jelezni kell mondjuk, hogy egy fizetett tartalomról van szó, vagy promócióról van szó.
1: Igen, tudjátok, hogy kik csinálták.
0: Ezeket betartják ezek az illetők, és fontos, hogy nem csak az influencernek van felelőssége, ez talán még fontos a vállalkozás, hanem a hirdető cégeknek is van felelőssége ebben, és nagyon komoly reputációs veszteséget szenvedhet mondjuk egy nagy cég, hogyha egy olyan influencerrel szerződik, aki aztán a megjelenésben nem tartja, a posztokban nem tartja be ezeket a szabályokat, akkor akár ezek a cégek is jogsértésbe keveredhetnek, ezért a cégeket is óvjuk attól, hogy és nagyon figyeljenek oda erre a technikákra.
1: Régebben a színészek szájába adták meg a híres emberek, most változott a világ, de mi is váltunk témát majd mindjárt.
2: Facsipesz.
1: Saját márkás termékek, egyébként ezt egy hallgató vetette föl, de nekem is kedvenc témám, mert hogy én is rájöttem arra, hogy egy csomó mindenben a saját márkás termék az ugyanolyan jó, csak nincs olyan cifra csomagolása, nem egy nagy nemzetközi cégnek a logója van rajta, vagyis nem fizettem ki a reklámot, viszont ugyanazt kaptam. De azt gondolom, hogy az élelmiszerek és az egyéb saját márkás termékek között egy éles vonalat kell húzni. A hallgató azt hiányolta, hogy de egyébként tudatos vásárló lehet. Ugye mindig megszokta nézni, tejtermékekről volt egyébként itt nála szó, hosszasan leírta, hogy mindig megszokta nézni, hogy melyik cég csinálta, és ha, mit tudom, most mondok, amit az Alföld tej csinálta, szerintem olyan már nincs is, akkor az, vagy van, bocsánat, van, akkor rossz, akkor jásztej, nem tudom, van-e, mindegy, az is van, akkor befejeztem, mert mindegyik van. Szóval az neki egy biztonságot adott, hogy akkor az a tejföld, az a sajt, vagy mit tudom én, micsoda, a felvágottnál is ugye megvannak ezek, most ha nem mondok példát, hogy akkor ő biztonságban van, és milyen jó jár, és azért jár ebbe a nagy hipermarket láncba, mert olcsóban megkapja ugyanazt. Egyébként téli szaláminál is van ilyen, és konkrétan tudom, hogy amit ő még írt, ugye a Spárba szokott egy saját márkás téli szalámit venni, ami csak saját márkás, de ott gyártatják. Szóval van erre valami szabály, hogy az élelmiszereknél kötelező feltüntetni, ő küldött is egy fotót, és az volt ideírva, hogy gyártó, most mondok, amit Lidl Magyarország. Hát az nem életszerű, hogy egy kereskedőnek kell mondjuk szalámit gyártani.
3: Én örülök, hogy milyen tudatosak egyébként a fogyasztók, és ez tényleg fontos. Egyébként a gyártó tényleges nevét nem minden esetben kötelező feltüntetni. Ez nagyon fontos. Ez is egy Európai Uniós, és egyébként Magyarországon is épp ezért közvetlen rendelet miatt közvetlen alkalmazandó jogszabály. Mindig a felelős élelmiszervállalkozónak kell feltüntetni a nevét. Ez lehet gyártó is, lehet forgalmazó is. Ugye a forgalmazót minden esetben köteles
1: feltüntetni. Nem vagyok kötelező.
3: Nem minden esetben. Ez egy nagyon érdekes szabály egyébként, mert a nem élelmiszereknél például fel kell tüntetni a gyártót. Uniós szabály ez, az élelmiszernél felelős élelmiszer vállalkozót kell feltüntetni. aki lehet a gyártó is, de a forgalmazó meg
1: de
3: mindenki.
1: De a forgalmazó az egy úgynevezett közbenső láncem, tehát ha valami ételmérgezést kapok,

0: akkor elszaladnak a forgalmazóhoz.
1: És ő a felelős érte ebben az esetben. Tehát akkor ő, most az egy dolog, hogy ő majd utána hogyan meccseli ezt le a gyártóval. Egyébként pont említettél egy híres áruházláncot, neki például van saját húsüzeme.
0: Igaz. De akkor se fognak füstölgetni téli szalámit.
1: Hát ezt nem tudhatod egyébként.
0: De ott speciál rajta van, ki gyártja, és a legnagyobb téli szalámi guru cég gyártja.
1: Nyilván ez feltüntethető, de mondom még egyszer, tehát nem köteles. Az nyilvánvaló a felelős élelmiszervállalkozó nevének ott kell lennie, és akkor, hogy például bármi megbetegedés van, vagy nem tartják be azokat a nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági higiéniai szabályokat, akkor ő felel érte.
0: Máté is hozzá akar elszólni. Látom a gesztusain.
2: Igen, én is nagyon-nagyon örülnék, hogyha egy ropizacskóról kívülről tudnám, hogy azt a kedvenc gyártóm gyártotta-e, vagy nem annyira kedvenc gyártóim gyártják. De az a helyzet, hogy ez tényleg egy a mi agyunkban fogyasztóként egy ilyen információs kérdés, és a jogszabályokban meg egy felelősség kérdés, ahogy a Norbi mondta.
0: De tehát minden egyes
2: esetben, minden esetben ezt az infót azért kell ráírni, hogy meg lehessen ragadni a grabancát annak, aki benhagy pár bacillust a termékében, vagy bármilyen egyéb kockázatot hordoz magában a terméknek a megvásárlása és használata. De egyébként ugyanez a logika, és nagyon-nagyon érdekes, a Norbi nagyon helyesen megkülönböztette az élelmiszert a többi terméktől, de egyébként bár tényleg a gyártó kötelezően feltüntetendő a többi terméken,
0: igen,
2: de az Európai Uniós szabályozásban a gyártó meghatározása elég képlékeny, ugyanis azt mondja ki, hogy aki árut gyártat, vagy saját márkanév alatt forgalomba hoz. Tehát úgy több jogi meghatározás is van, de mondjuk ez a termékbiztonsági jogszabályi háttér az ez. Tehát lényegében ő is azt mondja ki, ha én, Siklósi Máté, holnap ruhaüzemet nyitok, és Távol-Keletről berendelem a pólókat, nadrágokat, és én úgy döntök, hogy nem azt akarom kiírni, hogy a Think Tank BT készítette el ezt nekem, mondjuk azért, mert nem releváns, mondjuk, mert azt úgy jegyeztem meg, hogy nem oda küldöm vissza, én. És ráírom, hogy a Siklósi Máté BT készítette ezeket a ruhákat, akkor én vállom az összes felelősséget minden olyan következményére.
0: De bocsánat, egy csomó cuccra az van ráírva, hogy gyártás EU.
2: Hát, nem, ez semmiképp sem szabályos. Tehát a gyártó neve és címe, kereskedelmi védjegye címe, az kötelezően feltüntetendő.
1: Igazából nem tudom ezt jobban kiegészíteni, tényleg így van. És ettől függetlenül azért a fogyasztóknak az irány lehet, amit te is említettél, hogy lehet, hogy ugyanolyan jó, de hogyha ő neki az nagyobb biztonságot ad, hogy konkrétan ismeri a gyártót, igen, és nem saját márkását, akkor nyilván választható ez a termék, de elképzelhető, hogy az akkor adott esetben drágább, és akkor viszont itt már jön a fogyasztói döntés, hogy mi az, ami fontos. Nyilván mindent figyelembe kell venni, az árat, a minőséget, a gyártót, ha tudjuk, a forgalmazót, a forgalmazási körülményeket, mindent, akkor az egyedi döntés.
0: Igen. Csak akkor gyártatja a sok saját márkás terméket, egyébként például mosószerbe, mosogatószerbe sok tesztet láttam, hogy sokkal jobbak például, de majd erről máskor fogunk beszélgetni. Csak azt akartam mondani, hogy ez tényleg bizalmi kérdés, hogy mit emelek le a polcról, ha a számba veszem, és lehet, hogy egy csomó, tehát kevesebb forgalom van a saját márkás termékénél azért, mert ő nem írja rá. Egy mondat.
2: Igen, egyetlen egy mondat, csak hogy mennyire érdekes ez a saját márkás. Az egyik nagy hazai bevásárlóközpont elkezdett nátrium-nitritmentes felvágottakat árulni, ezt egy adott márka név alatt.
0: Igen.
2: És az egyik legnagyobb magyar kolbászgyártó cég, amúgy nátrium-nitrites kolbásza, az ő saját márkás kínálatukban mentes. Tehát, hogy egy saját márkás kínálatban rendelhet el egy sokkal magasabb szintű fogyasztóvédelem, vagy sokkal magasabb szintű egészségvédelemre készített termékeknek a benyújtását, tehát az áruház saját márkás terméke a jelen egészségügyi vélemünk szerint egészségesebb, mint ami kolbászt amúgy ez a cég gyárt.
0: Egyébként a párizsi is, ezt most akkor is kimondom, a Tesco-nak a saját márkás párizsi javít mindent élelmiszer biztonsági szempontból, úgyhogy azt érdemes venni, de sorolhatnám, viszont a műsor az már eddig tartott. Véget ért szakértő vendégeimnek köszönöm szépen, hogy eljöttek, a hallgatókat továbbra is arra biztatom, hogy írjanak nekünk facsipesz2025@gmail.com. Bicot Tominak megint szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és végigcsinálta ezt a műsort is ugyanolyan jó kedvel, mint mindig, mert hogy a végére értünk, Törtei Takács Krisztát hallották, legyenek tudatosak, vásároljanak okosan, viszont hallásra jövő héten ugyanekkor ugyanitt.
3: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!
3: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
4: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, marad a napos koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodabó-Izemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Ma sok napsütésre, igazi nyári időre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. A légmozgás mérsékelt marad, délután 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap fátyol felhők szűrik a napsütést, és délutántól nyugaton, északnyugaton a gomoly felhőkből záporok is kialakulhatnak. Reggel 10-18, délután 28-33 fok lesz.
3: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
7: Hobby Rádió, a hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
9: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
8: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
9: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
8: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
9: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 8-án köszöntjük Medárd nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név a Medardus névből ered, jelentése hatalmas és erős. Becézése Medárdka, Medi, Medike, Medus, jeles viselője a Medárd névnek, Szent Medárd, aki 6. században élt, Noyon püspöke volt, az időjárás védőszentjének is hívják. Ezen a napon köszöntjük még Ágnes, Ellák, Helga, Izabella, Kalipszó, Kalioppé, Méda, Medárda, Tas, Vilmos és Zaránt nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. Nagyon korán 632-vel fogjuk kezdeni. Június 8-án Medinában 62 éves korában meghalt Mohamed próféta, az iszlám vallás megalapítója, aki vallási és politikai tevékenysége révén az arab félsziget törzseit egyesítette. Mohamednek 40 évesen voltak először látomásai, amelyek szerint az arabokat kellett vezetnie, hogy megismerjék az egyetlen mindenható istenüket, Allahot. Először Medinában sikerült híveket toboroznia, akik az iszlámot terjesztették Arábiában. Végül 630-ban sikerült meghódítani a Mekkát is, amely Jeruzsálem helyett az új vallás központjává és zarándok helyé vált. Mindössze 160 évet ugrunk előre, 793-ban járunk, június 8-án a normannok első hódító hadjáratuk során kirabolták a West déli partjainál lévő Holy Islanden a Lindisfarne kolostort, ezzel kezdetét vette a viking korszak Angliában. A 18. századdal folytatjuk, 1786. június 8-án először árultak New Yorkban nemházi készítésű fagylaltot. A 19. század elejével folytatjuk, 1810. június 8-ával. Ekkor született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1840-ben megnősült, házasságának első boldog éve bőséges zenei termést eredményezett, ebben az évben 138 dalt írt. A zenetörténet a dalok éveként nevezi ezt az esztendőt, a későbbiekben egyre több magasabb szintű alkotás került ki a keze alól. Folytassuk a 20. század elejével, 1903. június 8-án született Margaret Yorkener, belga amerikai regényírónő, esszéista, akit az első nőként választott tagjává a Francia Akadémia egy zárt körű irodalmi intézet. 1925-tel folytatjuk, ebben az évben június 8-án született Barbara Bush, egykori amerikai First Lady, George Bush volt amerikai elnök felesége. Egyes elnök feleségek a 19. században még annyira visszavonultan éltek, mintha nem is lettek volna a Fehérház lakói. A 20. században az erős férfiak oldalán álló erős asszonyok már nem rejtőztek el, hanem reprezentációs és karitatív kötelezettségeknek tettek eleget, és egyre inkább tért hódítottak a politikában. Barbara Bush például alapítványt hozott létre az írni-olvasni tudásért. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobbirádióban.

0: Üzenet a Krónikák második könyve 6. részéből.
1: Attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet Egyiptom földjéről, nem választottam várost Izrael egyetlen törzséből sem azért, hogy házat építsenek, és ott legyen az én nevem. Én nem választottam senkit, hogy fejedelme legyen népemnek Izraelnek. De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek Izraelnek a vezetője legyen.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 2026. június 8-a hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 1-től 12. vers. Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült. Tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Elmélkedés. A boldogság mondások Jézus hegyi beszédének nyitánya, a keresztény élet alapja. A világ másként képzeli a boldogságot, gazdagság, siker, kényelem, önérvényesítés. Jézus ezzel szemben olyan embereket nevez boldognak, akik szegények, sírnak, üldözöttek, békét keresnek, irgalmasok, sebezhetőek, nyitottak és tiszta lelkűek. Ez a tanítás nem csupán erkölcsi útmutatás, hanem egyúttal Jézus önarcképe. Amit mond, azt ő maga is éli. Ő az, aki szegény lett értünk, aki többször sírásra fakadt, aki békét hirdetett és irgalmat gyakorolt. A boldogságokkal tehát nem csak utat mutat, hanem meghív minket, hogy kövessük példáját. A boldogságok nem kívülről ránk kényszerített szabályok, hanem valóban meghívások. Mindegyik mögött ott rejtőzik az isteni szeretet, amely formálni akar bennünket. Boldognak lenni azt jelenti, hogy Istenhez tartozon, bármilyen körülmények között is élek. Az igazi boldogság nem a világ visszajelzéseiből fakad, hanem abból, hogy Jézus tekintete rajtam nyugszik. A boldogságok ma is élnek azokban, akik másokat szolgálnak, megbocsátanak, békét teremtenek, nem viszonozzák a rosszat. Lehet, hogy nem kapnak e világi elismerést, de Isten országa az övék. A Jézus által meghirdetett boldogság tehát nem elérhetetlen magaslat, hanem Isten szívének közelsége. Aki Jézus szemével látja önmagát és a világot, részesül a boldogságból. Uram Jézus Krisztus, te nem csak tanítottál a boldogságról, hanem életeddel példát adtál nekünk. Segíts, hogy ne a világ hamis ígéreteit keressem, hanem a te tanításod szerint éljek. Add, hogy merjek szegény lenni, irgalom legyen a szívemben, és tiszta legyen a lelkem. Taníts sírni azokkal, akik sírnak, és békét vinni oda, ahol háborúság van. Ha üldöznek, emlékeztess arra, hogy a te országodban megkapom jutalmam. Vezess az igazi boldogság útján. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
2: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: Világjáró.
11: A Hobby Rádióban.
10: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
12: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta.
11: Hobby Rádió.
10: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
13: Tudta ön azt, hogy a korabeli írásokból kiderül, hogy Leonardo da Vinci nem tudományos vagy művészi teljesítményére volt a legbüszkébb, hanem arra, hogy puszta kézzel volt képes vasat hajlítani.
10: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához, marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Ma csak kevés gomoly és fátyolfelhő zavarhatja a napsütést, csak néhol fordulhat elő zápor. Meleg nyári időnk lesz 27 és 32 fok közötti értékekkel, gyenge marad a légmozgás. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon, északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós, másút napos idő valószínű, 22-30 fok lesz napközben.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületen.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehérbottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Mi is tudod, hogy nincs beszélő autó.
4: Az autó, ami beszél és még számtalan csodára képes, bemutatkozik Kit, a Knight Rider sorozatból ismert csodajárgány magyar másának gazdája. Üdvözlet, ez itt a vipkesz.hu, magyar nyelvű podcast, a mikrofonnál a podcaster Szalai Dániel köszönti a hallgatókat. Bizonyára sokan emlékeznek még Michael Knightra és a beszélni képes autójára, Kitre, ami persze még számtalan egyéb különleges dologra is képes volt. Az autóból rengeteg időt és pénzt nem kímélve készült egy magyar replika is, ami szinte pont ugyanúgy néz ki, mint az eredeti. Különleges a műszerfala, speciális a kormánya, és még a piros fényhíd is megvan az elején. Sőt, képes akár a járókelőkkel is beszélgetni.
3: Nem szívesen beszélek erről, de a gépjárművek nem élő lények. Nincsenek sem érzelmeik, sem személyiség.
4: Ezt az autót tehát Varga Zsolt építette fel. És mint a most következő beszélgetésből kiderül, nem csak az autó lett különleges, de Zsolt is egy igazi csodabogár. Hol vagy, Kit?
3: Itt vagyok, az autó vedő. A Knight-iparnál alatt 2000 mikroprocesszorát hallott. De te szólíthatsz Kitnek, ha kedvet tartja.
4: Szia, Kit!
3: De örülök, hogy látok!
4: Hány éve készül ez az autó?
5: 4,5 év volt, amire utcára kivihető állapotba került. Hát jelenleg a 6. évemet taposom ennek az építésében, de szerintem sosem lesz vége.
4: Mivel a cél?
5: A cél? Hát, ez inkább a saját elvárásomnak kell megfeleljek. Az, hogy a filmhez minél tökéletesebben hasonlító, úgymond filmhű replikám legyen. Elég jól haladok, de vannak apró hiányosságok, amik igazából csak az én szememet zavarják, tehát csak az én szemembe, illetve a replika építő társadalom szemébe tudnak hiányosságok lenni. Ezt más ember nem veszi észre, de hát a cél a tökéletesség.
4: Honnan indult ez az egész gondolat, hobbi, hogy alakult ki?
5: Hát a hobbi talán onnan gyökeresztethető, hogy én igazából automániás vagyok, tehát maga az autó az nekem nagyon, nagyon fontos, azt veszem észre mindenben, illetve a sorozat gyerekkori úgymond rajongásából adódóan, amikor ugye bejöttek a műholdas tévék Magyarországra, ez volt az első, amit mi osztrák tévén egyébként láttunk, mint sorozatot, még annó fekete-fehérben, és engem akkor megragadott maga az, hogy voltam 10 vagy 11 éves, hogy létezik. Hát persze csak filmen, de hát ugye akkor ezt még ki tudja, hogy létezik egy autó, ami magától vezet, digitális műszerfala van, tévék vannak benne, hívószóra odajön, és valahogy talán innen indult az egész. Maga a forma nagyon megfogott, már akkor is, illetve hát ugye ez a rengeteg LED, a villogó LED-ek, tévék, műszerfal, stb. Ilyen rajzokat készítettem 11 éves fejjel, fából csináltam magamnak kormányt, tehát azért úgy akkor elindult ez a dolog, és hát pihent egy 20 évig, aztán a 30 éves koromban ugye elkezdtem vele foglalkozni, és láttam, hogy kint azért ezt csinálják, és végül is így kezdődött el a tényleges munka.
4: És hogy lehetett ehhez nekiállni? Tehát honnan voltak ez a szükséges ismeretek, szaktudás?
5: Hát szaktudás, én gépész technikus végzettséggel rendelkezem, ami annyit jelent, hogy autós vonalon végeztem. Egyébként autót szinte nem szereltem 10 másodpercig sem, de a szaktudást inkább azt mondom, hogy összegyűjtöttem, meg hát valahol azért úgy ragadt és rám, meg az érdeklődés miatt is azért könnyen jött. Az ismeretek, hát az első év, tehát ennek az eltelt 6, közel 7 évnek az első éve, az gyakorlatilag az ismeretek megszerzésével telt, tehát a masszív fórumolvasás egy-másfél évig, hát egy olyan 7000 darab hozzászólást olvastam át az amerikai Knight Rider fórumon, és ugye ott rengeteg képpel van illusztrálva, illetve mások tapasztalatából igyekeztem okulni, hogy ki hogyan építi, mit, hova, hogyan rögzítenek, és amikor úgy gondoltam, hogy ez a elméleti szintű tudásom megvan, akkor mertem úgy belevágni, hogy elkezdtem vásárolgatni az alkatrészeket.
4: Hány százalékba hasonlít ez az eredetire?
5: Hát, ha százalékot kellene mondani, akkor én most azt mondanám nagy bátran, hogy olyan 95-96 százalékban hasonlít. Annyit jelent ez, hogy az autó, amit a filmben láttunk, az egy 82-83-as gyártású Pontiac Firebird Transam volt. Most erről azt kell tudni, hogy a filmben látott kerekek, dísztárcsák, ülések, még sajnos az ajtódíszlecek is, kizárólag csak a 82-83-as Transamre lettek annak idején gyártva. 84-ben már más alkatrészekkel gyártották az autót. Ennek megfelelően ezeket kellett összevadásznom. Ezek mind stimmelnek, tehát a hátsó szánytól elkezdve a motorházszetőn a légbeömlő, a lámpák formája, a hátsó lámpák, 82-es hátsó lámpák vannak benne, úgy világít, ahogy Kit világított annak idején.
4: Tehát ott van az a piros fény is például elől.
5: Igen, elől is megvan a piros fény, ráadásul most tavaly hál' Istennek sikerült szertennem egy olyanra, amit a stúdióban használt fényhidról úgymond koppintottak, vagy hát engedéllyel másoltak le. Amit a replika világban lehet kapni, az hasonlít, de nem teljesen ugyanaz. Az enyém az most már teljesen ugyanaz, mint amit a filmben használtak. Hát messze menőkig igyekeztem elmenni olyan szinten, hogy az ülés kárpitja, a teljes belső kárpit, tehát az egész műanyag kárpitok minden a 82-es szintre vannak bekárpitozva, átfényezve, a szőnyegek kicserélve, és még a gumiknak a mintája is ugyanaz, mint amit a filmben látható autón láttunk.
3: Kíváncsi vagyok, hogy nézhetett ki.
4: Hányszor kellett amiatt kimenni külföldre, mondjuk Amerikába, gondolom, leginkább?
5: Szerencsére egyszer sem, tehát az internet azért nagy barátunk ilyen szempontból. Nagyon sokat segített nekem, illetve nekem van egy barátom, aki Amerikából autókat, illetve alkatrészeket, most már bútorokat is hoz be, és rajta keresztül tudtam mindent megrendelni, úgyhogy nekem igazából csak Miamiba kellett oda rendelnem minden alkatrészt, és ő már a Miamiból hazahozottat elintézte. Hát az én kívánságomnak megfelelően vagy hajón, vagy repülővel, attól függően, mennyire volt sürgős az alkatrész.
4: Miket tud az autó?
5: Hát az autó az azon kívül, hogy ugye teljesen úgy néz ki, ugye működő műszerfal van benne, tehát ugyanaz, mint a Knight Riderben láthatunk műszerfal, ez a két tévével. Az egyik tévé az a filmben látott effekteket játsza le, tehát tudja ezt a radart, a lézert, lézerblokkolást, a kerék abroncs, gumiabroncs ellenőrzési, ezeket adja végül is, a videókat vissza. A másik tévém, ott kettő darab kamera volt, most jelenleg egy kamera van, egy hátsó kamera, amit majd ki fog egészülni egy elsővel is. Ugyanazokat a fényeffekteket tudja, tehát tudja elől a piros fényt különféle módokban, tehát sebesség változtatható, illetve magát a módot is tudom változtatni, hogy működjön a piros fény, ennek hangja is van, tehát megvan ez a hú-hú hang, ami ugye a filmben is hallható volt. Működőképes minden, tehát a műszerfalon ugyanúgy ez a fordulatszámmérő, az olajnyomás, tehát ez minden tudja az autónak az eredeti funkcióit. Az alsó konzol is ugyanúgy, mint kité, az is működik, világít, és hát szerintem, ami azt mondom, talán a legfontosabb, és ugye mindig kérdezik is, beszél is, a filmben hallható hangon tud beszélni az autó.
4: Mit szólnak ehhez a járókelők?
5: Hát általában az a reakció, hogy tátott szájjal néznek. Nagyon sokan tetszés nyilvánítanak, tehát azért kapok felemelt ujjakat, stb. Tehát mindenki mutatja, hogy nagyon tetszik, nagyon jól néz ki. Többen oda jönnek fotózkodni, csinálhatnak egy képet. Igazából eddig rossz tapasztalatom nem volt. Tehát azt mondom, hogy mindenki felismeri az autót, senki. Egy darab volt egy autós találkozón, egy kisgyerek azt kiabált, hogy jé, itt a Batmobil, de azt mondom, ez inkább vicces, de amúgy mindenki tudja, hogy miről van szó.
4: És akkor zebrán mondjuk elkezd beszélni az autó, akkor válaszolnak neki, vagy megijednek, hogy ez most a valóság, vagy?
5: Hát ez ebrán egyszer volt olyan, hogy beszélt az autó, kisebb balesetet okozva, tehát egy gyalogos gyakorlatilag hasra esett, úgyhogy azt többet nem szeretném csinálni, nehogy aztán még én legyek okozója valaki sérülésének. Hát az ebrán azért gyakran lassítanak, tehát vagy lassan mennek át előttem, autópályán gyakrabban tapasztalom, tehát mellettem lévő autók azok mindig lassítanak, tehát többször látok mobiltelefonos videózásokat, stb., úgyhogy hát mindig megvan a sikere.
4: Mennyi az autó végsebessége?
5: Hát 350 km/h, mint a filmben. Igazából nem próbáltam, nem is szeretném, mert a motor is egy felújított motor, ami benne van, tehát ez, amikor én megvettem az alapautót, ez darabokra volt szedve, és most is szigorúan azt mondta nekem a szerelő srác, aki csinálta, hogy vigyázzak rá, mert bejáratos. Hát azóta egy olyan 1500 km tettem bele, nem megyek vele gyorsan, pont ezért, mert nem akarom, hogy baleset legyen, tehát hogy valaki ott filmez engem, stb. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy ilyen 110-120-szal megyek vele, az még nekem is kényelmes, meg is tudják nézni, nem is akarom nagyon hajtani.
4: Milyen gyakran kerül ki az autó garázsból?
5: Ha azt mondom, hogy évente 5-ször, akkor lehet, hogy sokat mondtam. Tehát azért igyekszek megválogatni a rendezvényeket, hogy hova jutok el vele, illetve hát természetesen nem ez a mindennapi autó. Igyekszem tisztán tartani, igyekszem azon, hogy a lehető legjobb formáját hozza mindig. Hát azért sikerült így megőrizni a fényezést, mert ő még esőt nem nagyon látott, talán egyszer, ha ment esőben. Az alja is ugyanúgy le van kezelve, az alja is ugyanúgy feketére van fújva. Hát szeretném is, ha így maradna.
4: És akkor ez inkor egy ilyen örömünnep, amikor kiáll az autógarázsból?
5: Igen, főleg a kisfiamnak, aki imádja, ő mindig beleül, sőt most már azt mondja, hogy ez nem az én autóm, hanem ez a kettőnké, tehát most már ez az övé is. Én is örülök neki, tehát én szereltem azért bele hifit, mit tudom én, tehát ilyenkor, amikor úgy megyek vele egy ilyen 50-100 kilométert, akkor ugye én is jól érzem magam benne, hát attól függően ugye, hogy éppen melyik kormánnyal vezetek, mert most például úgy jöttem, hogy beraktam a Knight Rider kormányt, és azzal vezettem fel, hát azzal kimondottan élvezetes vezetni.
4: Nem kényelmetlen az a kormány?
5: Nem, egyáltalán nem. Tehát megfelelő magasságra kell beállítani, tehát hogy az indexet azért tudja használni az ember, mert a műszerfal néha útban tud lenni az indexnek, de ugye magasságállítós a kormány, tehát ehhez a kormányhoz más magasságot állítok be. Egyébként teljesen jó.
4: Mit szólnak hozzá a rendőrök? Nem szokták-e megállítani amiatt az autót?
5: Hát emiatt még nem állítottak meg, összesen egy rendőr volt, aki eddig megállította a kocsit, odajött hozzám, nagyon szigorú arccal, és le volt húzva az ablak, nyár volt, és hát szigorú arccal benézett a belsejébe, és mindössze ennyit mondott, hogy ó, még a belsejét is megcsináltad? Úgyhogy szerintem ez úgy pozitív, és semmilyen papírt nem kért el természetesen, csak meg akarta nézni a kocsit.
4: Különleges rendszáma is van például, azt mindig le kell szedni, hogyha kimegy az autóforgalomba?
5: Hát igen, ugye a Night rendszáma, tehát ugyanaz a rendszám megvan, ami a filmben használt volt, azt is Amerikából rendeltem. Hát az egy kaliforniai rendszám, Night felirattal, Amerikában sem legális, hiszen nem igazi rendszám, ugye ez replika rendszám. Hát úgy van megcsinálva, hogy végülis alatta van a rendes magyar rendszám, és ilyen átmenő csavaros megoldásra oldottam meg, tehát simán rá tudom tenni a Night-os rendszámot, és 4 csavarral leveszem, és ott van alatta az eredeti, tehát nagyon sokat nem kell vele dolgozni. Volt olyan, hogy amikor a Hungaroringen volt kiállítva az autó, akkor az M3-oson éjjel 3 órakor vége lett a rendezvénynek, és simán a Night-es rendszámmal ment. Mert véletlenül rajta felejtettem. Ott azért egy nem tudtam, hogy miért néznek annyira, miért videóznak, ugye megszoktam, tehát annyira nem volt furcsa. És amikor félreálltam, akkor láttam, hogy hoppát, lehet, hogy ezt a rendszámot talán le kellene cserélni.
4: Filmbeli szereplőkkel sikerül már találkozni?
5: Igen. Hát az autó kisgazdájával, ugye aki Michael-t játszott, a David Hasselhoff-val találkoztam tavaly előtt. Ez a Hungaroringes rendezvény, ez az ő műsora volt, ő volt a műsorvezetője.
4: Ez a bizonyos koncert, ahol.
5: Igen. Ez a Hungaroringen volt egy ilyen koncert, és oda ugye az autót is meghívták, mint az ő ismertető jegyét, hiszen azért őt nagyon sokan a Knight Riderből, illetve a Baywatchból ismerik, és az autó ki volt állítva rögtön a bejáratnál. Megszerette volna ő is nézni, mondta nekem, tehát beszéltünk, de akkora volt a tömeg a kocsi körül, hogy a biztonsági őrök nem engedték kijönni az autóhoz. Hát én úgy gondolom, hogy azért ez a kocsinak is a sikere egy picit.
4: Mit szól a felesége ehhez a hobbihoz? Azért gondolom, nagyon sok idő ezzel elmegy.
5: Hát a kezdetben nagyon sok idő elment vele, most már azért szerencsére annyira nem foglalja az időmet. Hát ő úgy van vele, hogy én nagyon nem jártam sohasem úgy szórakozni, úgy nem jártam úgy haverozni, meg nincsenek rossz szokásaim, tehát nem iszok, nem dohányzok. Inkább ő szerintem elviseli azért azt, hogy néha autózok. Hát ezt megszoktuk azért oldani, és soha nem volt vele probléma, tehát mindig úgy szokott lenni. Mondtam, hogy én nekem most kell 2 nap, mert be akarom rakni a szőnyeget, be akarom rakni az üléseket, és akkor ő megfogta a kisfiunkat, akkor még csak egy gyermekünk volt. Ő megfogta a kisfiunkat, kimentek az anyukájához, ő nekik egy nyaralás volt, mert ott voltak 2 napig, én meg reggeltől estig tudtam csinálni a kocsit, és végül is így készült el.
4: És gyerkőc már hozzászokott, tehát ő majd nem ragaszkodik hozzá, hogy gyakran menjenek az autóval?
5: Ő nem menni akar vele, ő mindig bel akar ülni. Tehát hiába mondom neki, hogy nagyon vigyázni kell a szőnyegre, mert új a szőnyeg, de hát őt nem érdekli. Tehát azonnal, amikor lemegyünk a garázsba, az első, hogy apa kitett kinyitni, és akkor ő beleül és vezeti, és hát a műszerfalat azt már be tudja kapcsolni, mert a távirányítóval kapcsolat, ő azt már tudja, hogy a 16 gombból melyik a műszerfalnak a bekapcsoló gombja, úgyhogy, és még nincs 5 éves, úgyhogy szerintem haladunk abba, hogy majd nem sokára ő is vezetni akarja.
4: Mennyit fogyaszt az autó?
5: Szerencsére nem fogyaszt sokat. Tehát a filmben használt motorhoz képest ez is 5000-es és V8-as, ami benne van, viszont ez nem karburátoros motor, ez injektoros motor, meg hát ugye felújított motor is, ennek köszönhetően ilyen maximum 12 literes fogyasztása van.
4: És a festést is például saját kezüleg önkészítette?
5: Nem, a festést azt nem. Igazából a festés és a karosszéria munka az, ami nem a saját kezem munkája. Egyébként minden más, tehát a tetőkárpittól elkezdve a szőnyeg belevágásáig. Az üléskárpitot azt kárpitos húzta rá, de az kész kárpitként érkezett. De egyébként tehát a műszerfal legapróbb alkatrészeit, gombokat, mindent én raktam össze, én csavaroztam, én ragasztottam meg úgy, ahogy kell. A festést azt egy nagyon jó barátom végezte, illetve hát mondhatom, hogy a legjobb barátom. Őneki van egy fényezőműhelye, és ott állt egy másfél évet a kocsi, amikor is teljesen vissza lett csupaszítva fémig, és hát onnan dolgoztuk fel erre a mai színre, ami gyakorlatilag egy olyan fekete, én kértem, hogy a legsötétebb feketét keverjük ki, amit lehet. Ez sikerült, tehát a legsötétebb alap fekete szín van rajta, és ezen van 3 réteg lak, tehát színtelen lak. Ettől ilyen fényes.
4: Mi lesz a következő fejlesztés az autón? Mik a tervek?
5: Hát elkezdtem már a sorozatnak a 3.-4. évadjában láttunk olyat, hogy az autónak a kerékjáratai vörösen izzottak. Na most a 2 első nekem már működik, tehát azok megvannak. Nem titok, egy 40-50 centi hosszú LED sáv van benne a kerékjáratban, de úgy igyekeztem megcsinálni, hogy ne a kereket világítsa, hanem a kerék mögött világítson egy kicsit, tehát tényleg azt a vörös derengést adja vissza, mint a filmben láttunk. A 2 első már működik, hátulra még nem jutottam el, nem tudom, hogy fogom elhúzni a kábelt, úgyhogy szép is legyen, meg ne lógjon le a földre, meg ne is legyen baja. Ezen még gondolkozom, ez van hátra.
4: Lehet ebből önvezető autót csinálni?
5: Hát én nem szeretnék, mert túl sok fúrással, faragással járna. Amerikában, illetve Hollandiában van, aki megcsinálta. Fogaskerekekkel, ablaktörlő motorokkal, stb. Meg lehet oldani, de én úgy gondolom, hogy igazából szétrombolná az autónak a szép belsejét, hiszen akkor már a kárpitok nem úgy állnának, ugye meg kell fúrni mindent, lehet, hogy az embernek a lába sem férne el annak az oltárán, hogy most vezesse magát az autó, az is csak távirányítással. Tehát önvezető sosem lesz, távirányítással lehet működtetni, az úgy néz ki, mintha magát vezetné, nekem ez nem célom.
4: És az, hogy repüljön az autó?
5: Isten ments. túl sok energia, túl sok munka van benne ehhez. Sokan megkérdezik, hogy repül-e, ugrat-e, mondtam, hogy igen, a filmben, ez nem, és nem is fog sosem.
4: Páncél sincsen rajta, gondolom.
5: Hát a páncél az a három réteg lak, amit nekem sikerült már megkarcolnom, úgyhogy ez van rajta páncél, ez annyira nem erős, mint a filmbeli, hát én úgy gondolom, hogy elég ennyi egyelőre.
4: A múltkor, amikor találkoztunk, akkor pont Kit lemerült. Mi meríti le ennyire az akkumulátorát? Be kellett bikázni szegényt.
5: Igen, hát sok az erősítő a hátuljában, és az nagyon sok energiát elvisz tőle. Ezt most már kiküszöböltem, tehát ez most már másképpen működik. Ezekből mindig tanul az ember, és így tudom igazából fejleszteni, hogy hogyan és miképpen lesz egyre jobb a kocsi.
4: Összesen mennyi munkaóra van ebben?
5: Nem tudom megmondani, több ezer. Tehát csak abban azt mértem. Tehát azt mértem, hogy maga a beszédet, hogy az autó visszaadja, ugye a film DVD-ből kivágott fájlokat magam csináltam, tehát magam vágtam ki arra a méretűre, és utána még ugye változtattam a hangon, tehát mélyítettem rajta, visszhangot adtam hozzá, kicsit digitálisabbnak hangozzék. Csak abban egy olyan 140-150 óra munka van, és ez csak a hang, tehát ez csak az, hogy visszaadja a hangot, és még a rendes építésről nem beszéltünk, több ezer, tehát nagyon-nagyon sok.
4: Mennyi pénz?
5: Hát szokták tőlem ezt kérdezni. Egy idő után én abba hagytam a számolást, most inkább, ha valaki megkérdezi, volt már olyan, hogy Magyarországon valaki bele akart ebbe vágni, nem tudom, hogy aztán elkezdte. Kérdezte tőlem, hogy mégis mennyi pénz. Én mondtam, hogy gondolja át, hogy lakást vesz-e, vagy ezt csinálja. Tehát körülbelül így kell elképzelni.
4: Most bekapcsoljuk a műszerfalat. És közben itt a képernyőn látom Zsoltot, hogy hátul ott van a csomagtartóban.
3: Csókolom a kacsóját. Már is megyek.
4: Hogy tetszik az autó?
1: Nagyon tetszik. Csak az érdekel, hogy az elején az villog-e.
4: Az is villog, bizony.
1: Assza.
4: Piros fényt egyébként milyen gyakran kapcsolja be?
5: Az megint az, ami nagyon-nagyon meríti az akkumulátort, tehát az 8 darab 55 wattos izzó, tehát gyakorlatilag tompított fény izzó van benne, de 8 darab, tehát az, hogyha csak az menne, és mondjuk nem jár a motor, szerintem egy olyan 20 perc alatt leszívne egy 55 amperórás akkumulátor, tehát azért igyekszem azt minél ritkábban bekapcsolni. Természetesen, amikor fotózás van, vagy videózás, vagy ilyesmi, arra muszáj bekapcsolni, hiszen az az egyik védélye az autónak.
4: És menet közben?
5: Menet közben simán bekapcsolom, persze. Hát ugye akkor tölt a generátor, stb., tehát akkor nincsen ilyen probléma. Éjszaka azért nem, de nappal beszoktam kapcsolni, tehát azért úgy még jobban, tehát már messziről megismerik a kocsit annak köszönhetően.
4: Az elmúlt percekben Varga Zsolttal, Kit magyar másának gazdájával beszélgettem. A webcast.hu és a podcaster Szalai Dániel most elköszön, de hamarosan friss adással jelentkezem. Addig is érdemes belájkolni a webcast Facebook oldalát, illetve feliratkozni a podcastre. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
6: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
7: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi és a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
10: Megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát. Nyilvánosak lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. Folytatódik a napos koranyári idő. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke és politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500-at. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót fületek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Panfréd úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a Strandon programban mától másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 150 szorványban élő magyar fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Kedden fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúl majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel 10-18, délután 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
9: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
11: Reklám.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
8: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
8: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
11: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
12: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: A sürgősségi osztályokon azok kerülnek sorra hamarabb, akik életveszélyes állapotban vannak. Egy késsérülés azonban általában nem ebbe a kategóriába tartozik. Mégsem mindegy, milyen gyorsan kapnak ellátást a betegek. Erre is megoldást nyújthat a közelmúltban megnyílt kézsebészeti központ, amely a szakterület nemzetközileg is elismert orvosait gyűjtötte össze. Dr. Szabó Zsolt főorvost, a központ orvosigazgatóját, Balázs Zsanett először az intézmény létrehozásának körülményeiről kérdezte.
1: A Magyar Kézsebészeti Központnak a megalakulása azért vált szükséges, mert a kézsebészet, mint önálló orvosi szakma Magyarországon 1994 óta van jelen, és az orvosi hagyományokat figyelembe véve ez a baleseti sebészeti osztályokhoz csatlakozott, tehát a baleseti sebészek közül tovább 2 év tanulással lehetett megszerezni a kézsebészeti szakvizsgát. Sajnálatos módon ez a kezdetben gyümölcsöző együttélés, ez a későbbiekben a kézsebészet kárára változott, mégpedig nagyon egyszerűen érthető okokból, ugyanis egy baleseti sebészeten, ahol a nagy sérülteket, az életmentő műtéteket viszik be, ott értelemszerű, hogy háttérbe szorul a kéznek a zsibbadása, a kis bigyók rajta, elakadás, pattogás, fájdalom, és ezért mi úgy gondoltuk, hogy a kézsebészeti központba összehívjuk azokat a szakembereket, akik elsőrendű prioritásnak tekintik a kéz sérüléseinek, a kéz betegségeinek a gyógyítását.
2: 12 orvossal kezdték meg a szolgálatukat. Honnan jöttek ezek a kollégák?
1: Mivel Magyarországon 1994 óta a kézsebészet önálló szakvizsga, azóta több mint 150 magyar orvos szerette meg a kézsebészet szakorvosa címet, amit gyakorlati és elméleti vizsgával lehet megszerezni 2 év kézsebészeti központokban eltöltött gyakorlat után. Ezek a kézsebészek létrehozták a Magyar Kézsebész Társaságot, és a Magyar Kézsebész Társaságnak jelenleg körülbelül 80-90 aktív tagja van, akik különböző kórházakban dolgoznak. A kézsebészek Magyarországon, mivel évente van szakmai kongresszusuk, elég jól ismerik egymást, és mi felajánlottuk azoknak a kollégáknak, akik kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek, hogy aktívan vegyenek részt ennek a kézsebészeti központnak a létrehozásában. Ketten vagyunk Miskolcról, Kecskemétről, Nyíregyházáról, és többen vannak Budapest különböző kórházaiból. Tehát sok felőről verbúválódtunk össze, azért, hogy tudásunkat és tapasztalatunkat összetéve létrehozzuk ezt a kiválóságot.
2: A betegek szemszögéből mit jelent, milyen hozadéka van ennek az újonnan létrejött központnak?
1: Furcsa, hogy 1994 óta már önálló szakma a kézsebészet, és ez azért van, mert rájöttek az orvosok is, hogy a kéz hiába a testünk része, és az egyetlen olyan szervünk, ami csak az embernek van, az összes többi része van az állatoknak is, de keze senkinek, a csimpánznak és a gorillának sincs, hisz szembefogásra alkalmatlan a majmoknak a keze. Mivel az emberi kéz speciális gyógyulási folyamatokkal rendelkezik, ezért annak a korrekt és magas szintű ellátásához külön szabályok, algoritmusok, különböző kezelési elvek szükségesek, és ezeknek az elveknek a használata az egy kézsebész által sokkal inkább előtérbe kerül, mint egy nagy csípő, tért, izületet operáló vagy hasi sebészettel foglalkozó sebész kollega esetében.
2: Ennek a centrumnak az egyik sajátossága az egy napos sebészet is.
1: Igen, az, hogy egynapos sebészet, ez igazából egy finanszírozási fogalom, ugyanis a sebészeti beavatkozások hagyományosan Magyarországon úgy zajlottak, és hát nagyon sok országban, hogy az ember, mikor egy sebészeti beavatkozásra, műtétre készült, akkor befeküdt a kórházba, napokig vagy hetekig bennfeküdt, műtétre előkészítették, aztán megtörtént a műtét, aztán utána a műtét után gyógyult, és a varratok eltávolítása után a befekvéshez képest 2-3 hét múlva hazamegy. Na most ehhez képest ezt nagyon korán belátták nyugaton is, hogy a fekvőbeteg kapacitás kihasználása érdekében sokkal egyszerűbb egy civilizált társadalomban a beteget otthonában felkészíteni a műtétre, és a rehabilitációt szintén az otthonában végezze, tehát effektíve csak magára a műtétre kell befektetni a pácient. Kézsebészeti központban infrastruktúrális lehetőségeink, a vizsgálóink, a kórtermeink, a műtőink, azok rendelkezésére állnak a betegeknek. Hát alapvetően például délbe megérkezik a beteg, kora délután megtörténik a műtét, egy 3-4 órás megfigyelés után átkötözzük az operált végtagot, és este este már otthonába alhat. A páciens majd csak egy hét múlva kell visszajöjjön varratszedésre. A műtéteink 95%-a ebben a formában van.
2: Külföldi minták alapján indították el ezt a központot. Nemzetközi együttműködés is járt ezzel?
1: Rengeteg külföldön már rutinszerűen működő rendszer, algoritmus, megoldás egyszerűen csak át kellene venni Magyarországon, és sokkal hatékonyabban tudna működni az egészségügyi ellátórendszer. Ugyanez a helyzet a késsel visszatel is. Személy szerint én évekig dolgoztam külföldön, Svédországban, Franciaországban, Japánban, ahol rengeteg érdekes dolgot láttam. Hazajöve Magyarországra sikerült ezeket a dolgokat rendszerbe foglalni és elindítani nyugati mintára. Természetesen a késsebészeti központban dolgozó kollégáknak szinte kivétel nélkül mint komoly nemzetközi tapasztalata is van, külföldön tanultak, külföldön szerezték meg az európai késsebészeti szakvizsgát, tehát ilyen szempontból beszélhetünk nemzetközi vonatkozásáról a késsebészeti központnak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Sziasztok, mi vagyunk a Vénusz. Hallgassátok ti is a Hobby Rádiót.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Kamu reklám.
2: Annak, hogy ne tapadjanak össze a risszemek főzés közben, az a titka, hogy egyenként kell őket megfőzni.
3: Sayonara!
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
5: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
4: Nem lehet, hogy vírusos?
5: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
4: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
5: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
4: Majd ők megoldják.
5: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
4: Ők távolról is megoldják.
5: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
4: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: Mindhárom hitelminősítőtől bizalmat kapott Magyarország, tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. Marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai iránya három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így hétvégén, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kármán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A magyar olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL az év elején jelezte, hogy megvenné az orosz tulajdon részt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetenciamérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét eltekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elvesztette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes képzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol több órás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet. Északnyugaton lesz a hűvösebb.
1: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!
6: Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, már is kezdetét veszi négy ütem autós magazin műsorunk. Én Alex vagyok, és Feca helyett most Tóth Tamás érkezett ide hozzánk a stúdióba. Szervusz, Tamás!
7: Szép napot mindenkinek, csókolom!
6: Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy mi együtt rádióztunk sokáig, de most nem emiatt vagy itt, hanem a rally miatt, hiszen te sokáig rallisztál. Mikor is volt ez pontosan?
7: 1987-től 89-ig sikerült ülnem egy, illetve néhány autó jobboldali ülésen, mint navigátor.
6: Erről fogunk tehát beszélgetni, most azonban már is zenélni fogunk.
5: Hobby Rádió.
8: Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Önök továbbra is négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, vendégem itt a stúdióban Tóth Tamás, egykori szerintem így fogalmazok jól, Mitfahrer, hiszen ez volt a megnevezés.
1: Így van, te tudsz valamit, Csanya, navigátort Mitfahrernek hívták.
0: Mi volt a navigátor feladata, azon kívül, hogy navigált?
1: Hát a navigátor feladata az irányításon kívül a pálya felírása, a bejárásnál az összes apró jel észrevétele, és hát mindenképpen a vezető koordinálása és kordában tartása.
0: A 80-as évek második felében jártunk ekkoriban, vagy 80-as évek vége felé, gondolom a GPS-szel nem kellett küzdenetek.
1: Hát volt már távolságmérő elvétve egy-egy szerencsés versenyzőnél, aki mondjuk kijutott akkor nyugatra és tudott kintről hozni, de nem ez volt a jellemző. Jó kis papírfüzetekbe írkáltuk a mindenféle információkat, a zsiguli kilométer órájához próbáltuk viszonyítani a 100 métereket, és ez alapján próbáltunk meg navigálni.
0: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy milyen autókkal mentetek?
1: Hát 1987-88-89, Ferjánc Attila ment egyedül nyugati autóval, az egy R4-es volt, aztán később keletkezett még egy-két ilyen autó, de hát nagyon-nagyon kevés számban. Voltak Ladák, voltak Warburgok, Skodák, Zastavák, a Bublevics jött salgottaleni futamba egy polonézzel, azt nagyon-nagyon csodálkozva nézte mindenki, és hát gyakorlatilag a szocialista kornak abszolút megfelelően ezek a típusok léteztek. Jó, voltak Trabantok, de majdnem elfelejtettem.
0: De gondolom nem széria autókról beszélünk.
1: Volt széria, ahogy most is van. Az N csoport az abszolút széria, egy kicsit lehet csak hozzányúlni az utcai autóhoz, de hát persze volt a Lada speciál, meg volt a Lada VFTS, amit az oroszok találtak ki, a kocka Lada akkor jött be, és hát az akkor egy nagyon nagy dolog volt. Képzelj el egy Ladát, ami körülbelül 130-150 lóerős, 5 gangos váltó van benne, és hát az jól ment.
0: Még most is szívesen belülnék egy ilyen autóba.
1: Nekem nagyon sok barátom építi újra most ezeket az autókat, hiszen elvétve még egy-egy bőrzen lehet kapni ezeket a kimondott VFTS autókat, nagyon komoly értéket képviselnek, és hát egyre inkább jönnek vissza, hiszen vannak a ralliban most úgynevezett historik futamok, amik a történelmi visszatekintést engedgetik, és hát ezek bizony nagyon-nagyon jó autók még mindig.
0: Akkor talán az is elképzelhető, hogy te is újra be fogsz ülni az anyós ülésre.
1: Én biztos nem, én abban a korszakban hittem, ami akkor volt, amikor mindenki szerette egymást, és nem csak a pénzről szólt, de hát ez egy külön misét ér meg.
0: Akkor most újra zenélni fogunk, aztán pedig innen folytatjuk.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Ez még mindig a négy ütem autós magazin műsor, és továbbra is Tóth Tamás a vendégem itt a stúdióban. A Rally-ról beszélgetünk, és az előbbiekben elkanyarodtunk arra, hogy azt mondtad, hogy igazából a 80-as évek vége volt a Rally hőskora, most már elmentünk egy olyan irányba, amerre talán nem kellett volna.
1: Hát mostanában az üzletről szól a dolog, nem volt akkoriban ez az iszonyatos rivalizálás, mint ami most van. Az akkori képlet úgy nézett ki, voltak nagy csapatok, mint a budapesti Volán, ahol én is mentem, volt az Áfor, volt a Lapker, és volt még a Népsport talán. Egy 4-5 olyan csapat volt, aki igazán labdába rúghatott, vagy gázpedálba rúghatott a pályán, de hogyha az egyik konkurens csapat odament a másik szerelő autójához, és azt mondta, hogy figyelj, szétesett a váltónk, vagy lehullott a lengőkar az autóról, vagy szóval bármi történt, nem tudtok segíteni? Akkor az ottani szerelőbrigád, miután mindenki barátja volt mindenkinek, gondolkodás nélkül kivett egy váltót, egy lengőkart a szervizbuszból, és odaadta a konkurens csapatnak. Egy nagyon jó példa erre, amikor Hideg Janiék mentek abszolút első helyen, Kiskokó a másodikon, aztán Hideg Jani beesett az árokba, Kiskokó megállt, kitolta őt, és aztán Hideg Jani megnyerte az éves bajnokságot, Kiskokó pedig a második lett, pedig ha akkor nem áll meg, akkor nyugodtan megverhette volna Hideget.
0: Micsoda lovagias hozzáállás. Bizony ezzel ma már nem gyakran találkozunk.
1: Konkrétan most, ha odamész egy szervizbuszhoz, hogy sziasztok, egy hatos alátét kéne, akkor örülj, ha nem lőnek rád egy sörétes puskával.
0: És technikailag mi változott a sportban, hiszen gondolom rengeteget fejlődött, új kihívásokkal kerültek szembe ezáltal, de szerintem azért valamilyen szinten akkoriban egyszerűbb volt egy szerelés, mint most.
1: Hát egy zsiguli váltót mindenképpen 4-5 perc alatt ki lehetett venni a helyéből és betenni másik 6 perc alatt az újat, úgyhogy visszatetted már a kerekeket is, és az autó tudott tovább menni. Hát hogyha most nézel egy Rally világbajnokság közvetítést, akkor látod, hogy helikopterek röpülnek az autó felett, minden számítógépen működik, minden számítógépen kontrollálnak, és hát most már olyan szabályok vannak, amiket én nem is értek, hogyha egy autó meghibásodik, akkor kiállhat, és akkor a következő napon mire megcsinálják az autót, akkor folytathatják. Hát ez a 80-as években ez elképzelhetetlen volt.
0: Na egy picit meg kell, hogy állítsalak, ugyanis nagyon sokat beszéltünk, most zenével folytatjuk, aztán pedig innen jövünk vissza. Hobby Rádió.

0: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, ahol a vendégem a stúdióban Tóth Tamás egykori rally. Mondhatom, hogy bajnok?
1: Hát azt nem egészen. Csapatbajnokságot nyertünk meg egy néhány kategóriát, de abszolútat nem.
0: Milyen legendás versenyek voltak ezek?
1: Hát volt a Salgó Rally, azzal kezdődött mindig az év, meg a Pécs, amivel befejeződött, és aztán az évek alatt voltak ugye Veszprémben, Veszprém Vilma pusztai lőtér, az egy nagyon-nagyon legendás gyorsasági volt. Salgótarjánban a Kazári hidas mellett álltak több tízezren, és ez nem túlzás már akkor is, amikor a Békebarátság kupa ment arra felé. És hát aztán volt Budapest Rally, ami akkor nagyon nagy újdonság volt, hiszen közel 30 év kihagyás után volt a Népligetben körverseny. Akkoriban a rallyban nem volt divat az úgynevezett prolog, ami most mindig egy fő attrakció egy verseny kezdetének.
0: És gondolom, ha voltak legendás versenyek, akkor voltak legendás bajnokok is, legendás figurái ezeknek a versenyeknek, akik színesítették jelenlétükkel.
1: Hát ott volt rögtön a Ferenc Tandari 2-s, a Ferenc Dr. Tandari 2-s, akit mindenki ismert, szegény Tandari Jani nincs már köztünk. Ferenc Attila is már réges-régen abba hagyta a rallizást. Aztán ott volt Hideg Jani, aki egész egyszerűen az Őrült nevet érdemelte ki, hiszen ő volt az, aki ároktól árokig autózott, úgyhogy akár az árokban ment egy 100-200 métert. Szegény Bán Attilával én együtt kezdtem navigálni. Ő volt az, aki becsukta az itinert, becsukta a szemét és visította az autóban, hogy te úristen, csak ezt éljem túl. A Jani ránézett és üvöltött, hogy mi van, fiam, én így szoktam menni, jobb, ha ezt megszokod. Aztán ott volt Ranga Laci, aki ment egy darabig nyugati autóval, aztán sajnos már ő sincsen köztünk. Ott volt Dudás Gyuszi Kiskokó, az első Kokó nevű sportoló, akivel hát nagyon sokan összekeverték őt, és nagyon sokan nem értették, hogy amikor Kokó boxol, az a kis Kokó, az nem lehet. Ez is egy jópofa történet volt. És hát voltak legendás alakok, Jegenye, Kanyi Kanti, akik mindig olyanokat mentek autókkal, amiket zsigulikkal, polonézekkel, warburgokkal egyszerűen nem is lehetett elképzelni.
0: És hogyha egyetlen pillanatot kellene felidézned, a legkellemesebbet, vagy mondjuk a legizgalmasabbat, akkor mi lenne az?
1: Hát amikor 1988-ban Veszprém Vilma pusztai lőtéren elnéztünk egy útszakaszt, én üvöltöttem, mint a fába szorult féreg, hogy sok lesz, kedvenc barátom Laci pedig nyomta a gázt úgy harmadik, negyedik stiften, és egy olyan 150 métert repültünk az autóval. 88-ban kiérdemeltük az év legnagyobb ugrása címet, mindez persze tréningen, csak hogy jó legyen.
0: A legnagyobb ugrása címet, gondolom utána az autó állapota miatt meg lettetek dicsérve.
1: Hát az autó állapotáról jobb, egy szót nem szólunk, mert az már nem volt állapot, nem is tudtunk elindulni a versenyen, mert nem engedtek ki minket a veszprémi kórházból, azt mondták, hogy nem létezik, hogy mi onnan kitesszük a lábunkat, még inkább nem létezik, hogy autóba ülünk. A versenyautó ott állt, a tréningautót törtük pici apró darabokra, hát de az kimaradt az a verseny.
0: Nem ez volt az az alkalom, amikor valami méreg drága ruhát akartak levágni rólatok, és...
1: Akkor készült el a budapesti volánban a tűzálló verállósdi, és hát mondta a mentőorvos, hogy akkor azt most levágjuk. Mi meg a Lacival üvöltöttünk vele, hogy az eszébe ne jusson, jó ember, mert akkor minket nagyon csúnyán meg fognak csinálni.
0: Arról nem is beszél, hogy jó darabig várhattatok volna a következőre.
1: Hát ez akkor nem volt még széria felszerelés, nem úgy, mint most, ahol természetesen már a biztonság is nagyon-nagyon fontos.
0: Akkor most zenével folytatjuk, aztán szerintem térjünk vissza a biztonságra.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Önök még mindig a Négy Ütem autós magazin műsort hallják, itt a stúdióban pedig Tóth Tamással a Rally-ról beszélgettünk régen és most, és ráterelődtünk a biztonsági kérdésre, mondom, nagyon sokat szigorodott az évek folyamán. Mi volt akkor, és mi van most?
1: Hát képzelj el akkor egy autót, aminek ki lett pakolva teljesen a belseje, le lettek véve a kárpitok az ajtóról, mert az is súly, egy egyszerű plexilappal lett az ablak pótolva, ami ilyen csúszó felület volt, hogy ki lehessen adni a menetlevelet a bírónak. Voltak már bukós isakok, de hát a mai szemmel nézve azt így nem nevezném bukós isaknak, és hát volt már a szerencséseknek tűzálló ruhája, mint nekünk is, mert a budapesti Volán megvette, de hát ez nem volt jellemző. És voltak bukócsövek az autóban, amiket ilyen-olyan házi módszerekkel egy gázszerelő valahogy begörbített a Ladába vagy a Trabantba. Hát elég vicces a mai szemmel nézve, hiszen tudjuk, hogy a mai autók felszereltsége mind biztonságilag, mind technikailag fényévekkel megelőzi az akkori viszonyokat. Hát most már nem az a bukócsőrendszer van, most már csak épített bukócsőrendszereket lehet betenni, amik csavaralódhatóak, nem lehet heggeszteni.
0: Ezt akartam mondani, hogy most már erre is van szabály. Akkoriban erre nem volt szabály, a biztonságtechnikára most azonban nagyon komoly szabályok vannak.
1: Hát de talán ez jó is így, mert addig, amíg egy Lada akkoriban ment 140-150-nel, most egy hosszú egyenesben, vagy akár egy kicsit kanyargós pályán is simán 200 fölé elcsúszik a mutató.
0: Hogyan vigyáztak akkoriban a nézők biztonságára, és hogyan vigyáznak most? Van-e itt valami változás?
1: Nincs. Gyakorlatilag a nézők ugyanúgy átlépnek minden szabályt és minden korlátot egy-egy jó fotó érdekében. Mi egyszer egy futamon mentünk lefelé, azt hiszem Salgótarjánban, amikor hallottam, hogy kopog valami az autó elején, és mondtam az embernek, aki vezetett, hogy Laci, baj van, mert valami szól az autóban. Mire az én barátom flagmán rám nézett, és mondta, hogy nem baj, az csak a nézők cipzárja, reméljük nem akad be, ha mégis akkor kapcsolt be az ablaktörlőt, mert szükség lesz rá.
0: Ezt nem mondott teljesen komolyan, ezt hogy ennyire közel látok az autót.
1: Ezt a legkomolyabban mondom, mai napig divat egyébként a rallipályák szerint, hogy csak megérinteni az autót, csak egy picit, egy hangyányit hozzáérni. Hát aztán tudjuk, szerencsére tavaly nem, de tavaly előtt, minden évben van egy-két halálos baleset rallifutamokon, ami semmi másnak nem köszönhető, csak a nézők felelőtlenségének.
0: Arról nem is beszélve, hogy hátráltatja is ezzel a kedvencét, hiszen gondolom, hogy az a sofőr nem mer úgy odalépni, hogyha ilyen közel vannak.
1: Az a sofőr az oda mer lépni, hidd el nekem. Neki nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy hol nyomja le, teli be a gázt. Egy rally pilóta, sőt minden autóversenyző pilóta azon a futamon, ahol ő elindul, ő nyerni akar, és ezt a gyorsasági szakaszon meg is teheti, hiszen a gyorsasági szakaszon őt semmi nem gátolja abban, hogy padlóig lenyomja a gázpedált.
0: Most ismét zenével megyünk tovább, aztán jövünk vissza, picit a technikáról beszélgetünk, de sajnos lassan lejár az időnk.
2: Hobbi rádió.

0: Négy ütem autós magazin műsorunkat hallják, továbbra is Tóth Tamás a vendégem, és a Rally-ról beszélgetünk, nem maradt már hátra sajnos sok időnk. Vegyük szemügyre az autókat, akkor és most.
1: Akkor, hát Ferenc Attila R4-ese az egy csoda volt maga, az igazi gyors és nyugati versenyautó. Aztán amikor megkapta az Audi Quattro kupét a Roadmans csapattól, hát azt hittük, hogy ilyen nincs is, ez már az űrkorszak. Akkor egy autó került olyan 10-12 millió forintba, ez most pontosan a tízszeres, olyan 100-120 millió. Egy még komolyabb, mondjuk egy Subaru olyan 150-200 millió forintot is elérhet egy WRC versenyautónak az ára. Ezeket lehet bérelgetni, ezeket az autókat, hát nyilván ki tudja mindenki számolni, hogy vajon mennyire, nem egy hétvégi turnéra való pénz, hanem egy ilyen kisebb kamionra való összeget kell oda tenni a csapatnak, hogy odaadják, és hát persze ez kell jótékony versenyzői múlt is, amivel bele tudsz ülni egy ilyen autóba. De nem ez a fontos, hanem az, hogy technikailag hova jutottunk el. A WRC futamok gyakorlatilag azt jelentik, hogy a világ leggyorsabb és legerősebb autóit ülik meg az autósok, vagy illetve az autóversenyzők. Semmi más nem ez, mint reklám. Hiszen azok az autók, akik az élmezőnyben mennek, nézd meg a mostani WRC kupákat, a Rally világbajnokságot, a C4 Citroën egy borzalmas kampányt kap azzal, amivel megy. A Subaru egy borzasztó kampányt kap a Rallyval, amivel megy. Az összes ilyen autók, amik az elmúlt évben világbajnokok voltak, ez mindig megjelenik a reklámkampányában az autónak.
0: Most is beszélünk róla végső soron. Már csak egy kérdésem maradt, hogyha valaki rallival szeretne foglalkozni, ha nem is profi szinten, de amatőr szinten, milyen lehetőségei vannak ma erre Magyarországon?
1: Hát kell hozzá egy jogosítvány mindenképpen, aztán kell kiváltani egy versenyző licenszet, be lehet ülni a túrabajnokságba, aztán jön a Rally 2, és aztán majd jön a Rally 1. Aputól anyutól szépen meg kell kérni azt, hogy karácsonyra egy kisebb pénzösszeggel jutalmazzák ezt, illetve próbálják meg támogatni. Borzalmasan drága sport ez, és sajnos elvesztette már azt a szépségét, ami régen volt. Ez mára már én mondhatom azt, hogy inkább csak üzlet. Nagyon sok embernek szerez örömet az a versenypályák szélén, akik nézik, hiszen jóval többen mennek ki, mint bármelyik futballmeccsre Magyarországon. Sokkal több látogatója van egy autóversenynek, mint nagyjából bármelyik versenysportnak itthon. De az, hogy te most eldöntöd, hogy holnap te autóversenyző leszel, ez nagyon nehéz dolog.
0: Nagyon szépen köszönjük, Tóth Tamás, hogy eljöttél, hiszen sajnos lejárt az időnk. Már én úgy érzem, hogy ez a téma megérne még egy műsort is valamikor egyszer talán, hogyha újra időt tudsz szakítani ránk.
1: Ha hívsz, én jövök. Csókolom, a viszonthallásra.
0: Tóth Tamást hallották, és Alexet, mindenkinek további szép napot kívánok, a viszonthallásra.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány, csak nem 4 millió vállalkozót térhet át a Katára jövőre, marad a meleg koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány. A döntések között szerepel egy új országos főhatóság létrehozásának előkészítése, az állami erdők egy részére vonatkozó átmeneti fakitermelési moratórium, valamint több olyan intézkedés is, amely az ipari környezetterhelés szigorúbb ellenőrzését célozza. Például átfogó ellenőrzés jön az akkumulátoriparban. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A pedagógusok szakszervezete szerint nem lesz elég a Tisza kormány 25%-os béremelése. Egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a nevelést, oktatást közvetlenül segítő iskolai és óvodai dolgozók, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák és iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztott társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási, hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Strandokra költöznek a sulik, idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, amelynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. Kedden fátyolfelhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton észak-nyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúl, majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel 10-18, délután 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
4: A Hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
5: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és hangmérnökünk Bodrogi Viktor nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. A Hét prózája Zádor Völgyi Zita szerzőnk nevéhez fűződik, aki 1988-ban született és jelenleg történelem magyar szakon tanul az ELTE bölcsészkarán. A 2009-es és 2010-es évek során olyan sikerrel szerepelt rövid prózáival pályázatainkon, hogy ezért 8. születésnapi ünnepségünkön külön díjban részesült. Ma az Erdőben című alkotását hallhatják, amellyel kapcsolatban így nyilatkozik. Árnyékok kísérnek minket az úton véges végig. Kérdések, sejtések. Titkok mindenütt, egy részükre belül mindig is tudjuk a választ, mások észrevétlen bújnak meg ott, ahol nem számítunk rejtélyre. Életünk legismertebb, legotthonosabb zugaiban és kapcsolataiban. Az ilyen titkok néha visszaűznek minket oda, ahonnét elindultunk. Ilyenkor újra feltehetjük a kérdéseket, amelyek megválaszolásáért annak idején felkerekedtünk. Az erdőben ott vár mindaz, amiről időközben elfeledkeztünk, vagy amit hátra akartunk hagyni, legfőképp a saját magunk sötét árnya. A novellát ez a szembesülés szülte. Írja Zádörvölgyi Zita az Erdőben című munkájáról, amit most Fischer Vivien előadásában hallgathatunk meg.
2: Zádörvölgyi Zita, az Erdőben. Az erdőben volt, és rideg némaság vette körül a viradatot megelőző órában. Neztelenül lépkedett az eső áztatta sárgás-barna levélszőnyegen. Idegennek és betolakodónak érezte magát. Út nélküli utas vagy, harcos kard híján, pap, ki nem kapott hangot. Régen értette az erdő szavát, minden levélből olvasott, és minden madárdal tanított neki valamit. Szerette a környék mindegyik oldalát, a sötétet és zordat éppen úgy, mint az üdét és édenit. Egész lelkével ragaszkodott a sziklákhoz és zuhatagokhoz, a fűhöz és a fenyőkhöz. E világ lakója volt, ám az erdő mélyét járva gyakran érezte, hogy más világok szólítják, és a magányos séták alatt szellemek lebbentek körülötte. Tudta, most is többet kellene látnia, mint amire képes volt. Elveszetté vált, a kő most csupán kő volt, a fa csak egy fa, a róka közönséges, öntudatlan teremtmény. Mi választunk, vagy minket választanak? Kérdezte az első alak, aki kirajzolódott a rengeteget megülő ködben. Metsző, világos kék tekintete, szigorú, szakáll keretezte arca nagyon is ismerős volt neki. Sodródunk, vagy terelnek? Lépett elő a hosszú, hullámos vörös hajú nő. Az út keresi az utasát, vagy az utas az útját? Folytatta a harmadik, a köpenyes férfi, akinek sosem látta az arcát. Ti itt? Nézett végig rajtuk megborzongva a váratlan örömtől. Egykori tanítói álltak előtte, az alakok, akiket gyerekként az ösvényeken kóborolva gyakran megidézett maga köré, és akik most kimondták a kuszán benne megfogalmazódott kételyeket. Azt hittem, évekkel ezelőtt elhagytátok ezt az erdőt. Visszavonultunk egy időre, de sosem hagytuk el, mondta a nő. Ha akarnánk, sem tehetnénk, minket ide kötöttek. Neked viszont el kellett menned innen. Tőlünk többet már nem tanulhattál, fűzte hozzá a köpenyes férfi. Az eszedbe véstük a legfontosabbakat. Kérdezz, láss, merj! És hogy szabad vagy, szabad azért, hogy elkötelezhesd magad, mondta a szakállas férfi. Tudtad azt is, hogy nem kaphatsz majd meg mindent. Az álmoktól búcsúzni kell, azoktól, amelyek valóra váltak, és néha azoktól is, amik nem. Mi hozott hát vissza ide? Miért szólítottál minket újra? Kérdezte a nő. Társtalan állarcos játékos, bűnös vagy és áldozat is, hazug, ki az igazságot keresi. Mindenre emlékszem, amire tanítottatok. Emlékszem, de már nem hiszem. Szeretném újra hinni. Segítsetek, kérte. Ha hinni akarsz valamit, hát higgy. Ebben mi nem segíthetünk. Sosem mondtuk, hogy nem ehhez kell a legnagyobb bátorság, mondta a vörös hajú nő. Fakóbbak vagytok, mint régen, és valahogy idősebbek is, nézett rájuk csalódottan. Hideg szél vágott az arcába. Az alak, aki fekete palástban, mindkét karjában mesztelen kardot tartva érkezett, éppen olyan félelmetes és lenyűgöző volt, mint gyerekkorában. Tanítói köddé váltak jöttére. Vele mindig egyedül nézett szembe. Nesze, fogd és védekezz! Dobta oda neki az egyik fegyvert, és rögves támadást indított ellene. Vagy talán már harcolni is elfelejtettél? Rivalt rá. A férfi hátrálni kezdett. Túl régen nem kellett már az életéért küzdenie, elfelejtette, milyen érzés is. Volt valami bódító abban, hogy bármelyik pillanatban végzetes sebet kaphatott, ha lankad a figyelme. Érzékei kiélesedtek, agya fokozott éberséggel működött. Napokig vívtak egymással, feketébe öltözött ellenfele végigűzte az erdőn. A férfi éhezett, éjjel fázott, és a fáradtságtól olykor egyszerűen összeesett. Egy reggel egy galagonya bokor aljában ébredt, minden tagját izomláz gyötörte, és mohón vetette magát az előző nap összegyűjtött erdei gyümölcs maradékára. Ám alig, hogy az utolsó szemeket a szájába tömte, hideg penge nyomódott a torkának. Ösztönösen saját kardja után nyúlt. Hagyd! Szólt rá ellenfele, és leeresztette fegyverét. Vége! Mondta, és kezét nyújtotta a férfinek. Téged ugyanolyan tisztán látlak most is, mondta ő, és feltápászkodott. Ez így is lesz mindig, bólintott a férfi, az örök kísérő, a sötét más, a kételyekkel ösztönző. Aztán sarkon fordult, és elillant a fák között. Tanítói ismét alakot öltöttek. Elkísérünk az erdő széléig, mondta neki szakállas mestere. Ezt megőrzöm, amíg vissza nem térsz. A nő lehajolt a kardért, és saját övébe tűzte. Köszönöm, mondta ő. Emlékszel a régi versre? Kérdezte a köpenyes férfi. Tanítványa megtorpant. Ekkor jutottak eszébe az utolsó sorok. Félig festett alak a vásznon, sosem dalolt melódia. Égi lehellett, ez mind-mind te vagy.
5: Kedves hallgatóink, Zátorvölgyi Zita az Erdőben című rövid prózáját Fischer Vivien előadásában hallottuk.
4: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
0: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Hobbi Rádió.

0: Verspercek, az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
1: Béhuszta Irén, május. Ifjú koromban lágyan ölelő volt, bársonyos szirmokat szort lábam elé, langyosan édes illatokba burkolt, szívemet kitárta égi fény felé. Mostanában perzsel, lángra gyújt, éget, kertemben sárgára száradt már a gaz, katasztrófák rázzák az egész földet, szerelmet sem bont, mely őszinte, igaz. Az érkezése boldoggá tett régen, megújult lelkem szépségét csodálva, most döbbenten, megrökönyödve nézem, rombol a természet álmok futása. Elmúlik, s örömet csak virága ad, nem lelem régi csodás májusomat.
0: A Verspercet az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: Szivárvány.
8: Szivárvány.
7: Szivárvány.
8: Szivárvány.
7: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Ma pletykálni fogunk. Pontosabban pletykára invitáljuk beszélgető partnerünket. A dolog meglehetősen ártatlanul indul. Angol nyelvi idegenvezetőnk Abigail Winkert is úgy köszönt bennünket, ahogy megszoktuk tőle.
1: Welcome to Takeaway English, useful language ready for you to take away and use. In today's program, we look at two very similar phrases with a rather different meaning.
0: Annyit tehát már tudunk, hogy két kifejezést vizsgálunk nagyító alatt. A kifejezések nyelvi alakja hasonlít, de más jelentést akarnak. Abigail bemutatja a helyzetet.
1: Let's start with a conversation between two friends, Andy and Sapanta. Andy asks a question about Sapanta's manager. What question does he ask?
2: I think I saw your manager last night on the train.
3: My manager? I don't think he takes the train.
2: Well, what does he look like?
3: What does he look like? Tall. He wears glasses. Oh, I don't know. He looks like a manager, I guess.
2: Well, he was chatting to a woman. Wife, I suppose.
0: A történet tehát azzal kezdődik, hogy Andynek az a benyomása, hogy látta Sapanta főnökét a vonaton az előző este. Sapanta szerint a főnök nem jár vonattal, de Andy azért próbálja azonosítani a férfit. Azt kérdezi, hogy néz ki? Abigail is erre a kérdésre irányítja a figyelmünket, és hangsúlyozza, hogy itt külső jegyekről, illetve kinézetről van szó. Valamiért Davidként említi Andyt, és Isten óvjon attól, hogy pletykálni kezdjek. De mindvégig Andyre gondol, ez a szeleburdi lány.
1: David wants to know something about Sapanta's manager. He wants to know about his appearance, what he looks like.
2: I think I saw your manager last night on the train. What does he look like?
1: What does he look like? What does he look like? A question which asks about someone's physical appearance, just the outside, not what they're like on the inside.
0: Vagyis, mint mondtuk, külső jellemzőkről van szó, és ezeket olykor nem is olyan egyszerű leírni. Sapanta azért kísérletet tesz rá, mondja Abigail.
1: And Sapanta tries to describe what her manager looks like. Listen to Sapanta again. What does her manager look like?
2: What does he look like?
3: What does he look like? Tall. He wears glasses. Oh, I don't know. He looks like a manager, I guess.
2: Well, he was chatting to a woman.
0: Na hát, ezzel a személy leírással nem sokra menne a rendőrség. Sapanta csak annyit tud mondani, hogy a főnök magas és szemüveges, és ilyesformán meglehetősen úgy néz ki, mint egy tipikus főnök. És nyilván az sem viszi előbbre a dolgot, hogy Andy hozzáteszi. Egy nővel beszélgetett, gondolom a feleségével. Na ez már kicsit érdekesebb. Debigélt nem foglalkoztatja ez a részlet, csak az, hogy Sapanta hogyan is írja le a főnököt.
1: Well, the only details Sapanta can remember about her manager are that he's tall and he wears glasses. For Sapanta, he just looks like a manager.
2: What does he look like?
3: What does he look like? Tall. He wears glasses. Oh, I don't know. He looks like a manager, I guess.
0: Talán sohasem tudjuk meg, hogy a vonaton ülő úriember Sapanta főnöke volt-e vagy sem. Pontosabban valószínű, hogy mégsem ő volt. Hogy miért? Mindjárt megtudjuk.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: A külsőből persze nem lehet a belső tulajdonságokra következtetni, de illik tudnunk, hogy a személyiségjegyekre miként kérdezhetünk rá. Hiszen az az angol mondat, hogy what does he look like? A külső megjelenésre vonatkozik. Abigail viszi tovább ezt a gondolatot.
1: We've looked at how to ask what someone is like on the outside, their appearance. But if you want to know what sort of person they are, their personality, their character, then you need to ask a slightly different question. Listen to Andy and Sapanta again.
2: Well, he was chatting to a woman. Well, his wife, I suppose. He seemed nice.
3: Nice? I don't think he was my manager then.
2: Well, what's he like then, your manager?
3: He's bad-tempered, rude, lazy, and always expects me to cover for him when he hasn't done his work. What's your manager like?
2: Oh, you know... Just the same, really.
0: Talán sikerült kiszűrni, hogy Andy hogyan kérdezte Sapantát arról, hogy milyen is a főnöke. Mármint milyen ember, vagy milyen főnök.
1: Andy asks, what's he like? What's he like? He wants to know about her manager's personality, character, the way he behaves, what sort of person he is.
2: Well, what's he like then, your manager?
0: Hogy milyen a főnök? Nos, Sapantának sem kell több. Az az érzésem, hogy a főnök nem éppen a szívecsücske. A férfi Szeponta megítélése szerint rosszkedélyű, durva és a munkáját sem végzi el, vagyis lusta. Szeponta Abigail szerint sincs oda túlságosan a főnökért.
1: And Szeponta doesn't seem to like her manager very much, because she says he's bad-tempered, rude, and he doesn't do any work. He's lazy.
3: He's bad-tempered, rude, lazy, and always expects me to cover for him when he hasn't done his work.
0: Azért van még itt egy finom kis részlet, amit Abigail nem magyarázott el nekünk. Nevezetesen az, hogy a főnök még azt is elvárja Szepantától, hogyha ő, a főnök nem végzett el valami munkát, akkor Szepanta hozza be a lemaradást.
3: He's bad-tempered, rude, lazy, and always expects me to cover for him when he hasn't done his work.
0: De hallgassuk meg ismét az egész párbeszédet. Először azt a részt, ahol Andy Szepanta főnökének külső megjelenése felől érdeklődik.
1: Let's start with a conversation between two friends, Andy and Szeponta. Andy asks a question about Sapanta's manager. What question does he ask?
2: I think I saw your manager last night on the train.
3: My manager? I don't think he takes the train.
2: Well, what does he look like?
3: What does he look like? Tall. He wears glasses. Oh, I don't know. He looks like a manager, I guess.
2: Well, he was chatting to a woman. Wife, I suppose.
0: Most pedig hallgassuk meg azt a részt, ahol kiderül, hogy Szepantának bizony nincs valami jó véleménye a főnökéről. Már ami a főnök karakterét illeti.
2: Well, he was chatting to a woman. His wife, I suppose. He seemed nice.
3: Nice? I don't think he was my manager then.
2: Well, what's he like then, your manager?
3: He's bad-tempered, rude, lazy, and always expects me to cover for him when he hasn't done his work. What's your manager like?
2: Oh, you know, just the same, really.
0: Én a magam részéről úgy gondolom, hogy a jó főnök ritka, mint a fehér holló. A többi vagy rossz, vagy még rosszabb. És mostantól ezt angolul is el tudjuk mondani. Viszont hallásra!

0: 1922 korszakváltás a rádióamatőr technikában. 23. rész. Körülbelül este 9 óra 15 perckor, 1921. augusztus 6-án az Alaszka nevű gőzhajó Portlandből San Francisco felé hajózva a sűrű ködben sziklának ütközött, és fél óra alatt elsüllyedt. A szerencsétlenség a hajón tartózkodó 136 utas és 86 fős legénységből 46 áldozatot szedett. Az Alaszka rádiósa az ütközést követően azonnal megkezdte a segélyhívást. Egy ENIAX nevű hajó, amely 10 mérföld, körülbelül 18 kilométer távolságban tartózkodott, azonnal irányt változtatott, és nagyon óvatosan megkezdte a szerencsétlenség helyszínének megközelítését. A 10 mérföld megtétele 2 hosszú órát vett igénybe az áthatolhatatlan köd miatt. Később más, a közelben lévő hajók is a helyszínre érkeztek. A történetről és annak tanulságairól támaszkodva egy Dillon nevű kaliforniai rádiófelügyelő és az Alaska Michelson nevű rádió távirászának jelentésére alapozva F.W. Dunmore nevű fizikus az Egyesült Államok mérésügyi hivatalának munkatársa számolt be. Jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon mi köze a mérésügyi hivatal munkatársának a hajó szerencsétlenségekhez. Nos, Dunmore úr, mint a rádió iránymérés kutatója és szakértője, alaposan áttanulmányozta az eseményeket. Kielemezte a történteket, és felvázolta azt, hogy mi minden alakult volna másképp, ha a térségben tartózkodó hajók rendelkeztek volna rádió iránymérő berendezéssel, és fel lettek volna szerelve rádiójeladókkal, beleértve magukat a mentőcsónakokat is. Ebben az időben a hajók vezetését és az útvonal meghatározását a hagyományos navigációs eszközök mellett a vizuális megfigyelés és egy új eszköz, a rádió is segítette. A rádió csak annyiban, hogy a hajók, már amelyik fel volt szerelve rádióval, egymással forgalmazva közölték saját pozícióikat, ha erre szükség volt. A látótávolság nullára csökkenése azt jelentette, hogy vakon kellett hajózni, emiatt a sebesség nagymértékű csökkentése vált szükségessé az érintett vízi járművek számára. Viszont az elektroncsövek elterjedése miatt ekkor már létezett egy kifinomult rádiós technológia a navigáció tágabb megsegítésére. Ez pedig a rádió iránymérésről és a rádiójeladókról szólt, amelyek nem is voltak bonyolult és drága berendezések. A hajók mellett ráadásul a mentőcsónakokat is fel lehetett volna szerelni kis teljesítményű rádiójeladókkal, hogy az elsodródott mentőcsónakok mielőbb megtalálhatók és menthetők legyenek. Ugyanis számtalanszor előfordult, hogy egyes, utasokkal telt mentőcsónakok keresése eredménytelen maradt, azok mindörökre nyomtalanul eltűntek. Mi lett volna, ha az ENIAX nevű hajó rendelkezik iránymérő berendezéssel, a környezetben lévő hajók pedig rádiójeladókkal? Az ENIAX képes lett volna meghatározni a segélykérő rádiójelek irányát, továbbá meghatározni más hajók rádiójeladóinak irányát. Az irányok ismeretében az ENIAX megtalálhatta volna a szabad utat a szerencsétlenség helyszíne felé, és bármiféle kockázat nélkül teljes sebességgel megközelíthette volna azt. Vonatkozik ez a környezetben lévő többi hajóra is. A nulla látótávolság ellenére a helyszínre gyorsan megérkező hajók hamar megtalálhatták volna a jeladókkal rendelkező mentőcsónakokat, így a baleset kevesebb áldozattal járt volna. Dunmore úr kifejti, hogy a kor technológiája lehetővé teszi olcsó, hatékony és akár otthon elkészíthető iránymérő berendezések építését és alkalmazását. Egy keretantennára és néhány elektroncsőre van mindössze szükség. Meg kell építeni egy visszacsatolt audiont, és attól függően, hogy milyen távolságot akarunk lefedni, a hangfrekvenciás erősítő fokozatok száma a mérvadó. Természetesen az iránymérő rádió a középhullámon működik, hiszen ekkoriban itt forgalmaznak a tengeri mozgóállomások is. Ez néhányszor 10 mérföld távolság lefedését jelenti, ami pont elég ahhoz, hogy az Alaszka jellegű esetekben hatékonyan és gyorsan lehessen segítséget nyújtani, amelynek eredménye emberi életek és anyagi javak megmentése is lehet. Dan Moore úr arra is felhívja a figyelmet, hogy az iránymérés pontossága az antenna elhelyezésétől függ. A nagyméretű fémszerkezetek, például a hajótest, 10-20 fokkal is torzíthatják a mérést, ezért az iránymérő berendezéseket egyedileg kalibrálni kell. Úgy tűnik, hogy az 1922-es év egyik fő slágere a rádió iránymérés lesz. Ne feledjük, hogy a radar és a GPS előtti világ első szárnypróbálgatásait látjuk a rádionavigáció tekintetében. Ma a rádióamatőr gyakorlatban hagyományként megmaradt, él és létezik a rádió iránymérés ezen egyszerű formája, amit nem szakszerűen rókavadászatnak nevezünk. Akkoriban ennek a technológiának az elterjedése életbe vágó kérdésként merült fel, hiszen már ez is sokkal több volt, mint a semmi, ami az Alaszka gőzhajó korabeli tragédiájához járult hozzá. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még

0: Nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
2: De voltál már valaha szerelmes?
0: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
3: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
4: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
0: Mi volt ez?
2: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
5: Reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
6: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, marad a napos koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodavó-Üzemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régészcsoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol több órás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.
2: Hobby Rádió.
0: Reklám.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
4: Hölgyeim, csók, uraim, pacsim, én Blaskovics Dávid vagyok. Ez pedig a Hungary Live. Most Dobmennel fogunk koncertezni. Az úriember neve egyébként Pityinger László, aki elárulom, hogy 1974-ben született, mégpedig március 20-án. Gangsta Zoli oldalán lett ismert, majd önálló rapperként produceri karriert is befutott. Ő Budapest egyik hírhedt kerületében, mégpedig a 8. kerületben nőtt fel. Egy öccse és egy húga van. Öccse Pityinger Péter, azaz Kicsi Dob jazzgitáros. Dobmen egy 4. kerületi gimnáziumban érettségizett, utána jogot szeretett volna tanulni, de nem vették fel. Dolgozott videótékában és volt piaci árus is. Jó zenei érzéke, amit egyébként fontos megjegyezni, hogy nagyapjától örökölt, aki hegedült, és apjától, aki gitározott. És nagy dumája révén rappernek állt. Az egyik klubban megismerkedett Gangsta Zolival, aki bemutatta őt néhány lemezkiadós ismerősének. Együtt csináltak egy demót aztán, de sajnos az egyik kiadó sem kapott az alkalmon. Amikor Larry B. kilépett a kartelből, akkor Gangsta Zoli megkérte, hogy lépjen be hozzájuk. 97-ben szerző kötött az egyik lemezkiadó céggel, így decemberben megjelenhetett az első Dobmen album, melynek címe Jól fordult a kocka. A lemezen egyébként édesapja gitározott, és a hangszerelést pedig az öccse vállalta magára. Mint említettem, Dobmen producerként is tevékenykedik. Erről majd egy picit később, most koncertezzünk. Tuti, hogy itt lesz tőle a Srácok az utcán, a Nagy dolgok, a Mit érez Jézus, a Színes kép, melyben közreműködik Fábián Juli, a Szeret kislányom, melyben szintén Fábián Júlia közreműködő, de meghallgatjuk majd a Szeretlek és meg nem is, és a Nincsen köztünk Csicska című számot. Most kezdünk! Ez a Srácok az utcán Dobmentől.
5: Cirkálok a 8-ban a kocsimban, NWA szól a magnumban, mellé

Köszönjük a tapsot! Üdvözlünk mindenkit ezen a fantasztikus éjszakán! Jöjjön a 8. kerületi Mesebébi!

minek a bűnfüze, a meló nem esét. Szóval meg a McDonald's, meg a Big Mac. Vár az utca, aranytánya. Lehetsz rabló, vagy orgazda. Street színe

0: Gitáron ül Pityinger Kicsitó, Pityinger Stricitó.
1: Így van, tesó.
0: És elmondja nektek, hogy van ez a gangster song, baby.
1: Így van, beszámolok, ja. És eléneklem. Na figyelj!

0: drank.
1: Hobbi rádió.
2: 10 éve csinálom ezt a rappelést, sokan jöttek, sokan mentek, de még mindig én vagyok a number one, ahogy Torrente mondaná, és ez aztán igazából egy nagy dolog. Köszönöm szépen a pozíciót.

területi. Sokan pipák, mert a gácsik meg a palik megvették. A fordult a kockát, meg mindig a zenét. A legjobb duma, meg mindig rábukik minden léba. A zenebizniszben ki a fejfős trici. A válaszom szimpla, tudod, dumme baby. Rengeteg láttam letördelni, ha a boton beszélne, de ki tudna mesélni. Nem

visszajöttem, over a funky zene nepper. Senki se hitte, de pénzé válik a boker. A lemezed a polcokon hever. Az enyémet meg veszik, mert tudják, kicsoda a mester. Tóbben meg a játékosok klubja. Nevezd ahogy akarod, itt van a gácsú mafia. Nem megyünk sehova, a világ dögöröm, mint Tony Montana. A kubai bandita 21-07 pia.

Dogman és Kicsi Dob ma este előadja az ő hivatalos slágerét, aminek nem más a címe, mint az, hogy Ne Parázz. Estetek számára!

0: Látszó
1: World Live.
2: Van, aki Krisztusban hisz, más meg Muhammedben, de öltek már embert mindegyik nevében, mert összevesztek a rengeteg pénzen, amit az ördögtől kaptunk a lelkünk fejében. Senki nem véd lenni, aki gülünk a baj van, de hagyd minket az öngyilkos hajlam. Az özönvíz felé és a hajó már elment, csak úgy, mint Noé, mikor körbenézik a földön. Én fogom a fejemet, hogy a fani hova született, a szennyezett környezet. Nem izgat,

érte? Te só ezt hogy lehet? Nekem mindegy, hogy nyás, nyújt, nyomám, lóhúzd mind a kettőre. Rimmel a sátán, a nép marad árván. Legyen az magyar, zsidó vagy cigány. Ha bután bólogat, az jó, de a gondolat az olyan, mint a bomba az ország ház alatt. Mossák

0: ebből itt minden.
1: Itt minden.
0: Az üzlet.
1: Az üzlet.
0: Az érdek.
1: Oh yeah.
0: Fölment a hegyre, ükőtáblába vést, hogy mit igen és mit ne. Mégis megszegtek mindent az emberek, és eltűnt a szeretet. Mármint megtehet a gazdag, az erkölcs meg a szegények jussa. Az állam tiszt

És soha nem felejtem a pillanatot, mikor a világra jöttél, és az arcod láttán elfogott az érzés, és nem maradt bennem semmilyen kérdés. Az egész veled lett teljes, az életem filmje egy újabb fejezethez ért oda, és csak annyi a biztos, hogy ami előtt az volt, már cseppet sem fontos. És pontosan tudom, hogy az egyetlen kincsem a rappen kívül te vagy, és minden letisztult a szemed tükrében. Visszanyertem a hitem, amit a csodákba betettem, mert ez a mosoly bármilyen drámából reményt kovácsol. És ki hitte volna, hogy eljön a nap, amikor dobben a bal a szív.

0: Úgy, hogy a világon minden ellenem fordul, és semmi nem jól alakul. Mégis abban a percben, hogy belépek az ajtón, elszáll a haragom, mert ott vár a Fanny, és teli torokból nevet, meg villant négy fogad, és már is levett a lábamról. Varázsol a kis csaj, a hangja nekem maga, az angyali kacaj. És az együtt töltött idő a bizonyíték arra, hogy Isten beszél hozzánk. Csak mi nem figyelünk oda, és én féltem jobban, mint az életem. Ha kérhetek valamit, csak ő legyen mindig boldog és épp. Ezért nincsen olyan dolog, amit meg ne tennék, mert én vagyok az, a dope man, a vad, aki ha a lányára néz, a szívéhez köt.
1: Na

a day day da day day. Sha do ba da do ba da do ba da. Sha do ba da do ba da do ba da. És eljött az a fantasztikus és misztikusan állítatos pillanat, amikor bemutatom ezt a zenekart. Kezdjük annál a hangszernél, amiről Miles Davis óta szól a zene. Ez nem más, mint a dob. A dobok

0: Bohai Győző.
1: Yeah. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Jöjjön egy nagy magyar szerző dala, aki nem más, mint Robert Cikora, és méltán érdemes sikerét fogjuk előadni, dobmerre fordítva. Dikázlak is, meg nem is. Tudod, így van ez.

chicken, chicken, chicken.

a Való Világ első szériájának ezüstérmesével, de a 10 hónapos együttműködés után véget ért a nagy haverság. Dopman koncertjén jártunk, mégpedig a 2009-es egyik Unplugged koncerten. Én köszönöm figyelmüket, Blaskovics Dávidot hallották, hölgyeim csók, uraim pacsi. És...

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Megkezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához, marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az európai szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupcióellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csak nem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-éig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Kedden fátyolfelhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton északnyugaton erőteljessé válik a komoly felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel 10-18, délután 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
2: Egészségedre.
5: Egészségedre.
2: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
10: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
11: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
12: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 8-án köszöntjük Medárd nevű kedves hallgatóinkat. A germán eredetű férfi név a Medardus névből ered, jelentése hatalmas és erős. Becézése Medárdka, Medi, Medike, Medus, jeles viselője a Medárd névnek, Szent Medárd, aki 6. században élt, Noyon püspöke volt, az időjárás védőszentjének is hívják. Ezen a napon köszöntjük még Ágnes, Ellák, Helga, Izabella, Kalipszó, Kalioppé, Méda, Medárda, Tas, Vilmos és Zaránt nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
3: a Hobby Rádióban!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem. Nagyon korán 632-vel fogjuk kezdeni. Június 8-án Medinában 62 éves korában meghalt Mohamed próféta, az iszlám vallás megalapítója, aki vallási és politikai tevékenysége révén az arab félsziget törzseit egyesítette. Mohamednek 40 évesen voltak először látomásai, amelyek szerint az arabokat kellett vezetnie, hogy megismerjék az egyetlen mindenható istenüket, Allahot. Először Medinában sikerült híveket toboroznia, akik az iszlámot terjesztették Arábiában. Végül 630-ban sikerült meghódítani a Mekkát is, amely Jeruzsálem helyett az új vallás központjává és zarándok helyé vált. Mindössze 160 évet ugrunk előre, 793-ban járunk, június 8-án a normannok első hódító hadjáratuk során kirabolták a West déli partjainál lévő Holy Islanden a Lindisfarne kolostort, ezzel kezdetét vette a viking korszak Angliában. A 18. századdal folytatjuk, 1786. június 8-án először árultak New Yorkban nemházi készítésű fagylaltot. A 19. század elejével folytatjuk, 1810. június 8-ával. Ekkor született Robert Schumann, német zeneszerző, a zenei romantika egyik vezéregyénisége. 1840-ben megnősült, házasságának első boldog éve bőséges zenei termést eredményezett, ebben az évben 138 dalt írt. A zenetörténet a dalok éveként nevezi ezt az esztendőt, a későbbiekben egyre több magasabb szintű alkotás került ki a keze alól. Folytassuk a 20. század elejével, 1903. június 8-án született Margaret Yorkener, belga amerikai regényírónő, esszéista, akit az első nőként választott tagjává a Francia Akadémia egy zárt körű irodalmi intézet. 1925-tel folytatjuk, ebben az évben június 8-án született Barbara Bush, egykori amerikai First Lady, George Bush volt amerikai elnök felesége. Egyes elnök feleségek a 19. században még annyira visszavonultan éltek, mintha nem is lettek volna a Fehérház lakói. A 20. században az erős férfiak oldalán álló erős asszonyok már nem rejtőztek el, hanem reprezentációs és karitatív kötelezettségeknek tettek eleget, és egyre inkább tért hódítottak a politikában. Barbara Bush például alapítványt hozott létre az írni-olvasni tudásért. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi rádió.
3: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Üzenet a Krónikák második könyve, 6. részéből.
1: Attól a naptól fogva, hogy kihoztam népemet Egyiptom földjéről, nem választottam várost Izrael egyetlen törzséből sem azért, hogy házat építsenek, és ott legyen az én nevem. Én nem választottam senkit, hogy fejedelme legyen népemnek Izraelnek. De most kiválasztottam Jeruzsálemet, hogy ott legyen nevem, és kiválasztottam Dávidot, hogy népemnek Izraelnek a vezetője legyen.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. június 8-a hétfő. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 1-től 12. vers. Abban az időben Jézus látva a tömeget fölment a hegyre, leült. Tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert tövék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békesség szerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Elmélkedés. A boldogság mondások Jézus hegyi beszédének nyitánya a keresztény élet alapja. A világ másként képzeli a boldogságot, gazdagság, siker, kényelem, önérvényesítés. Jézus ezzel szemben olyan embereket nevez boldognak, akik szegények, sírnak, üldözöttek, békét keresnek, irgalmasok, sebezhetőek, nyitottak és tiszta lelkűek. Ez a tanítás nem csupán erkölcsi útmutatás, hanem egyúttal Jézus önarcképe. Amit mond, azt ő maga is éli. Ő az, aki szegény lett értünk, aki többször sírásra fakadt, aki békét hirdetett és irgalmat gyakorolt. A boldogságokkal tehát nem csak utat mutat, hanem meghív minket, hogy kövessük példáját. A boldogságok nem kívülről ránk kényszerített szabályok, hanem valóban meghívások. Mindegyik mögött ott rejtőzik az isteni szeretet, amely formálni akar bennünket. Boldognak lenni azt jelenti, hogy Istenhez tartozom, bármilyen körülmények között is élek. Az igazi boldogság nem a világ visszajelzéseiből fakad, hanem abból, hogy Jézus tekintete rajtam nyugszik. A boldogságok ma is élnek azokban, akik másokat szolgálnak, megbocsátanak, békét teremtenek, nem viszonozzák a rosszat. Lehet, hogy nem kapnak e világi elismerést, de Isten országa az övék. A Jézus által meghirdetett boldogság tehát nem elérhetetlen magaslat, hanem Isten szívének közelsége. Aki Jézus szemével látja önmagát és a világot, részesül a boldogságból. Uram Jézus Krisztus, te nem csak tanítottál a boldogságról, hanem életeddel példát adtál nekünk. Segíts, hogy ne a világ hamis ígéreteit keressem, hanem a te tanításod szerint éljek. Add, hogy merjek szegény lenni, irgalom legyen a szívemben, és tiszta legyen a lelkem. Taníts sírni azokkal, akik sírnak, és békét vinni oda, ahol háborúság van. Ha üldöznek, emlékeztess arra, hogy a te országodban megkapom jutalmam. Vezess az igazi boldogság útján. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a korabeli írásokból kiderül, hogy Leonardo da Vinci nem tudományos vagy művészi teljesítményére volt a legbüszkébb, hanem arra, hogy puszta kézzel volt képes vasat hajlítani.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hello, Charlie vagyok, és
1: nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
2: Ez egy ballada, vallomás Bartó Tamástól.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát. Nyilvánosak lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. Folytatódik a napos koranyári idő. Germán Márton vagyok, jönnek a részletek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekülti státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke és politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Ismét bárki számára elérhetők lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az egészségügyi világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti az 500-at. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót fületek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Panfréd úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Országszerte várja a diákcsoportokat 30 hazai fürdő a Suli a Strandon programban mától másfél héten át. A Magyar Fürdőszövetség célja, hogy az iskolák az oktatás helyszínét időszakosan áthelyezve biztosítsák a tanulóknak az élményszerű oktatást és játékos programokat a vakációig még hátralévő időben. Így a pedagógusok különféle tantárgyak óráit tarthatják meg a fürdők területén. Egyebek mellett matematika, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaóra is helyet kaphat a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található. 150 szorványban élő magyar fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség nyári vitorlás táboraiba. A Gárdon, Máiban és Orfűn az 5 napos ottalvós táborokban vitorlásklubok képviselői és oktatói segítik az úszni tudó gyerekeket, akik sportprogramokon és kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet és estétől északon északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol több órás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé. Most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: 246. szonett. Húgom. Húgomat, ifjú orvost, egy jó lelkű házmester bújtatta 44-ben. Az özvegy ezredesnél feljelentette. Vitték. Ott Kumpáter vezényelt Krisztus nevében tűz, és belőtték a Dunába. Másfél év múlva értem haza. A házmesterhez mentem. Az ezredesné az újságban hirdette, szobát akar kiadni. Mint hogyha azt keresném, felszaladtam a lépcsőn, hogy megnézzem magamnak. Félbolond akszűz lánya vezetett a szobába, majd anyjához. Az ágyban feküdt halálsoványan, az új lakó suttogta, s mindjárt köhögni kezdett, fuldoklott, és párnáját elborította vérrel. Lefutottam. A járdán megálltam, és remegtem. Én nem kívántam bosszút, de megbocsátás sincsen. Budapest, 1992.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: Hello, hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Kedves gyerekek, ma Velencei Dóra mond mesét.
1: Zimezüm kalandját halljátok. Zimezümöt, a méhecskét, senki sem szerette, mivel állandóan kötekedett. Senkit sem hagyott békén. Hogy miért ütötte bele az orrát mindig más dolgába, ki tudja, de az biztos, hogy valami miatt mindig haragos volt. Meglátta Zimezüm torzsarágot, a nyuszit ebédelni, dübegurult. Megpillantotta a tarka pillangókat, amint éppen polkát, vagy talán éppen keringőt táncoltak a levegőben, ettől is elfutotta a méreg. Plusz elefánt gyakorolt a tangó harmonikán, Zimezümöt ez is bosszantotta. Azt hiszem, hogy így már érthető, miért is nem barátkozott senki Zimezümmel. No, egyszer a következő történt meg Zimezümmel. Egy hétfői napon, de talán inkább kedden vagy szerdán, pontosabban szólva csütörtökön, de az is lehet, hogy pénteken Csíkos Kattégér is a nagy banánfa alatt üldögélt kedves foteljában. Valami vastag könyvet olvasott, és a mulatságos történeteket narancslével öblítette le. El kell mondanom, hogy Csíkoska sorban egymás után mindegyik könyvet kikölcsönözte a könyvtárból, ugyanis csak nemrég tanult meg olvasni, és ezért minden olvasnivaló érdekelte. De leginkább a vidám könyveket szerette. Ezeken olyan jó ízűen tudott nevetni. A szóban forgó napon Csíkoska éppen egy rendkívül mulatságos könyvet olvasott, és úgy nevetett, hogy még a könnyei is kicsordultak, és végiggurultak a bundáján. Arra röpült éppen Zimezüm. Meghallotta, hogyan kacarászik Csíkoska, és letelepedett a fotel támlájára. De Csíkoska észre sem vette Zimezümöt. Olvasott tovább, és csak úgy rászkódott a nevetéstől. Hát ettől aztán tűbe gurult Zimezüm. Körözni kezdett Csíkoska körül, és hangosan zümmögött. Most már a tigris is felfigyelt Zimezümre, és megkérdezte tőle. Miért keringesz éppen az én fejem körül? Talán kevés a hely? Majd mindjárt megcsíplek, ijesztgette Zimezüm. Megcsípsz? Hát ez meg mit jelentsen? Ez borzasztó, fájdalmas dolog. Miért akarod, hogy fájjon nekem? Háborodott fel Csíkoska. Talán bántottalak téged? Akkor is megcsíplek, mert nem tetszik nekem, ahogy nevetgélsz. Nekem sem, hogy a fülem mellett döngicsélsz. És különben is, hívott téged valaki? Nem, senki sem hívott. De engem nem is szoktak meghívni. De hiszen ez szörnyű. Ez azt jelenti, hogy nincsenek barátaid. Még hogy barátok. Én úgy is odarepülök, ahová csak jól esik. Nincs szüksége meghívásra. De ez nem illendő. Te csak ne taníts engem az illemre. Úgy is mindjárt megcsípem az orrodat. Zümmögte Zimezüm, és a tigrisre támadt. Csíkoska a mancsával próbálta elhesegetni a méhecskét, és mérgesen morgott. Közben pedig azon törte a fejét, hogyan lehetne móresre tanítani Zimezümöt. Végül aztán kitalálta, és így szólt. Édesős Zimezüm, kérlek ne csípj meg, de ha már eljöttél hozzám vendégségbe, hadd kínáljalak meg valamivel. No, ez már más beszéd, vidult fel Zimezüm. És mit szeretsz? Kérdezte Csíkoska. A cukrot. A cukrot? Mindjárt hozom is. Csíkoska, amit ígért, azt meg is tartotta. Kihozott Zimezümnek néhány szem cukrot, és az asztalra tette. Amint Zimezüm megpillantotta az ínyenc falatokat, mindenről megfeledkezett. Azonnal rászállt a cukorra. Még meg sem köszönte Csíkoskának. De a tigris sem tétlenkedett. Észrevétlenül elvette az asztalról azt a poharat, amelyikből narancslevet ivott, odalopodzott Zimezümhöz, és hopp, ráborította az üres poharat. Mire Zimezüm észbe kapott, már ott kuksolt az átlátszó börtönben. Észrevette, hogy csapdába esett. Zümmögött, döngicsélt, de hallani nem lehetett. Csíkoska pedig megnyugodva visszaült kényelmes foteljába, és tovább olvasott. Most még hangosabban kacagott, mint az előbb. No, nem hiába jegyeztette elő a könyvtárban ezt a könyvet. Szeretnéd tudni, tisztelt hallgató, hogyan ért véget ez a történet? Jól végződött, hiszen Csíkoska jó szívű volt, megsajnálta Zimezümöt és kieresztette a pohárból. Repülj csak, mondta Csíkoska. De ha újra kötözködni fogsz velem, vagy a barátaimmal, majd én megtanítalak kesztyűbe dudálni. Inkább szerezd magadnak barátokat. Zimezüm nagyon elszégyelte magát, hogy a nála sokkal erősebb Csíkoska megbocsájtott neki, és egy ujjal sem bántotta. Mondd, nem szeretnél barátom lenni? Kérdezte Zimezüm a tigrist. Nekem még sohasem volt barátom. Rendben van, egyezett bele Csíkoska. Látogass meg holnap, majd felolvasok neked ebből a könyvből, és együtt nevethetünk rajta.
0: Mihail Pliackovszky Zimezüm című meséjét Velencei Dóra mondta el. A hangfelvétel 2012-ben készült.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tisztelt hallgatóim, a parlament tanácskozásának szünetében sikerült talán beszélgetnem Gergővári Spilner Ottokárral. Igen, most érkezik ide, tessen parancsolni. Azt hiszem, hogy a képviselő úr korára való tekintettel is mondhatjuk, hogy a nagy idők nagy tanúja volt. Képviselő úr, a maga politikai pályafutása, ha jól tudom, 1917-ben kezdődött, amikor is Leninnel találkozott.
1: Találkoztam, hogy kiforcírozta, kérem, reszkitott meg, találkoztam Vladimir Ilics Ulyanovval, akkor Ulyanovnak hívtak el, Ulyanovnak.
0: Na most maga már
1: akkor... Volt. Úgy nézett ki, mint a Walter Ulbricht, kérem szépen. Hogy a cement ott van, hogy hívják, mindegy, az kérdezik, oda mentem, hozzá mondtam neki az Ulyanovnak, én előre, én már akkor megmondtam neki ebből a Brexitos óriási problémát, és mondtam neki, hogy ne menjen el Cserez Mosti út, hogy olvasmány el, hogy úgy Novicsofok lássa, hogy mondjam, az Aurórával, mondtam neki, hogy vigyázzon az Aurórával, de el fog sűrni, kérem, az Aurora, micsoda dolog ez, kérem, egyébként az Auf Popa, csak rosszul olvasták, kérem, ott állt a dogba, és mondtam az Ulyanovnak, vigyázzon, mert az el fog sűrni, kérem, hogy tele lesz olajjal az öböl, micsoda hülyeséget. Olaj, kérem, megmondom, hogy vigyázz, a maga még erre nagyon rá fog fizetni, kérem. Ezekre a dolgokra, hogy maga beindítja azt a hajót, mert hogy közlekedhetnék Tihany és Füred között, sokkal jobb lenne a kérdés.
0: Képviselő úr, elnézést, de visszatérnék az első momentumra, hiszen maga valamit mondott Leninnek.
1: Hogy nem mondtam?
0: Szeretnénk megtudni, hogy mit mondott, mert mindig erre hivatkozik.
1: Mondtam neki, aztán két napig gondolkodtam a pincében, hogy mit mondtam neki, mert elvezetem. De abszolút őszintén, szinte nyíltan beszélgettünk, megmondtam neki, hogy ez így, ne harasol, mondtam.
0: És ő mit válaszolt erre, Lenin?
1: Azt három nap múlva aztán már válaszolt nekem, amikor már fogadott, és akkor azt mondta, hogy az nem úgy volt, hogy az Aurora az öbölbe belekérdezik. Világosan kellett a dolga,
0: egyelőre...
1: a centristákkal volt a baj, a Kautskival kérdezik, abban volt a probléma. Meg az anarchistákkal, a Bakuninnal kérem szépen.
0: 19-ben...
1: Fogta és fölrobbantott az Amerika nagykövetségét.
0: Ne haragudjon, maga most valamit más, hagyjuk az öbölt egyelőre. Tudom, hogy ahhoz is köze volt, csak szeretném, hogyha egy pillanatra visszatérnék.
1: Néván ott állt az Aufpopa, és bum, lőttek jelzőbe.
0: Az Aurora nem Aufpopa, nem, azt Ciri betűkkel írták, Aufpopa.
1: Ciri, hogy ne, Ciri, volt később, mert katonázták. Voltam én, hát én megmondtam előre meg.
0: Bocsásson meg, 19-ben Kumbélával találkozom.
1: Igen, kölcsön kértem a bűbör kalapját, nem a lesz a Steinman és társának csináltott a nagyon jó kis bibörkalap volt, első ellen jó volt kezében.
0: Képviselő úr,
1: folyó nagyon... ellen már nem volt jó, de akkor legyen.
0: Képviselő úr, nagyon kevés az időnk, szeretném befejezni a beszélgetést. Ön aztán a Ludovikán végzett,
1: hogyne, igaz? Ludovika a fővárosa, kérem szépen, Brezniszkovics. Hogy hogyan?
0: Én nem arra gondoltam, tudom, hogy idős...
1: Ott hogyan beszélgetem, kurva, mondom, most már az északi a hagyjáratot indítsuk el, mert én ezt előre megmondom neki, hogy hegyi vadászokat kell oda rendelni, rengeteg a szarvas, rengeteg a szarvas, bum, lőni kell vele.
0: Jó, képviselő úr, én fölkészültem abból, amik egyszerűen keresztül esett.
1: Hogyne?
0: 34-ben, ha jól tudom, a 34 telén Gömbös Gyula, illetve a Hitler...
1: Azt én mondtam meg, a Gömbös Gyulában, Gömbös Gyulához oda mentem, és csak annyit mondtam neki, hogy Metternich. Ez volt a jelszó. Azt mondtam, hogy Metternich.
0: És tudta, hogy miről van szó,
1: hogy Gömbös? Hogy az volt a jelszó, hogy Metternich, tehát az nem.
0: Maga állítólag a hosszú kések éjszakán is részt vett.
1: Nem volt hosszú, 15 centinél nem volt hosszú. Én megmondtam a Gömbös Gyulának, hogy ezt megcsinál ezt a Benri Róma tengelyt, akkor Záhonynál úgyis ki kell cserélni, hogy szélesebb a nyomtár. Tengely. Na most a Gömbösőnek mondtam maga, addig fog kérem itt ugrálni, míg fölrobbantják. A szobrát robbantották föl, de az se semmi, az elgondolom.
0: Ne arra gondolj, de...
1: Akkor még nem, az a 33-ban, akkor még csak a Römmel, az Ernst Römmel találkozott, előre megmondtam neki.
0: Maga meg beszélt vele?
1: Hogy nem mondtam, hogy vigyázzon, a sapka rászorul a fejére, jó fog kérem. Megmondtam meg.
0: Konkrét utasításokat is adott.
1: Kérdezem, hogy benne volt, hogy nekem, mert akkor kérdezem, hogy egy kenyérgyáram volt, és akkor én szállítottam nekik a kenyeret.
0: Igen, na most a kenyérgyáram milyen kapcsolatban volt a politika?
1: Hát ott találkoztunk én a dagasztóban, ott lehetett a nyugodtan...
0: Ekkor már Mussolinivel is felvette a kapcsolatot.
1: Nagyon jó kapcsolatot.
0: Jól tudom, itt volt egy arab táncos nő, aki volt az...
1: Hát az arab táncos nő, az kérem, tizedesi ramba volt az orosz titkosszolgálatnál. Ilyen jó ember nem dobott kézigránátot, mint az az arab táncos kő. Mindig akkor történt a baj, amikor bement egy ilyen rendező, hogy jöttek a magasrangú tisztek kérdezőben, és megfogták az arab táncos kőnek a szombat, és azt mondta, szemen rendezőn a kukimhoz érnök az E111-es ügynök.
0: Képviselő úr, nagyon szeretném, hogyha visszatérnék a Magyarországi
1: történetére. Az arab táncos kő, ez főispál, de nagyon rendes ember volt.
0: Maga a 30-as évek végén Péter Gáborral vasaltatta a nadrágját.
1: Hogyne, hogyne, nagyon jó.
0: Mi volt ezzel a szándéka?
1: Hát, mi volt a szándékom? Éle legyen
0: beszélt a nadrág. Maga Péter Gábor?
1: Kérem, ez olyan élet vasalt a nadrágomban, letettem a földre, hazament a nadrág.
0: Beszélt maga személyesen is Péter Gáborral?
1: Én csak mondtam neki, hogy élet neki, a zsebénél, a fal zsebénél, ő pedig egyetelte, hogy ne felejtsek el.
0: 39-ben Madridba távozott, és Zalka Máté mellett harcolt, igaz?
1: Nem, én a frankóika voltam akkor, hogy én megmondtam a frankónak is, hogy ez így nem frankó, világosan megmondtam neki. A San Giorgio tábornoknak is, neki is megmondtam. Délfelől kell menni, kérem szépen. Délfelől, én előre mondtam neki, hogyha délfelől kell menni.
0: De ha jól tudom, akkor maga volt az, aki kitalálta ezt a, most már majdnem, hogy azt mondta, de történelmi mondatot, hogy no pazeran.
1: Nem, én azt hittem fel, hogy no parmezán, csak elírtam. Nem volt csak parmezánat, egyébként a parmezánt adtak, ha meleg az ember a fülé jött ki a parmezán keresztében.
0: Bocsássa, meg térjünk vissza Budapestre. 41-ben azt mondta, hogy ez igazságos háború, amit elkezdtünk.
1: Hogyne, vállalom.
0: Mi volt ezzel a szándéka?
1: Megmondom őszintén.
0: Kivel beszélt akkor?
1: Kérem, mindenki.
0: Maga Sztálinnal találkozott hogy valójában, ahogy leírja a könyvében?
1: Én megmondtam Sztálinnak. Mondtam neki, hogy kérem szépen, micsoda dolog ez, vágja el a bajuszát, a belelóg a levesbe, micsoda dolog. Világosan, megmondtam neki, a miért.
0: De Josip Viszarionovicsal akkor személyesen találkozott.
1: Én Josip Viszarionovicsal nem beszéltem, csak Sztálinnal beszéltem, kemzében. De egy másik úr volt, én a Sztálinnak világosan megmondtam, hogy Berenyovszkánál át kell törni a dolgot.
0: Ne haragudjon, uram, maga 44-ben átvette a kitüntetést Szálasitól.
1: Hogyne, hogyne.
0: Ugye jól tudom, akkor mégiscsak elismerte azt a
1: bizonyos helyzet. Elismert a kenyérgyár, mert kaptam a kitüntetést, kérem szépen.
0: Miért?
1: Azért, mert ugye nyilas keresztül akkor kenyereket adtam ki, de nagyon jó íze volt. Nagyon jó kenyér volt az.
0: De hát azt mondják most magára, hogy azért haragszanak magára, hogy mindenféle rendszerben mégiscsak átmentette magát.
1: Nem, kenyeret gyártottam, miközben nagyon jó kapcsolatai voltak a politikában.
0: Kedves uram, magát 49-ben fölakasztották.
1: Igen, de később rehabilitáltak, itt vagyok, amit látja.
0: 51-ben Rákosi is kitüntette, ugye? Hodálkos... Rákosival találkozott?
1: Hogyne találkozott.
0: Személyesen?
1: Személyesen.
0: Vagy... mi volt azon a titkos megbeszélésen, amiről ír a könyvében?
1: Mondtam, hogy hogyan hordjon parókát, mert zavar a fény beütés a hirdetben. Ránéztem, és mindig elbaszított kezében. Egyszer lementünk kérem szépen Ceglédre, ahol volt is egy híradó, én ott is szerepeltem, csak nem láttam, mert az operatőr mögött álltam, oda rendelt az ávó. Az volt a cím, hogy Rákosi Mátyás megtekinti saját magát Cegléden. Na, nagyon szép kis híradó. Húzamezőkből megtekintette
0: magát. Még egy érzékeny pontra, hogy...
1: forgolódott a fejér, és kérem szépen azt hitték, hogy egy második nap van, de hát nem csak az az ő fejér.
0: Ne haragudjon, sok vita van arról. Külföldről visszaérkezett.
1: Sőt, volt egy illetékes úr, aki nem magyar származás volt, és amikor besegített az autóba Rákosit, akkor szólt neki, hogy legközelebb nadrág nélkül ne szálljon be az autóba.
0: Bocsásson meg, sok bajtársa most érkezett vissza külföldről, számüzetésből. 56-ban állítólag ön részt vett a dobogókői csatában. Mi történt?
1: Kérem tőle, a dobogókői csatában összeütköztünk ott, és ez egy nagyon érdekes hadművelet volt, kérdőben megkerültem dobogókot, lementem kérem szépen a Csisár utcán, ott bekanyarodtam jobbra, és azonnal hasra estem, mert be voltam rúgva, mint az állat. Mind az állat, úgy be voltam rúgva.
0: Képviselő úr, november 4-én állítólag maga volt Kádár hangja a Szolnoki Rádióban.
1: Mindig szeretem.
0: Ez hogy magyarázza
1: meg? Nézd, mindig szinkron színész szerettem volna lenni. Remekül tudok hangokat utánozni. Például a saját nagynénén nem ismerte meg a saját hangomat. Becsöngetek, hogy én vagyok a postás, ami a hülye kinyitja.
0: Bocsássa meg, hát lényegében a dolog végére értünk, de hát azt szeretném megkérdezni, annyian támadják most magát.
1: Még
0: a volt bajtársa is.
1: Mocskolódnak, kérem.
0: Kérem szépen, magára azt is ráfogták, hogy ugye nyilas volt.
1: Ez nem igaz, kérem. Nem mondom, nekem a...
0: mivel tudja bizonyítani, hogy nem volt nyilas?
1: Nekem az egyik bátyámat elvitték a németek 44-ben, onnan kérem.
0: Bátyát elvitték a németek?
1: Hova ment? A koncentrációs táborba vitték a németek, kérem.
0: Meg is halt.
1: Meghalt a bátyám, igen.
0: Borzasztó. Sokat szenvedett?
1: Sokat szenvedett, igen.
0: Hogy történt
1: a... részegen kiesett az őrtaragyba.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
8: Omega!
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
12: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnap köszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Hobby Radio.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Mindhárom hitelminősítőtől bizalmat kapott Magyarország, tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. Marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai iránya három nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így hétvégén, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kárbán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Tovább tárgyalhat a szerb

0: Ignis olajtársaság orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A Magyar Olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL az évelején jelezte, hogy megvenné az orosz tulajdonrészt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét eltekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elvesztette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes képzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Kedden fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton északnyugaton erőteljesével. Válik a komoly felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúlon majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel 10-18, délután 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Egy mezőségi táncrendet hallottunk a Sebő együttes előadásában. A felvétel 1979. februárjában készült a Fővárosi Művelődési Házban, a Sebő együttes egykori táncházában. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszöntjük Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenci István.
1: Népzenei Kavalkád, a mikrofonnál Ferenci István. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: De unalmas!
0: Folytatom korábban megkezdett sorozatomat, mégpedig a táncház találkozó lemezek bemutatását. Most az 1984-es lemez következik. Az első felvételen a muzsikás együttes fog játszani, a felvétel címe Hidegen fújnak a szelek. Pará, pará.

Az előző percekben ördöngős vizes muzsikát hallottunk a muzsikás együttes előadásában, a felvétel címe Hidegen fújnak a szelek. A következő felvételen a TK együttes fog muzsikálni, a felvétel címe Erre gyere rózsám.

Öreg vagyok már én, ez a következő felvitel címe. Énekel Kobzos Kis Tamás. Az énekét Kobozzal kíséri.

0: A következő percekben most Karolcaszegi legényes fogunk hallani, játszik a Méta együttes.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Hallgass minket az interneten.
1: A hobbiradio.hu weboldalon. Hobbi Rádió.
2: Azt hiszitek, szórakozunk.
0: Ha a műsorral kapcsolatban véleményed van, keresd az interneten.
1: A www.hobbiradio.hu weboldalon.
0: E-mail címünk
1: info@hobbiradio.hu.
0: Ne kíméljetek! Kíméljetek!
3: Hobbi Rádió.
0: Mit is akartam mondani?
4: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobbi Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány. Csak nem 4 millió vállalkozó térhet át a Katára jövőre. Marad a meleg koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mindenre kiterjedő környezetvédelmi szigorításra készül a kormány. A döntések között szerepel egy új országos főhatóság létrehozásának előkészítése, az állami erdők egy részére vonatkozó átmeneti fakitermelési moratórium, valamint több olyan intézkedés is, amely az ipari környezetterhelés szigorúbb ellenőrzését célozza, például átfogó ellenőrzés jön az akkumulátoriparban. Mintegy 300-350 ezer vállalkozót érinthet a kisadózó vállalkozások tételes adójának 2027-re tervezett kibővítése. A GKI Gazdaságkutató ZRT azzal számol, hogy 250-270 ezer kisadózó térhet át az adózási formára. A tervek szerint az adózási forma továbbra is egyszerű és alacsony adminisztrációs terhet jelentene a mikrovállalkozások és önfoglalkoztatók számára. Biztosítaná a cégeknek történő számlázás lehetőségét, ugyanakkor garanciákat is tartalmazna a bújtatott foglalkoztatás kizárására. A pedagógusok szakszervezete szerint nem lesz elég a Tisza kormány 25%-os béremelése. Egy új bértáblát szeretnének, amivel a pedagógusok mellett a nevelést, oktatást közvetlenül segítő iskolai és óvodai dolgozók, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák és iskolatitkárok is kiszámítható bérezést kaphatnak. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Kizárólag elektronikus formában bocsáthatják ki az energiaszolgáltatók és a hálózati elosztó társaságok a lakossági fogyasztónak nem minősülő felhasználók energiaszámláit. Az MVM ezért ismét felhívja azoknak az ügyfeleknek a figyelmét, akik még nem váltottak elszámlára, hogy mielőbb adják meg az elszámla fogadására alkalmas e-mail címüket. A változás 2025. július 1-én lépett életbe, és érinti a földgáz, valamint villamos energiavásárlási, hálózathasználati szerződéssel rendelkező egyéni és társas vállalkozásokat és más szervezeteket is. Strandokra költöznek a sulik, idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, amelynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol több órás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet. Északnyugaton lesz a hűvösebb.
0: Hobby Rádió. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Várok mindenkit a következő sztárportréval, temperamentumok kapcsán beszélgetünk. Itt lesz Harsányi Gábor.
7: Én úgy érzem, hogy én bennem, hát nyilván mert színművész vagyok, megvan mind a négy típus. Tehát a hippokratészi, szangvinikus, melankónikus, nem is tudom, flegmatikus és kolerikus.
6: Kocsis Dénes.
8: Szeretném megérteni, hogy mik történnek bennem. Sokat tudok gondolkodni, akár magamon, vagy akár másokon.
6: Balla Klaudia.
9: Ezt nem egyértelműen mindenki különböző ilyen kis szemüvegeken át nézi a világot, az ő tudatalti sémája alapján, hogy amilyen attitűddel áll a dolgokhoz hozzá, valószínűleg sok esetben azt fogja észrevenni.
6: Csomor Csilla.
10: Derű, vidámság, pozitív életérzés.
6: Várok mindenkit a következő sztárportrével is.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. csak szeretnénk.
2: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
8: Melyik az a hangulat, ami a legjellemzőbb rád, hogy az egész életedre vonatkozóan hangulat?
7: Az alapvető hangulat, én úgy gondolom, hogy az optimista.
6: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
7: A várakozó, a hívő. A hívő abban, hogy valami jön, valami jó jön még mindig.
6: Csomor Csilla, színművész.
10: Derű, vidámság, pozitív életérzés.
8: Tehát így, ahogy most egy kicsit így mutatom, hogy így repkedni, szárnyalni, és így
10: igen, ez egy
8: nagy
10: jó...
8: baj nem lehet.
10: Én? Igen, ez egy sokkal jobb állapot, mint a savanyúság, vagy vagy a pessimizmus. És hogyha van egy ilyen alapattitűd, akkor szerintem könnyebb átvészelni ezeket a nehezebb pillanatokat is.
8: Na hát igen, ha valakinek megvan. Neked megvan, úgyhogy ilyen módon lesz szerencse. De akkor te pedig lehet, hogy mondjuk, ha valaki melletted mondjuk ilyen keserűen, savanyúan ül, akkor lehet, hogy neki is azt mondod, hogy ó, gyere már, Szabolcskám, most mit kell itt savanykodni? Ugye?
10: Elképzelhető, de nagyon sokáig nem fogok bírni azoknak a társaságát, akik nem tudnak velem repülni.
8: Hát nem repül. Szava, Szabolcskám, majd legközelebb majd erre járok, majd integetek.
10: Hát lehet.
6: Kocsis Dénes, színész.
8: Eléggé változó tud lenni, akár egy napon belül is a hangulatom. Tehát, hogyha történik valami olyan, ami miatt esetleg elfáradok, vagy elromlik a hangulatom, akkor az nehéz. Tehát akkor viszont nagyon rossz kedvem van.
6: Tehát könnyen elromlik? Azt mondom, hogy ha történik valami,
8: esetleg van olyan konfliktus, vagy olyan helyzetemben nagyon rosszul érzem magam, vagy nagyon igazságtalan helyzetbe kerülök, akkor nagyon rossz kedvem tud lenni, és akkor az úgy nagyon rossz. De alapvetően inkább a vidámság.
6: De tulajdonképpen vidám szeretnél lenni, vagy pedig tényleg az vagy?
8: Szeretném is, de amúgy alapvetően, ha minden ideális, most mondjuk így, tehát az ideális helyzetben, az ideális állapotom, az alapvetően ez a pozitív, vidám, kiegyensúlyozott.
11: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
0: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Színpadon bármilyen tudsz lenni?
2: Remélem.
1: Tehát mondjuk egy depresszív, savanyú alak is megformálod?
2: Ez a hivatásom, papírom van róla, és azt gondolom, hogy ezek az igazi kihívások.
3: Csomor Csilla, színművész.
2: Tehát sokkal nagyobb belső munka, belső utazás, és egy a hitelességhez egy olyan fajta önismereti út, amin keresztül kell mennünk, és ezek az igazi feladatok, ezek az igazi kihívások.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Én úgy érzem, hogy én bennem, hát nyilván mert színművész vagyok, megvan mind a négy típus. Tehát a hippokratészi, szangvinikus, melankónikus, nem is tudom, flegmatikus, és mi a negyedik? Kolerikus.
1: Kolerikus.
4: Kolerikus. Tehát én szinte mindegyik megvan bennem, ugye, mert hiszen ha nem lenne benne meg, akkor nem tudni kell játszani egy vezető szerepet, egy uralkodót, most idézőjeben, vagy nem tudni kell játszani egy kis emberkét, vagy egy befelé forduló tanárember. Tehát ezek, úgy érzem, ezek megvannak bennem, hiszen éppen ez a félelmetes, mert ebbe kell rendet teremteni az embernek.
3: Kocsis Dénes, színész.
5: Sokat tudok gondolkodni, meg akár magamon, vagy akár másokon, mert...
1: Vagy egy helyzeten, vagy ami történt.
5: Így van. És hát sokszor elemzem saját magamat is, hogy szeretném megérteni magamat. Én elég sok időt öltem a saját magam megismerésére, akár pszichológus segítségével is. Uh-huh. Tehát szeretném megérteni, hogy mik történnek bennem, egy-egy szituációban, egy-egy mikro helyzetben, vagy akár egy nagyon nehéz, mélységű szituációban is. És azt gondolom, hogy igen, ettől nyilván egy komolyabb, biztosabb lábakon álló férfi lett belőlem, de alapvetően azt szeretem, amikor ha el tudom engedni magam.
1: Mindig is tudtál ilyen lenni?
5: Hát alapvetően azt mondom, hogy gyerekkoromban leginkább, aha, mert ugye akkor igazán őszinték vagyunk, tehát hogy ténylegesen próbáljuk az életet a jobbik feléről nézni. Hát nyilván ott is voltak olyan dolgok, amik elrontották sokszor a kedvemet, és kerültem olyan helyzetekbe akár hosszabb távon is, amiben nem éreztem jól magam.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
6: hobbyradio.hu
7: A rádiót!
8: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
2: Bennem megvan a boldogságérzet is abszolút, sőt, anélkül nem is tudnék élni. Tehát optimizmus, boldogság, igen, szóval szangvinikus, egyértelmű szangvinikus. Hát inkább ami kevés bennem, az a kolerikus, tehát a keményebb vezető, uralkodó típus, az a melankolikus megvan, az megvan, a befelé forduló, lelkiző megvan, a flegmatikus az is megvan benne, én így gondolom. És hát ezek így hozzák azt a lehetőséget, hogyha adva van egy olyan figura, egy olyan szerep, amiből ki kell bányászni a lényeget, az egyéniséget, akkor azt talán meg tudom találni.
1: Csomor Csilla színművész.
3: Játszottam agresszív
4: nőt.
3: Igen, agresszív nőt, és ez
4: színházban
3: ilyen dragonyos, nagyon határozott, nagyon erős, leuraló, és én egyébként szerintem nem ez vagyok, de egy jó pár előadást megért.
4: És hogy érezted benne magad közben?
3: Kihívás volt. Bennem nagyon-nagyon komoly ellenállás volt, és aztán valahogy mégiscsak megszületett, mert amikor már vágtuk a centit, hogy közeledik a bemutató, akkor már úgy éreztem, hogy rajtam áll. És ezt tehát egyszerűen bele kell engednem magam, és át kell rajtam engednem ezt a sztorit.
4: És egy kicsit akkor olyanná váltál, emlékszel is rá biztos,
3: hogy nem.
4: De azóta is azt az énedet ott fedi a homály, nem szeded elő.
3: Ha nem muszáj, nem.
4: Hát nem muszáj, de ha az élet azt produkálja, akkor lehet, hogy jobban elő tudsz azóta hozni magadból olyat, hogy na most már aztán nem tudom.
3: Nyilvánvalóan van egy oda-vissza hatás, tehát hatnak rám az általam megformált karakterek, meg mégis csak végül is belőlem vannak, tehát rajtam az én szűrőmön keresztül kelnek életre, de kevésbé hagynak bennem lenyomatot.
2: Többféle színész típus van. Van, aki hát magára ölti azt a figurát, és van, amelyik belebújik abba a bizonyos figurába. Ösztönös, tudatos. Vagy tudatos, ösztönös, ösztönös, tudatos. Én úgy gondolom magamról, hogy legalábbis szeretnél úgy gondolni, hogy bennem mind a kettő megvan. Tehát az ösztönös is, meg a tudatos is. Én úgy gondolom, hogy azokat a mélyen tudatalatt lévő dolgokat föl tudom hozni a tudatos énembe, és meg tudom érteni annak a figurának a legbelsőbb mozgatórugóit is, és azt próbálom visszaadni. Meg kell, hogy jegyezzem, hogy ezzel kapcsolatban van egy nagyon szép élményem. Az én egyik nagy kedvencem és példaképem az a Szabó Gyula. Szabó Gyuszi, Latinovics, Somogyvári Rudolf, ez a három ember. Számomra sokat voltam velük együtt is, egy színházban, meg minden. És hát a Somogyvári Rudi volt az, aki mondta, hogy ha vigyázni akarsz az egészségedre, akkor tanuld meg a technikáját a színművészetnek. Lehet olyan szinten begyakorolni, mondta ő, az érzelmeket és az érzelmek bemutatását, ami ugyanaz, mintha töltött lennél. Ezt én kételkedtem ebben, bizonyos szinten, és ma is egy kicsit kételkedek benne, de mégis ugye itt van a fülemben, hogy amikor játszott a Latinovicssal, és ott voltak a mondatok, hogy Fiorenza, tudod-e, mit akartam, ez a magas pillanat volt. És amikor töltött volt, mondta, Fiorenza, tudod-e, mit akar? De ugyanúgy el tudta mondani, hogy Fiorenza, ott fönt, lekottázta, és az ugyanolyan volt, Fiorenza, tudod-e, mit akartam, az ugyanolyan volt. És mondta, hogy vigyázz az egészségedre, mert a mi életünk az nagyon kemény, mert egyszerre dolgozol a szellemeddel, az idegrendszereddel és a fizikumoddal. Hát a Gábor Miklós Az 2-3 kilót fogyott egy előadáson.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Elmélázó, melankólikus, nosztalgikus vagyok, tehát túlságosan is nyugodt.
3: Igazi nyugodtság? Tehát az a fajta nyugodtság, hogy ilyen végtelen nyugalom, és ki se lehet abból zökkenteni?
2: Sok esetben igen, de mégis van benne olykor egy ilyen kis szorongás. De alapvetően kizökkenteni, tehát kihozni a sodromból azt nem igazán lehet.
3: Ez mindig is így volt? Tehát kisgyermekként is?
2: Nem, az ellentéte. Én kifejezetten hiperaktív voltam.
3: Mettől, meddig?
2: Amíg rá nem jöttem, hogy ez egy probléma. Tehát amíg az iskolában jelentkezett ez először elsőben, hogy ez nem működik, hogy én állandóan bennem áll a szám, mindenki előtt válaszolni szeretnék, folyton jelentkezel, mindig.
3: Hát akkor az voltál te igazából, nem? Aki mindig mondtad, és talán ő...
2: Igen, de elviselhetetlen volt egy idő után.
3: Másoknak, de nem neked.
2: Na, nem emlékszem. Én teljesen normálisnak tartottam. Ugye én egyke vagyok, tehát otthon a szüleim, nyilván amikor kicsit sok voltam, akkor rám szóltak, de nem tűnt föl, hogy úgymond túl sok lennék, vagy túl zavaró lenni, mivel nem volt testvérem, tehát nem volt úgymond én a korosztálybeliekkel túl sok atrocitásom, ameddig nem kerültem iskolába.
3: Fenébe, és akkor lehet, hogy az iskolában ott egyszerűen levágták ezeket a szép kis hajtásokat rólad, és betettek egy padba, Klaudia, csend! És akkor egy idő után szót fogadtál.
2: Így is lehetne mondani valamilyen szinten, de érdemes is volt azért összeszedni magam, tehát tényleg magaviseleti problémáim voltak, hogy be nem állt a szám. Meg kell tanulni hallgatni, meg kell tanulni odafigyelni a másikra, meg kell tanulni kiválni az embernek a sorát. Tehát...
3: Olyan érdekes, hogy mondod, hogy magaviseleti problémáim voltak. Neked magaddal, vagy másoknak veled?
2: Másoknak velem.
3: Hát azért kérdezem igazából, mert neked magaddal lehet, hogy nem volt.
2: Én nagyon jól el voltam magamnak.
3: Hát azért mondom, tehát tulajdonképpen itt most nyugodtan visszahozhatod azt az igazi, őszinte, valódi énedet, aki megindul, és lehet, hogy mondja.
2: Azért néha-néha felbukkan a hiperaktivitásnak néhány jele. Tehát megmaradtak ezek a jegyek. Csak igyekszem visszafogni magam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Olyan érdekes, hogy mondod, hogy magaviseleti problémáim voltak neked magaddal, vagy másoknak veled?
2: Másoknak velem.
1: Hát azért kérdezem igazából, mert neked magaddal lehet, hogy nem volt.
2: Nagyon jól el voltam magamnak.
1: Ugye? Hát azért mondom, tehát tulajdonképpen itt most nyugodtan visszahozhatod azt az igazi, őszinte, valódi énedet, aki megindul, és lehet, hogy mondja.
2: Azért néha-néha felbukkan a hiperaktivitásnak néhány jelet.
3: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Tehát megmaradtak ezek a jegyek. Csak igyekszem visszafogni magam.
3: Harsányi Gábor, Kossuth Díjas színművész.
4: Emlékszem, hogy óvodás koromban már meg tudtam mutogatni magamat. Drága jó édesanyám, az látott bennem fantáziát, és hát nagyon szerettem bohóc lenni. Tehát ott azért már villogtattam, már csillogtattam, hogy ez nekem nagyon kellene, és valószínűleg felé fogok menni. Anyámnak meg csodálatos érzéke volt ez.
1: Most az jut eszembe, hogy ha fogjuk az adott személyt, téged kiemeljük, és megnézzük, hogy hol van az a hely, ahova ha letesszük, ott pont jó lesz úgy, amilyen ő. És akkor letesszük oda, ott a többi fecsegő, boldog gyermek, vagy ember, vagy felnőtt közé, akik a többiek is ilyenek, oda betesszük, és akkor ők szárnyalnak, és világhódító útjukra indulnak, nem? Míg hogyha betesszük mondjuk egy ilyen klasszikus helyre, ahol igen, csend. Mondom, csend. Akkor ott pedig megtanulja az ember, hogy igen, csend.
2: Nyilván szocializáció sokat számít, és így mondtad ezt a példát, elgondolkodtam már, ugye vannak ugye alternatívabb iskolák is, ahol lehet, hogy kevésbé fontos a csend, és hogy inkább az, hogy a gyerekek, fiatalok jobban ki tudják magukat fejezni, és hogy nagyobb szabadságteret kapna. Tehát ugye a porosz iskolarendszer versus ezek az ilyen modernebb, alternatívabb iskolarendszerek. Illetve szerintem visszatérve arra, hogy az évek sen az ember akár magától is belátja, hogy lenyugszik, hogy nincs hova szaladni. Hogy mégis?
1: Hát ugye? Hát igen, mert azért tulajdonképpen, ha te szaladó vagy, akkor nyerd meg a futóversenyt. Nem? Ha te szeretsz mindig beszélni, akkor légy bemondó, vagy nem tudom. És az vagy, mert tulajdonképpen dalba foglalod. Nem tudom. Van egy előnye annak, amilyen te vagy? Mi az előnye annak, amilyen te igaziból vagy?
2: Most hirtelen meg vagyok zavarodva, vagy milyen vagyok valójában.
4: Visszatérve anyámra, a Rákosi Szidi iskolájában tanult a Feleki Kamillal, a Latabár Árpáddal, képzeld el, Págerrel. Aztán abba hagyta, mert édesapám az egy polgári bíró volt, és hát ilyen módon aztán az anyámnak a pályája jön, szóval abban maradt, ez nem ment. Viszont nagyon jó színésznő lett volna édesanyám meggyőződése, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki. Mindig úgy lépett bele az életembe, úgy és akkor, amikor és ahogyan kellett. Ez valami csodálatos dolog volt, mert ugye egész egyszerűen látta azt, hogy olyan megszemélyesítő képességem van, hogy elvitt az akkori nagy beszédtanárhoz, Asherhöz. És ő azt mondta, hogy hát bizony, ez a gyerek, ennek van készsége. Van készsége.
0: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Balla Klaudia, énekes, dalszerző.
2: Összefoglalatán azt lehetne mondani, amilyenek vagyunk, ahogyan gondolkodunk, amilyen értékrendünk van, amilyen világot kialakítottunk magunkban, ahhoz hasonló lesz a mindennapi élmény, amit meg fogunk élni. Tehát, hogy hasonló, tehát az fog megerősítődni, ahogyan mi hozzáállunk a dolgokhoz. Ezt nem egyértelmű, mindenki különböző ilyen kis szemüvegeken át nézi a világot az ő tudatalatti sémája alapján, hogy amilyen attitűddel áll a dolgokhoz hozzá, valószínűleg sok esetben azt fogja észrevenni, meg úgy fog formálódni a realitása, a mindennapjai, a valósága, tehát hogy úgy interpretáljuk mi a világot, ahogyan, amilyen szemüveget hordunk. Tehát, hogyha a rózsaszín a szemüveg, akkor valószínűleg, hogyha megéljük az X eseményt, akármilyen is az esemény, az rózsaszínebb lesz, mint hogyha ugyanazt az X eseményt fekete szemüvegen keresztül nézzük. Akkor sokkal feketebben és sötétebben fogjuk látni.
3: Hát, hogy lehet, hogy valami egyszerűen átlátszó, ha egy bizonyos szemüveg van rajtam, nem is látom.
2: Lehet.
1: Kocsis Dénes, színész.
4: A pszichológusom mondta mindig, hogy az érzések, amik bennünk vannak, az nem azt jelenti, hogy azzá is válunk. Tehát ha mondjuk mérges vagyok rád, mert butaságot kérdezel, attól még én nem vagyok egy rossz ember, hogy azt gondolom, illetve azt érzem veled kapcsolatban egy pillanatra, hogy lehet ilyen hülyeséget kérdezni. Már bocsánat.
3: Igen, szabad mérgesnek lenni.
4: Így van.
3: Megengeded magadnak.
4: Így van. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kulcs az életben.
3: Megengedni magamnak, hogy mérges legyek.
4: Például.
3: Megengedni egy bizonyos mértékig, de a mértékét mondjuk meghatározni. Hogy mondjuk, mert lehetek éppen olyan dühös is, hogy mondjuk egyszerűen úgy rádordítok, hogy te egyszerűen leesel a székről.
4: Igen, akkor így értem, csak mert ugye a mértéket szerintem nem tudjuk meghatározni. Tehát az bennünk belülről jön, azt nem tudod, nem olyan, mint egy villanykapcsoló, aminek állítani lehet a fényerejét.
3: Tehát kicsit mégiscsak, hogy szabályozott, hogy mennyire
4: engedni. Ezt mondtam neked, hogy az érzéseket engedni, hogy jöjjenek, de felnőttként létezni a szituációban, amiben ez esetleg feljön. Ez szerintem nagyon nehéz nekem néhányszor, illetve mostanában egészen jó arányban sikerül. Tehát nem válok dühöngő őrült, és nem kezdek el ordibálni például, hanem belül iszonyatosan dúlnak bennem az érzések, mégis felnőttként próbálok viselkedni, és máshol kiadni azokat az érzéseket. Nagyon sok olyan helyzet van például, amiben mondjuk feltör bennem egy iszonyú düh, vagy egy iszonyú nagy szomorúság, és nem biztos, hogy az miattad van. Esetleg mondtál valamit, ami emlékeztet valami múltbéli történésre, és mondjuk, ha én emiatt ideges leszek, és veled üvöltözök, az nem egy
3: nem jogos,
4: nem egy helyén való történés.
2: Ezt nem egyértelmű, mindenki különböző ilyen kis szemüvegeken át nézi a világot az ő tudatalatti sémája alapján, hogy amilyen attitűddel áll a dolgokhoz hozzá, valószínűleg sok esetben azt fogja észrevenni, meg úgy fog formálódni a realitása, a mindennapjai, a valósága. Sok esetben mi idézünk

0: Szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Műsorajánlót hallottak. Műsorajánló.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
0: Retikül. Szerdán 16 órától.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz
1: dupláló. Csákatilával. Gyere fel, táncolj mi!
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
4: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
5: Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, marad a napos koranyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hamarosan érkeznek az uniós pénzek, fejlesztik az energiahálózatot, kollégium és bérlakás program indul, és a vasúti flottát is frissítik a 10 milliárd eurós helyreállítási alapból. Vitézi Dávid miniszter szerint ezeket a forrásokat a legtöbb tagállam már felhasználta, hiszen idén augusztusig lehet ezeket felhasználni. Emellett 4,2 milliárd eurós kohéziós alapot olvasztanak fel Magyarországnak, ha teljesítjük a korrupció ellenes elvárásokat. Ezt 2029-ig lehet felhasználni. Kétféle célra, közlekedés fejlesztésre, valamint környezetvédelemre. Felülvizsgálná a kriptovaluták piacát érintő szabályozást a kormány, és egyeztetést kezdeményez a cégeket érintő terhek könnyítéséről. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt annak kapcsán, hogy a jelenlegi szabályok alapján június 30-áig mintegy 4000 hazai kis és közepes vállalkozásnak kell teljesítenie a kiberbiztonsági auditot, ami a szigorú szabályozási környezet és a szakemberhiány miatt komoly kihívás elé állítja az érintett cégeket. A felsőoktatás átalakításának két lépcsős folyamatáról és a középiskolai felvételi rendszer felülvizsgálatáról is beszélt az oktatási miniszter. Lannárt Judit a Balzac Diák Média YouTube csatornának adott szombaton közzétett interjúban úgy vélte, a jelenlegi középiskolai felvételi rendszer csak az elit elkülönülését szolgálja. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia reális veszélye, hogy kiiktatja a gondolkodási folyamatot, ezért ezt az eszközt akkor lehet jól használni, ha magas a szövegértés és logikai gondolkodás szintje. A héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. Koltai Andrásnál, az NMHH média tanácsának elnökénél. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Veszprém, Borsodavói Zemplén és Pest vármegyéből pályáztak idén a legtöbben a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul. Több mint 200

0: 50 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában. Egy nemzetközi régés csoport korábban dokumentálatlan struktúrára bukkant a keleti sivatag mélyén. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók. Kedden fátyol felhők szűrik a napsütést, délutántól nyugaton északnyugaton erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A Dunántúl majd a középső tájakon is többfelé élénk lesz a déli szél, zivatarok környezetében azonban erős viharos lökések is előfordulhatnak. Reggel 10-18, délután 28 és 33 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, professzor dr. Hegyi Gabriellát, a Yamamoto Rehabilitációs Intézet Budapest 1196 főút 50A alapító orvos igazgatóját, a MAOT és a MIMS alapítóját és örökös elnökét,
1: Tiszteletbeli elnökét,
0: és a Pécsi Egyetem
1: volt tanszékvezetőjét.
0: Gabriella, köszönöm, hogy itt a munkahelyeden sor kerülhet erre a beszélgetésre. Jól felszerelt, nyugat-európai követelményeknek megfelelően kialakított rendelővel, folyamatosan bővülő műszerparkkal, korszerű rehabilitációs eszközökkel, pszichológiai, mentálhigiénis és életmód vezetési tanácsadással járó betegek rendelkezésére állsz. Hogy folytatnád, hogy mutatnád be a Yamamoto Rehabilitációs Intézetet, és miért Yamamoto lett a neve?
1: Na hát ennek nagyon hosszú története van. Körülbelül 40 évvel ezelőtt egy olasz konferencián találkoztam a Yamamoto professzorral. 600-an voltunk, és a Vatikánban volt megrendezve ez a kongresszus, úgynevezett fejfájás ambulancia volt, és mellettem ült egy kis japán ember, aki azt mondta, hogy ő most elmegy előadást tartani, vigyázzak a holmiaira, és mikor megtartotta az előadását, akkor visszajött, és én lelkesen üdvözöltem, mint fiatal orvos, és a találkozóból adódóan egyedül nekünk adta a nevét a Yamamoto professzor, ami egyébként Kovács vagy kis néven Magyarországon is ismert a Yamamoto név, a Yamamoto az pedig ugyanúgy Japánban érvényes. És akkor azt megkérdezte, hogy hát akkor jöjjön hozzám, ki tanulja meg ezt a rendszert, ez egy mikrorendszer, és egyedül nekünk adta a nevét. Én többször voltam Japánban, egyszer 3 hónapig, aztán 2 hónapig, aztán 1 hónapig, és aztán későbbiekben együtt tanítottuk ezt a rendszert, ezt a mikrorendszert szerte Európába.
0: Milyen betegségekkel keresnek fel titeket?
1: Hát elsősorban én fájdalomambulanciaként dolgozom és működök, tehát a nyaki csigolyának a elváltozásaiból, a lumbar szakrális csigolyának az elváltozásaiból, tehát mozgásszervi panaszokkal, COVID utáni tünetekkel, ugye fejfájás, reumatizmus és minden egyéb olyan, ami a COVID, a vállízületi panaszok, tehát minden ilyennel foglalkozom.
0: Csipővel is?
1: Igen, csipővel is foglalkozom, de alkalmazom, mint 3 szakvizsgás orvos, és abból a legértékesebb a belgyógyászat, a foglalkozás egészségügy, a rehabilitáció, tehát 3 szakvizsgám van, és így lettem egyetemi tanár tulajdonképpen a PhD megvédése után, ami egy alkalmazott tudományos fokozat, és aztán utána habilitált professzor lettem, és így neveztek ki kutatóprofesszornak. Tehát voltak éppen a nyugati és a keleti medicinát ötvözöm én, és akkor megtanultam a neurálterápiát Ausztriába, abból levizsgáztam német nyelven, és meghonosítottam a Pécsi Egyetemen, úgyhogy egyedül mi kínálunk a szakorvosoknak és orvosoknak neurálterápiás képzés Magyarországon például.
0: Milyen gyógymódokat ajánlsz a hozzáfordulóknak?
1: Hát a különböző, ugye mindig megbeszélem, meg egy, a vizsgálat az díjtalan, és ha megbeszélem a beteggel, hogy mi az, amit ajánlható, mi az, amit én tudok ajánlani, és az ismereteimben van, 50 éves gyakorlatom van egyébként az orvoslásban, mert 50 évvel ezelőtt végeztem, jövőre lesz 50 éve, akkor gyakorlatilag megbeszéljük a beteggel, és akkor ő választhat esetleg, és akkor elkezdünk valami terápiát. De ez személyre szabott, egyéni, tehát mindenkinél más.
0: Tehát te is azt mondod, nincs két azonos ember, nincs két azonos betegség, nincs, és nincs két azonos gyógymód sem.
1: Nincs, és mindenki máshogy reagál rá. Tehát voltak éppen megbeszéljük, fölajánlom neki, és akkor ő választhat, és akkor elindulunk valamivel.
0: Szaktanácsadás egyik legfontosabb része az állapotfelmérés. Hogy csinálod ezt?
1: Hát a mikrorendszerekkel, aztán van egy bioindikátorom, ami egy biofizikai módszer.
0: Az hogy néz ki, vagy hogy folyik?
1: Az egy olyan műszer, amit egy fizikus, matematikus Köpler talált föl, annak idején is publikált a 90-es évek végén, és ezért megkapta a Svéd Akadémia és a Bécsi Akadémiának a elismerését, sajnos ő nagyon korán meghalt. Ezzel aztán állapotfelmérő műszereim vannak Amerikából, mert én az Orkinak voltam a műszerügyi felügyelője és a műszer, a integratív medicinába alkalmazandó műszereknek is a szakértője, úgyhogy körülbelül 90 műszert mértem fel, illetve engedélyeztem annak idején. Aztán hát különböző állapotfelmérő módszerek vannak, a biorezonanciától kezdve mindenhol, de a biorezonanciát azt én tanítom orvosoknak, mint biofeedbacket, azért, mert az allergia felmérés, például táplálkozási allergia, ételallergia, pollenallergia, meg minden egyébre is használjuk, és még gyógyszert is tudok csinálni, homeopátiás gyógyszereket. Lehet ez több.
0: Úgy, ahogyha nem azt csinálta, hogy a betegtől veszel egy kis folyadékot, köpetet, igen, vagy gennyet, összekevered liszttel, vagy cukorral, golyócskákat, és visszaadod a betegnek? Nem, hogy csinálod?
1: Nem, hanem van egy olyan műszerem, amit Amerikából hoztam annak idején, és stakértettem, és ez egy kiváló műszer, sok millió forintba kerül, és én az összes homeopátiás gyár benne van. Az összes termékével körülbelül 45 ezer termék van benne, és én megkeresem azokat a dolgokat, ami a legjobb a betegnek. És gyakorlatilag azt adom neki, személyre szabottan.
0: Professzor dr. Hegyi Gabriella az egyik leginkább meghatározó személyisége, illetve nagykövete a magyarországi alternatív gyógyászat.
1: Nincs alternatív gyógyászat.
0: Hogy mondjuk?
1: Integratív gyógyászat van, tehát változott a neve.
0: Integratív gyógyászat.
1: Az alternatív szó az azt jelenti, hogy
0: lemaradott.
1: Vagylagos, és vagy ezt használom, vagy azt használom. Uh-huh. Tehát pejoratív értelme.
0: Igen, tehát negatív van benne.
1: Igen, egy kis kicsikét. És ezért én benne voltam a WHO munkacsoportban is hosszú éveken keresztül, szakmai kollégiumi tagozatvezetőként 6 évig, plusz 5 évig tagja voltam a szakmai kollégiumi tagozatnak. Tehát inkább integráljuk. Integratív. És a WHO-nak is a felmérése alapján 2002-ben indítottuk el, és minden évben Dél-Kínába találkoztunk egy konferencián belül, hogy gyakorlatilag integrálni kell a hagyományost a modern medicinába, nem elvetve a modern medicina eredményeit és kutatási képességeit és minden egyebet, de például egy 4-5 ezer éves hagyományos kínai orvoslás, ami a világörökség része, az muszáj integrálni, és ott, ahol tudom,
0: beépíteni,
1: és alkalmazom, azt be kell építeni. Hozzáférhetővé kell tenni, alkalmazhatóvá kell tenni, ha racionálisan én tudok jobb megoldást, akkor azt kell alkalmazni, de ehhez mind a két orvoslásra szükség van.
0: Mikor érezted azt, hogy erre a gyógyászatra is szükség van, volt valami fordulópont az életedben?
1: Volt. Hát én eredetileg szülésznő voltam, és 5-ször nem vettek föl a Semmelweis Egyetemre, amit summa cum laude népköztársasági ösztöndíjjal végeztem, 6 évvel később, ugye, mint az évfolyamtársaim, És az alatt én azt láttam, hogy a szülőnök is egyénileg és egyediek. És akkor, mikor bementem az egyetemre, akkor én kiválóan végeztem az egyetemet, és a Szent Ágotai professzor, aki az Anatómiai Intézetnek volt, és aztán később a Magyar Tudományos Akadémiának volt a elnöke, az azt mondta, hogy mivel szeretne foglalkozni. És akkor azt mondtam, hogy én a hagyományos kínai orvoslás akupunktúrás rendszerével. Hát Gabriella, mondja az öblös hangján annak idején, a leánya az folyamtársa volt, azt mondja, hát annyi szép tudomány van a világon, hát miért pont azzal akar foglalkozni, az egy smafú, és az nem jó. És akkor én azt mondtam, hogy akkor én elkezdek gyűjtögetni könyveket, és akkor hatalmas könyvtáram van otthon és itt is, úgyhogy elvileg akkor kezdtem el érdeklődni a hagyományos kínai orvoslással. Aztán utána ugye az első szakvizsgám az a belgyógyászat volt, annak idején belgyógyászként lehetett kijönni körzetbe orvosnak, én 27 évig körzeti orvos voltam, és mikor bejött a beteg, akkor gyakorlatilag azt láttam, hogy felsorolta a panaszait, és én mindent farmakológiailag akartam megoldani, külön gyógyszerekkel, meg mindennel, és valahogy villogtak a lámpák az agyamba, és azt mondtam, hogy én sokkal többet tudok annál, és akkor elkezdtem járni nemzetközi kongresszusokra, hazai kongresszusra, az International Council of Medical Acupuncture and Reality Techniques-nek 27 évig voltam vezetőségi tagja, úgyhogy elvileg innen indult a forduló pont, hogy én elvégezzem ezt a stúdiumot, és gyakoroljam ezt. Úgyhogy az első magánorvosi tevékenységem az otthonomba kezdődött, akkor egy rendelést nyitottam, és a házi orvosi betegek elkezdtek jönni hozzám, például a Magyar Rádiónak a riportere, meg a nem tudom én ki ilyen, meg nobilitások, meg minden, és elvileg akkor kezdtem el foglalkozni komolyabban és mélyebben házi orvosi tevékenységre. Aztán utána, ugye, amikor megvédtem a PhD-mat, akkor ugye és kezdtem az egyetemekre járni, akkor miniszteri szaktanácsadó volt, és azt láttam, hogy Magyarországon is, és a törvényalkotásban részt vettem, Magyarországon is kellene egy alaptörvény, és a 97-es törvényben részt vettem az alkotásába, ahol a természetgyógyászati tevékenység és a természetes gyógymódok egészségügyi tevékenységé avanzsálódott.
0: Gratulálok!
1: És hát a törvény az a jelenleg is érvényben van, tehát a 97-esben annak a folyamánya az, hogy érvényben van, és a törvényalkotás miniszteri tanácsadó lettem, aztán titkár lettem miniszteri tanácsadóként, és hát azóta is dolgozom rajta. És akkor érdekes módon a Semmelweis Egyetemre, a Pécsi Egyetemre, a Szegedi Egyetemre és a Debreceni Egyetemre mentem, ahol orvosképzés folyik, hogy hol kellek én valamiként, és a Pécsi Egyetemen találtam meg azt a légkört és azt a kollégális kapcsolatrendszert, ahol örömmel fogadtak, és így lettem tanszékvezető egyetemi tanár, kutatóprofesszor, és hát ez egy hosszú életpálya. Sok krízissel, sok ellentmondással, sok harccal járt, de végigcsináltam.
0: Gratulálok! Akupunktúra régen lenézett gyógymód volt. Németországba azóta ez már változott, felsőoktatási intézményeken, akadémián, sőt, egyetemen is tanítják, elismert tantárgy lett, sőt, diplomát is ad.
1: Itthon? Itthon is ad, és egyedül a Pécsi Egyetem hagyományos kínai TCM intézete az, ami képes oktatni. 50-50 kreditponttal 4,5 év alatt tanítjuk meg, 4,5 év. És természetgyógyászokat is fogadok, akik regisztráltak az okfőnél, tehát gyakorlatilag vizsgázott természetgyógyászokat, akik más jogosítványt kapnak. Na most a hagyományos kínai orvoslást én egy egészen új szemléletmóddal tanítom, nem a kínaiaknak a szemléletmódjával, mert a hagyományos kínai orvoslás és kapcsolt technikái az egy világörökség része. Tehát a WHO elfogadta, mint világörökség. Egyre több olyan betegség van, aminél indokolt és alkalmazott. Például a fejfájásoknál, például a migréneknél, például a stroke utáni rehabilitációnál. De ahhoz a nyugati és a keleti orvoslásnak az ismerete is fontos. 16 Sino-Hungarian Medical konferenciát szerveztem, éppen most lesz Pécset az egyik, és gyakorlatilag a neurológus kongresszuson belül lesz egy Sino-Hungarian 16. orvosi kongresszus, mert én a tanítványaimat a pécsi, a Hebei United University-be viszem ki, ahol szakmai továbbképzésünk is van. Tehát mindenki, és több ezer embert tanítottam az elmúlt évek alatt, körülbelül 1988-tól lett hivatalosan a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem, ami volt orvos továbbképző, annak lett a disziplinája, és akkor rá akartak ugrani a Semmelweis Egyetemen a pneumatológus professzor, meg mit tudom én, mindenki, és akkor én a Pécsi Egyetemen találtam meg azt a légkört, ahol alapítottam is egy TCM Konfucius Intézetet, ami a hatodik a világba, és a kinti egyetemmel, és a Pécsi Egyetemmel tulajdonképpen így alakultunk meg 10 évvel ezelőtt, amit megelőzött egy 15 éves kemény munka a kínaiakkal. Úgyhogy én gyakorlatilag például Tajvanba, ott nem engedik be a Mainland China-ból származó úgynevezett mezitlábas doktorokat. Miért nem engedik be? Mert nem eurokonform a képzésük. Tehát a 5 éves egyetem, meg a 4 éves egyetem, az nem eurokomfortálva, 6 év az egyetem. Mindenki, aki nagyon magas szinten tanulja az egyetemi képzést, az utána mehet hagyományos kínai orvosi képzésre, és az összes kutatójukat és az összes orvosukat elküldik Angliába, meg Amerikába továbbképzésre, és a nyelvi ismeretük nagyon jó. Tehát elvileg ők nagyon magas szinten is publikálnak, és ezért nem engedik be. Magyarországon a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága, aminek 18 évig elnöke voltam, ő volt az, aki behelyezte, ezért kaptam meg a Láner Antal emlékérmet, egyébként Láner Antal 1830-ban védte meg a disszertációját akupunktúra témában latin nyelven. Európában először. És miután a International Council of Medical Acupuncture and Reality Techniques-nek, Ikmártnak a vezetőségi tagja voltam hosszú éveken át, ezért tapasztalatom nyílt arra, hogy megnézem azt, hogy milyen egyetemeken és hol milyen oktatás folyik hagyományos kínai orvoslás és kapcsolt technikáiba, és én nem követelem meg a magyar orvosoktól és a természetgyógyászoktól azt, hogy ők a kínai szakirodalmat és a sárga császár belgyógyászati tankönyvét eredetibe olvassák, nem, hanem racionálisan alkalmazni tudják. Na most a természetgyógyászok, a vizsgázott természetgyógyászok, azok más jogosítványt kaptak, mert a invazív technikák Magyarországon csak a orvosi diplomások kezébe kaphatók. A természetgyógyászok azok nem invazív eljárás végeznek, de akupresszúrát végeznek, reflexoterápiát végezhetnek, tehát ők mások levelet kapnak a Pécsi Egyetemtől.
0: Gabriella, te a rák ellen, az emberért, a holnapért társadalmi alapítvány kuratóriumi tagja is vagy. Mit jelent ez?
1: Hát a rák az, ugye az én férjem az egy patológus professzor, és több mint 2000 fajtája van a ráknak. És a rákos beteggel nagyon oda kell foglalkozni, illetve a lelkével kell foglalkozni, a testével bátorítani kell, pszichológiai tanácsadást kell adni, és minden egyebet. Na most a Rá kellene az emberért holnapért alapítvány, az egy 38 éves alapítvány, még valamikor Vitrai Tamás alapította, és aztán ő kivonult belőle, és hát a másik professzortársam is a alapítványnak a elnöke, de hárman vagyunk a kuratóriumban, és büszkeséggel jelentem ki, hogy van egy PhD hallgatóm, aki orvos, és azt sikerült bevonni, mint alapító tagnak, tehát ő megújult a kuratórium. Szűrővizsgálatokat szervezünk, ez egy társadalmi munka nekem, társadalmi munka, és mint társadalmi munka teljesen ingyen és bérmentve csinálom, és nálam van az első olyan onkotermiás készülék, amit az én PhD vezetőm annak idején Szász András konstruált, ami mélyterápiás, radioterápiás eszköz, és föl tudjuk ajánlani a betegeknek arra, hogy kemoterápia mellett kiegészítőként tudják használni.
0: A TCM, Konfúcius
1: Intézet,
0: Pécset.
1: Igen.
0: Ismert vagy, mint alapító és szakmai vezetője.
1: Így van.
0: Mivel foglalkozott az intézet? Csak kínai gyógyászati dolgokkal?
1: Hát ez az első olyan intézet, és 10 éves, tavaly ünnepeltük a 10. évfordulóját, mert 2015-ben alapult. Gyakorlatilag a kínai nyelv, a kultúra...
0: Nyelven a kali... is tanítottak?
1: Hogyne. Több iskolába tanítunk a nyelvben.
0: Nagyszerű. Igen. Te is beszélsz kínaiul?
1: Én az írásom buktam meg, mert gyakorlatilag 1-től 28 mozdulatig vannak a betűk, és a 1-2-3-nál azt még tudtam, de gyakorlatilag jól beszéltem a kínai nyelvet, de az írás az nem ment valahogy, úgyhogy a kaligráfia az nem igazán ment.
0: Konfúcius időszámításunk előtt 551 és 479-ben élt,
1: igen,
0: ókori kínai filozófus volt. Miért Konfúcius nevet választottad az intézetben?
1: Mert ez a Hanban nevezetű Konfúcius világhírű különböző országokban levő tanfolyam, illetve nevet viselő intézeteket alapított, és körülbelül 1000 van a világban, és én valami különlegeset szerettem volna, és ezért lett a hagyományos kínai orvoslás TCM Konfúcius intézete. Tehát gyakorlatilag ez egy speciális dolog, ami 60 a világon. Például Szingapúrban van a következő, Dél-Angliában van a következő, Európában nincs is semmi, úgyhogy gyakorlatilag ez én különlegességet akartam. És a hagyományos kínai orvoslásra alapulva.
0: A bizalom fontosabb, mint az élet. Az ember nem élhet bizalom nélkül, mondta Konfúcius. Így látod te is?
1: Így látom. Itt idős és 80. évében lépő egyetemi tanár, így látom.
0: Gabriella, letagadhatsz 30 évet.
1: Hát,
0: szép vagy, csinos vagy, vonzó nő vagy, úgyhogy ezt légy szíves, ne folytasd.
1: Ezt a férjemnek mondjad,
0: mondom,
1: aki 95 éves és patológus professzor.
0: És még dolgozik.
1: És még nem dolgozik.
0: Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod az életed során, mondta Konfúcius. Így van ez?
1: Ez így
0: professzor dr. Hegyi Gabriellánál is?
1: Így van.
0: Ettől vagy ilyen
1: az
0: szép?
1: Az egész életemet a küzdelem és a tova haladó és az életen átartó tanulás határozta meg, és ennek a szellemébe élek ma is. Oktatok orvosokat, természetes gyógymódokat, gyakorlókat, hetente 2 alkalommal rendelek reggeltől estig, hétfőn és szerdán, szombat-vasárnap például most oktattam mikrorendszereket a akupunktúrás orvosoknak, és hát hogy is mondjam, szóval gyakorlatilag, ha az embernek a munkája a hobbija, és azt szeretik,
0: amit akkor sose fárad el.
1: Akkor soha nem fárad el. Mm. Ez így igaz. Mm.
0: Számos díjad van. Melyiket emelnéd ki? Melyik a leg...
1: Hát az állami díjak közül a Batthyány és Rathmann László díj, az, ami érdekes és kiváló. A Láner Antal emlékdíj, amikor behelyeztem az egyetemre 2002-ben az egyetemi oktatásba a tanszékbe a díjat, akkor gyakorlatilag az lett a második díj, és hát erre büszke vagyok. Aztán mit tudom, én mindenféle díjakat kaptam, úgyhogy elvileg hát sok díjam van. A MIMSZEK az alapító elnökeként, aztán a Láner díj az egy nagyon értékes díj, mert Láner Antal volt az első az Európai Unió, az Európában, aki megvédte a Magyar Tudományos Akadémián, amit Széchenyi alapított, a legnagyobb magyar, a 1830-ban a disszertációját latin nyelven, az akupunktúráról.
0: Most zene következik, mégpedig professzor dr. Hegyi Gabriella által kiválasztott zene, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Gabriella, a műsor címe egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében, hogy ilyen fit, energikus, csinos, szép nő vagy, bombasztikus arccal és hajjal?
1: A következő helyzet az életmód. Az életmód meghatározza az élményt, meg az egész életet. Az alvásom az kiváló, és igyekszem
0: hány óra
1: megpihenni. Hát körülbelül 8-9 óra alvás, azt én igénylem. Az állatok szeretete, 3 kutyám van, mentett kutyák, meg egy macskám, úgyhogy gyakorlatilag az jó. A jó házastársi kapcsolat. 53 éve élünk házasságban a férjemmel, és kiválóan, úgyhogy kölcsönösen ő támogatott engem, amikor én hallgató voltam, egyetemi hallgató, a pályámon lendített tovább. Én támogattam őt lelkileg, és gyakorlatilag azt szeretem csinálni, amit szeretek. A hobbim a munkám. Úgyhogy gyakorlatilag ez a táplálkozásban azt szeretem, amit kedvelek, tehát azt teszem, amit kedvelek, és keveset. Tehát a mértékletesség és a mértékállóság az gyakorlatilag, és a minőségi kajákat azt szeretem, de keveset teszem. És ahogy idősödik az ember, úgy azt látja, hogy a erkölcsi mérce és az érték és a gerincesség az egy nagyon fontos dolog az emberben. Úgyhogy a mértékletességben azt mondom, hogy a indulataimat azt próbálom visszakozni, és az indulatosságom, hogy az ember öregszik, úgy egyre indulatosabbá válik, és kimondja, ami a szívén van, és a száján, és ez nagyon jó dolog, de nem mindenkinek esik jó. Tehát próbálom érsékelni magam. És ugyanígy a táplálkozásban. Egy fiatal embernek táplálkozásra szüksége van, és kalóriákra, és minden egyébre, de gyakorlatilag idősebb korban ez csökkenthető. És a fogyókúrának, és én 10 kilót fogytam, mert szívelégtelen lettem, úgyhogy ez egy egészségügyi probléma, de gyakorlatilag én akartam fogyni, és ezért kevesebbet ettem. Tehát a mértékletesség és az egy nagyon fontos dolog az ember életében, és a visszatartása az érzelmeknek.
0: Test, lélek, szellem, a 3 lábú szék, professzor dr. Papp Lajos szerint.
1: Így van.
0: Hogy látod te?
1: Én ugyanígy látom a helyzetet, és Papp Lajos tanár urat tisztelem.
0: Hogy zajlik le egy hétköznapod?
1: Hát...
0: Reggeli torna, van valami kis praktika, amit csinálsz, mint például én, minden reggel az olajöblögetést. Olaj.
1: Nem csinálok olajöblögetést, mert utálom, ha számba olaj van. Meg nem kaparom le a nyelvemet, meg semmi ilyesmit.
0: Ortussolás.
1: Azt gyakran szoktam csinálni, de gyakorlatilag egy egészséges alvás után a reggeli az a legfontosabb. És hát én kávézom, úgyhogy...
0: Az is egészséges,
1: igen,
0: mértékkel.
1: Nagyon, nagyon jó, igen. És megisszuk a kávénkat a férjemmel, és akkor úgy indítjuk a napot, hogy megbeszéljük azt, hogy ki mit csinál, és hogyan levedik, és utána a reggeli. Na most a reggeli az egy császári reggeli, tehát sovány sonka, paprika, paradicsom, meg mit tudom, egy vékony szelet kenyér, és folyadék valamilyen neszkávés tej, vagy valami ilyesmi. De elvileg a reggeli az egy fontos dolog. Én voltam a Berkeley Egyetemen Amerikában egy táplálkozástudományi kurzuson, és azt mondja a táplálkozástudományi kurzus, hogy összesen 400 fajta diétát szedtünk össze, 2 hétig voltam ott, és a 400 fajta diétából melyik működik? Hát egyik se, ha nem tartjuk be. Tehát a reggeli az nagyon bőséges, és az, aki nem reggelizik, hanem csak ebédel, akkor az évente 6%-át a testsúlyának föl tudja venni, pláne, hogyha klímax után van. Tehát elvileg reggeli az van, ebéd az kevesebb, és a vacsora az a legkevesebb.
0: Tehát te is azt mondod, ebédelj, mint egy király.
1: Nem, reggeliz, mint egy császár, ebédelj, mint egy polgár, és vacsoráz, mint egy koldus. Úgyhogy ez a...
0: Anyukám azt mondta, és a vacsorát adod az ellenségednek.
1: Így van, pontosan, valahogy így. Ez így igaz.
0: Egészséges étkezésbe vegán, vegetáriánus, vagy minden evő vagy?
1: Én minden evő vagyok, mert gyakorlatilag keveset eszem, kevesebbet eszem, mint fiatalkoromban, de hogy is mondjam, szóval én nem vagyok vegetáriánus, nem.
0: Ki főz nálatok?
1: Rendelünk kaját.
0: Tehát akkor nem is kérhetek tőled egy jó receptet.
1: Nem tudsz kérni tőlem, mert nem vagyok főzőzseni, sajnos az életem folyamán mindig a háztartásban a
0: kevesebbet.
1: Nem volt időm, nem volt időm. A másik az, hogy nem mélyültem el annyira a konyhatechnikákba, de például kiválóan tudok rizst főzni, ami szétáll, és apró... És
0: egy rizsfőző automatával?
1: Nem rizsfőző automatával, hanem az édesanyámtól tanult receptet.
0: Mondd el, légy szíves.
1: 26 éve.
0: Hogy csinálod?
1: Hát úgy, hogy forró vízzel leöntöm a rizst, és a rizst teszek bele egy hagymát, fölöntöm vízzel, tiszta vízzel, tehát a forró víz utáni öblítéssel teszek bele tiszta vizet, és ellepje egy ujja, és gyakorlatilag lassú tűzön főzöm. És mikor megpuhul, és akkor külön áll minden
0: szemben. És a hagyma mire kell? Az, ahhoz, hogy ne ragadjon össze?
1: Igen, így van.
0: Uh-huh. Nem is sózod a vizet?
1: Nem.
0: Csak utána.
1: Igen.
0: Manapság divatosak a diéták. Mi a véleményed? Nem diétáztál sohasem?
1: Nem diétáztam, de a diétához tartozik az, hogy van ugye a paleo diéta, meg mit tudom, mindenféle egyéb diéta.
0: Vércsoport szerint.
1: Vércsoport szerinti diéta, az se vált be nálam. De elvileg a diétának 4 alappillére van. A felvett mennyiség az kalóriába kevesebb legyen, mint a leadott. A kitartás, a mozgás és a mértékletesség. Na most én, amikor jönnek betegek és próbálnak fogyni, mert mit tudom én, 120 kiló, meg 140 kiló, meg nem tudom én ilyenek, akkor én mindig azt mondom, hogy van kitartás, vagy nincs kitartás. Nem akar, következő. Volt egy asszisztensnő, aki 120 kiló volt. Soha nem reggelizett, délben bekapott egy tábla csokoládét, meg kaptunk csokoládét, és utána a vércukor szintje az fölment, ugye? És miután az inzulin termelése az fokozatos volt, és folyamatos volt, ezért leesett a vércukra. Akkor megint bekapott egy tábla csokoládét, és még éjjel evett, és hazament este, mert egész nap dolgoztunk, hazament este, és akkor gyakorlatilag még töltött káposztát éjjel, meg nem tudom én micsodát evett. Tehát, és hirtelen akart mindig lefogyni. És minden fogyókúrája kudarccal végződött. Hát azért, mert nem volt kitartás benne. A másik a mozgás. Tehát a mozgás. Na most a mozgás az egy nagyon egészséges dolog, de mindenkinek a saját maga testalkatához megfelelő mozgás kell.
0: Böjtölés. Sok vallás, vagy némelyik vallás előírja a böjtölést.
1: Így van. Nagyon.
0: Mi a véleményed?
1: A bélcsatornának a felszabadítása és a bélcsatornának a tehermentesítése az egy nagyon fontos dolog. És nem véletlenül például a katolikus vallásban is ugye a pénteki böjt az nagyon jó, vagy a húsvét előtti böjt, ugye nagy pénteken, nagy szombaton. Tehát gyakorlatilag ez a tehermentesítése a tápcsatornának. Aztán, hogyha anyagcsere betegsége van, vagy valami más problémája van, akkor gyakorlatilag hát indokolt.
0: Igaz az, hogy amikor a gyomor üres, akkor egészen más enzimek termelődnek, vagy más fokozatba termelődnek, ami elősegíti a testbe lévő sejtekbe a nagy takarítást.
1: Részben igaz. Gyakorlatilag, ha gyomorüres, általában egész az, a mi konstrukciónk, mint ember, az arra teremtődött, teremtő által, vagy jóisten által, hogy 4 óránként, vagy 4-5 óránként valamit pakoljunk a gyomrunkba. Tehát én nem vagyok a híve annak a diétának, ami a reggeli elhagyása, meg ez a 12 óra, meg 24 óra, meg nem tudom én.
0: Intervallbőtölés.
1: Igen, tehát annak nem vagyok a híve, de 4 óránként valamit pakolni kell. Miért? Mert a gyomorsav az termelődik, folyamatosan termelődik, és gyakorlatilag ugye a reflux betegségek, meg a orrmelléküreg, meg a keserű ízérzés a szájba, meg a globuszoknak a kialakulása, az gyakorlatilag a gyomorsav termelődésének van. Tehát 4-5 óránként valamit tenni kell. Az időszakos bőt és itt a lébőt kúrákra vonatkozok, nem mindenki alkalmas rá. Például egy terhes anya nem alkalmas rá.
0: Szoptatós anya.
1: Egy szoptatós anya megint nem alkalmas rá. Egy kolitiszes beteg megint nem alkalmas rá. Egy gyomorfekélyes beteg megint nem alkalmas rá. Tehát ott mérlegelni kell azt, hogy mit nyerünk a réven, és mit vesztünk a vámon. Tehát elvileg ez egy személyre szabott dolog. Nem vagyok a híve a naponta történő szappannal történő lemosásnak, meg az ilyen kozmetikai, mit tudom én, folyékony szappannal történő lemosásnak. Németországban láttam valamikor, hogy a németek azok nem mosakszanak minden nap.
0: Nem, egy héten egyszer, az az általános.
1: Így van.
0: Csak az intim részeket mossák.
1: Hát azt viszont igen. Nagyon kell.
0: Igen.
1: Azt viszont minden székkel
0: is. Én először le voltam döbbenve.
1: Én is le voltam döbbenve.
0: Hogy úri ő.
1: És mégis tiszták.
0: És hangoztatja,
1: és mégis
0: igen.
1: Tiszták. Tehát ők rájöttek arra, hogy a naponta való zuhanyozás, igen. Az a bőr védőrétegét távolítja el, és a naponta való zuhanyozással sokkal rosszabbat teszünk a bőrnek. Én például nem zuhanyozok naponta. 2-1 héten zuhanyozok, az feltétlenül kell. És aztán a nappal, ahogy öregszik az ember, a bőrnek a rugalmassága az veszít, és én például nappali éjszakai krémeket használok nappalra is. Tehát az például feszesítés.
0: Nagyon jó ötlet.
1: Például.
0: Attól vagy ilyen szép.
1: Így van. Tehát, hogyha a folyadékban megfelelő a folyadékpótlás, akkor a vese az eltávolítja, a bőrön nem naponta mosunk, és nem naponta zuhanyozunk, és nem naponta pancsolunk a fürdőbe, és a harmadik az pedig a tüdőn keresztüli vércsere. Tehát voltak éppen a tüdőből napi 500 ml levegő megy át, és pára távozik el. Tehát ez a három, ez tökéletesen elég.
0: Kémiai mérgek a tisztítószerekben, kozmetikumba, hajfestőszerekbe, műdolgokba, műköröm, műszempilla, nem beszélve a műmellek, amit állandóan szervizelni kell, akkor permanent smink, méreg, tetoválás, művádli, műpopó, lassan minden mű. Hogy lehet ezt a sok mérget kibírni?
1: Hát úgy, hogy nem alkalmazok őket, és mértékletességgel alkalmazok.
0: Professzor dr. Hegyi Gabriella, hogy vezeti le a napi stresszt?
1: Meditálsz.
0: Kiabálsz?
1: Nem. Bár néha írtsi a tanúja, hogy az asszisztensről, hogy azért angos vagyok, de ami a szívemen az a számon, de ez idővel van, nem? Nem, jó van, imádlak.
0: Nem ismerd azt mondani, hogy nem úgy van, ugye?
1: De azért mi együtt dolgozunk 40 éve közel, úgyhogy elvileg nem. Relaxációval és meditációval.
0: Milyen gyakran meditálsz?
1: Minden naponta. Nap? És milyen hosszú este, idő?
0: Elalvás előtt?
1: Este, igen, elalvás előtt. És nem szedek soha semmiféle altatót, semmilyen altatót.
0: Semmilyen gyógyszert?
1: Hát gyógyszert a szívemre szedek, mert tavaly szívelégtelen lettem, de gyakorlatilag szívizom problémám van, és gyakorlatilag a szívizom betegség dilatatív kardiomiopátia az megkívánja, hogy gyógyszereket szedjek. De hogy is mondjam, a energetikai állományom az a miokinon és a szeleniummal biztosítva van, tehát az aktivitásom és minden egyéb, és hát gyakorlatilag az édesanyám, aki 25 éve halt meg, annak a sírjához, ha kimegyek, minden külföldi utam előtt és után, az megnyugvást ad, úgyhogy gyakorlatilag nagy bánatom az, hogy nem figyeltem oda rá annyira, és egy orvosi műhiba miatt halt meg annak idején, és 10 éven betelt, hogy én ezen túl tegyem magam. És hát nagyon fájdalmas volt. Egyetlen gyerekként özvegyen nevelt föl, 17 éves volt, amikor az édesapám meghalt, és hát, hogy is mondjam, nekem szentelte az életét. És bennem egy kicsit csalódott, mert gyakorlatilag úgy került be, hogy nem ivott eleget augusztusban, beütötte a fejét valahova, zavart lett, és ebből mint a spirál került lefele, és intenzíven is ott halt meg.
0: Gabriella.
1: Igen.
0: Hobbit.
1: Hobbim? Hát a zongorázás. Nem, a munkám az igen, tehát én meghalnék, ha nem foglalkozhatnék betegekkel, tehát hogy nem segíthetnék. És a segítésre arra születni kell. Tehát vannak olyan emberek, akik olyan orvosok, akik csak a beteggel foglalkoznak, tehát a beteggel foglalkoznak, de addig, ameddig. Na, azok nem igazi orvosok. Én foglalkozom a beteget, tehát foglalkozom a testével, a lelkével, a spirituális dolgaival és mindennel, és oda kell figyelni a betegre. Tehát ez erre születni kell az embernek. A másik az, hogy
0: mondtad a zongorázást.
1: A zongorázás. 17 évig tanultam zongorázni, és a Szenthelyi Miklós, aki a hegedű professzor, gyakorlatilag annak az édesanyja volt a tanítom, és mikor elküldött az édesanyám annak idején 5 éves koromban kenyérért, akkor én nagyon szép zenét hallgattam az iskolából kiszűrődve, és akkor bementem, és azt mondtam, hogy én szeretnék idejönni. És akkor azt mondta, a Gizi néninek hívták, Szenthelyi Miklósné, hogy gyakorlatilag hozd el az édesanyádat, és akkor majd megbeszéljük. És én attól kezdve 17 évig tanultam zongorázni. És a magam gyönyörködtetésére, de a zene szeretete az nagyon, és a klasszikus zenét szeretem, úgyhogy azért választottam Johann Sebastian Bachot is, tehát a klasszikus zenét szeretem.
0: Terveid 2026-ba.
1: Terveim?
0: Munka, privát, utazás.
1: Hát szeretek utazni, mert a nyilas az aszcendensem, egyébként Bak vagyok, Bak jegyű, tehát a Bak az egy végtelenül becsületes, kitartó, energikus szakember, de gyakorlatilag a nyilas az aszcendensem, úgyhogy én bejártam a világot a tudományomon keresztül. Ez az egyik. A terveim az, hogy ameddig lehet, addig én dolgozni szeretnék. Az utazás az egy más dolog, mert Tenerifán nekem van egy lakásom, és nem tudok menni, mert a kötelezettségeim miatt nem tudok oda menni gyakran, gyakorlatilag, de ősszel fogok menni, úgyhogy általában egy hónapot ott szoktam tölteni évente kétszer. Aztán hát gyakorlatilag a kurzusaimat azt folytatom, két kurzusom van, ami akkreditált, egyetemi tanfolyam, ez a, egyik a hagyományos kínai orvoslás 4,5 éve, tehát 2 évente azt indítom, most is van 32 hallgatóm, és a neuráterápia, amit én honosítottam meg a magyar egyetemeken, és gyakorlatilag annak a 2,5 évesét, azért mentem el szakvizsgázni, ami Ausztriában szakvizsga, egyébként Németországban is vannak neuráterápiás kollégák, tehát azt meghonosítottam. Aztán a mikrotanfolyamok, amik rövid távú tanfolyamok, azokat is csinálom. Aztán akkreditált egyetemi tanfolyamaim vannak online, a többi fakultásnak, tehát akik ismerkedni akarnak a kínai kultúrával, a hagyományos kínai orvoslással. Hát ezt szeretném még csinálni egy pár évig.
0: Árszpoétikát, hitvallásod.
1: Quicvid agis, prudente ragas, et respice finem. Ez azt jelenti, hogy bármit csinálsz, fontold meg a végét, legyél előrelátó, és véghez kell, hogy vigyed. Ez az árszpoétika.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm professzor dr. Hegyi Gabriellának, hogy hagyta magát kikérdezni, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullám hosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Én is búcsúzom minden hallgatótól, úgyhogy szeretettel üdvözlöm, és barátian azt mondom, hogy viszontlátásra.
0: Tehát professzor dr. Hegyi Gabriella és Turcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Bus Éva.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live. 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Kezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához, marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írta a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az Európai Szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A szociális és

0: Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a Balatoni Hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol több órás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Kerékbilincs, szerintem minden autós rémálma. Ma ennek kapcsán sorra veszük a fontos tudnivalókat ezzel kapcsolatban, de beszélünk arról is, hogy hogy lehet megúszni. Mert hiszik vagy nem, ezt törvényesen el is lehet kerülni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Utolérhetetlen vagy értelmezhetetlen nyelven karatyoló ügyfélszolgálatok. Bármiben lefogadom, hogy már szinte mindenki belefutott ilyenbe, amikor nagyon kellett volna számára is a segítség. De milyen szabályok vonatkoznak az ügyfélszolgálatokra? Egyáltalán kötelesek-e egy neten működő cég például ügyfélszolgálatot fenntartani? Egyébként sok a panasz ezzel kapcsolatban, például szerintem kimagaslóan a repülőtársaságok esetében, úgyhogy mindenképpen megfejtjük ma ezt a talányt. Aztán hallgatói kérdés kapcsán ma azt is megbeszéljük, hogy elvehetik-e a jótállási jogot azzal az indokkal, hogy nem volt éves karbantartás, például egy klímán. És ennek apropóján arról is fogunk beszélgetni még, hogy köteles vagyok-e csak és kizárólag azt a céget kihívni, aki egyébként beszerelte. A következő téma pedig az, hogy ma is ismét sorra veszük egy hallgató által feltett kérdést. Ugye mindenki találkozott már, sőt én egészen biztos vagyok benne, hogy vásárolt is úgynevezett saját márkás terméket. Tudják, ez az, ami az adott üzletlánc logójával van ellátva, és nem mellesleg olcsóbb is. A kérdés persze adódik, kötelező-e feltüntetni magát a gyártót is a saját márkás termékeknél, ugyanis ez fontos lehet, főleg akkor, hogyha panaszunk van, vagy éppen betegek leszünk tőle. Más téma megtéveszthette a fogyasztókat, a VAM Magyarország a GVH vizsgálta, és arra jutottak, hogy igencsak zsebbevágó információkat felejtettek el közölni egy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Mindjárt ennek a részleteit is felfedjük. És végül, de nem utolsó sorban, nem először élek a gyanúval, hogy, és nem is utoljára, hogy hallanak olyan történetet, amikor gyakorlatilag nem is tudom más mondani, felmondhatatlan egy szolgáltatás, amit még annak idején boldogan megkötöttünk. Ezúttal egy úgynevezett POS terminálokat kihelyező cég szivatta meg rendesen az ügyfeleit. Rengeteg a témánk, mindjárt bele is vágunk, már is kezdünk. A stúdióban már itt van dr. Kecskés András ügyvéd, parkolási szakértő, nem bevallám, a merülve a papírjaiban, nem tudom miért, szia!
5: Abba az egy A4-es lapba, szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, de két oldalas.
4: Kerékbilincs, nem mondom, hogy a kedvenc témám, szerintem itt ül a többi úr is, majd bemutatok mindenkit, szerintem tegye fel a kezét, akinek még nem volt a kerékbilincs az autóján. Neked van autó, de egyáltalán bicótom, itt kérdezem, van autója,
5: most
4: de szerintem
5: meg.
4: Nem jár vele azért, nem? Szerintem, tehát itt az arány 90-10.
5: Kerékbilincs van rajta. Nem jár vele, mert kerékbilincs van rajta.
4: Na, szóval, hogy tehát mindenki átélte már ezt a traumát.
5: Igen, hát a kerékbilincsről azt kell tudni, hogy elég szigorú feltételek mellett felhelyezhető a gépjárművekre.
4: Az ember úgy érzi, hogy csak úgy pikpak felhúzzák rá.
5: Hát, hogyha én egy arra kijelölt parkolóhelyen várakozok, és nem fizetek parkoló díjat, akkor ugye nem lehet kerékbilincset alkalmazni. Itt nagyon fontos az, hogy egy szabálytalan közterület használatról legyen szó, tehát egy szabálytalan várakozásról. A jogszabály, meg el fogom most mondani, hogy milyen szöveggel rendelkezik a tekintetben. Jaj. Ugye ő azt mondja, hogy ha a jármű korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozik.
4: Mi az a korlátozott? Most fordítsd le magyarra.
5: Korlátozott
4: is.
5: Várakozási övezet. Tehát az tulajdonképpen az arra kijelölt parkolási övezeten belül, ahol pótdíjfizetési kötelezettség van, fontos, hogy szabálytalanul várakozik.
4: Tehát ugye mondjuk itt a sarkon áll, nem
5: tartja be. Tehát a sarkon áll, nem tartja be, illetőleg, hogyha szabálytalanul várakozik, de a lényeg az, hogy nem akadályozhatja a forgalmat, nem lehet, mit
4: tudom én. Másodiknak áll, az is szabálytalannak számít?
5: Az is szabálytalannak számít. Ott mondjuk azért fölmerül az is, hogy a forgalmat is akadályozza.
4: Igen,
5: mert ez esetben ugye rögtön elszállításnak van a helye.
4: Aha, tehát azért az nem életszerű, vagy azt azért megnézném, hogy megáll valaki másodiknak, nem tud elmenni a villamos, és akkor jönnek a kerékbilincses emberek, és jó, megbilincselik, és aztán az ő anyjukat szígyák, mert míg idő, nem,
5: az nagyon fontos, hogyha a közlekedés biztonságát veszélyezteti, aha, vagy igen, akadályozza a forgalmat, akkor nem lehet kerékbilincset alkalmazni, akkor tehát akkor rögtön elszállításnak van helye. Tehát például valaki megáll a villamospályán, kapubejáróban, forgalmi, és így van, tehát ott, ha észlelik, akkor ott rögtön elszállításnak van helye, nem lehet ugye kerékbilincset alkalmazni. Igen. Az is fontos, hogy most már jelzőtáblával kell jelölni azokat a szakaszokat, ahol ugye kerékbilincs alkalmazásnak van helye.
4: És
5: ugye ezt a külön tábla.
4: Igen,
5: abszolút van. Ott van. Hát a kis kerékbilincs piktogram ott van rajta a kijelölt várakozási övezeten, hogy azon belül ugye kerékbilincs is alkalmazható.
4: És akkor csak ott bilincs, lehet le bilincs előélményem? Tehát csak ott.
5: Ahol szabálytalanul várakozok, és ki van jelölve, ugye a táblán ez jelölve van. Ami nagyon fontos, és ugye a felkomban szerepelt, hogy megúszhatjuk a kerékbilincset. Alapvetően ezt én mindenkinek szoktam javasolni, hogy ha a kormányablakba bemegyünk, és a mi gépjárművünknek a rendszámhoz, mint üzemben tartó, hozzárendeljük a telefonszámunkat, akkor a helyszínen intézkedő közterület felügyelőnek kötelessége először megnézni, hogy van-e regisztrálva telefonszám az adott rendszámhoz, és ha van, akkor neki meg kell kísérelje fölhívni az üzemben tartót, és jelezni, arra, hogy itt vagyunk, és éppen kerékbilincset kívánunk alkalmazni.
4: De arra, hogy éppen kívánjuk, nem az, hogy ha egy percemből nincs itt, akkor megbilincseljük.
5: 15 perc az egy perc, szerencsére, ami lehet akár kevés is, de sok is. Mondjuk, aki szabálytalanul parkol, nekem az a tapasztalatom, hogy általában egy rövid időre szándékozik ott megállni, nem több órára, de ez úgy van, hogyha az értesítést követően én 15 percen belül odaérkezek a helyszínre, 15 percen belül nem kezdhető meg akkor az intézkedés, hogyha engem elértek.
4: De büntetni meg büntethetnek akkor?
5: Az más, a helyszíni bírság megfizetése, a szabálysértési bírság megfizetése, ahol ez természetesen nem mentesít, viszont hát azért rengeteg időt spórolok azzal, amire eljutok oda,
4: persze,
5: hogy azt a kerékbilincset leszedjék.
4: És ez egész országban így van? Tehát,
5: ez országos, igen, ez országos
4: gondolom
5: szintű.
4: Gondolom, más városokban is van kerékbilincs, nem csak
5: így van, ez törvényrendelkezés írja elő, tehát ez országos, aha, hatályosságú.
4: Tehát ez nagyon fontos, hogy érdemes bemenni egy kormányablakba, és bejelenteni a telefonszámot.
5: Így van, az üzemben tartó telefonszámát rögzíteni, mert akkor azt a közterület felügyelő ugye a helyszínen a rendszámot lekérdezve rögtön látja, hogy van-e hozzárendelve telefonszám, ő megkísérje fölhívni, és ha elér, és 15 percen belül én visszaérek, akkor nem kezdheti meg ténylegesen az intézkedést, tehát a szabálysértési bírságot kell nekem kifizetnem. Ha nem ér el, akkor rögtön elkezdi tulajdonképpen az intézkedést, fölhelyezi a kerékbilincset, és akkor már ugye ezekkel a következményekkel számolva kell nekem azt levetetnem, nem csak a szabálysértési bírságot, hanem a költségét is meg kell fizetnem. Szóval ez egy jó intézmény, egy jól működő intézmény. Tehát ezt mindenkinek javaslom,
4: hogy regisztráltassa a telefonszámát. Mióta vannak ezek a új kressz táblák, hogy ott kerékbilincselhető?
5: Hát a pontos időpontot de biztos nem fogom megmondani, de szerintem már több éve. Több éve, több
4: akkor
5: mint két
4: lehet,
5: éve.
4: Akkor lehet, hogy nem járok olyan.
5: Általában egyébként azon a tájékoztató táblán szerepel ez a piktogram, ahol magát a várakozási övezetet jelzik. Ahol ki van írva, hogy díjfizetési zóna, milyen díjtételekkel, mi a telefonszám, amire ugye a parkolási díjat keresztül meg lehet fizetni. Általában ott van jelölve az is, hogy azon az övezeten belül kerékbilincs alkalmazható.
4: És ha ott alkalmazható kerékbilincs, akkor mondjuk nem vihetik el nem lopós autóval az automatot, ott kerékbilincselhetnek.
5: Ott kerékbilincselhetnek, kivéve ugye, hogyha akadályozom a forgalmat, a közlekedés akkor biztonságát elviszi. Veszélyeztetem, akkor elvihet. Ugye az elszállításnak is megvan a feltételei, de ezekben az esetekben rögtön elszállításnak van helye. Mert az is megvan ugyanúgy határozó, hogy milyen esetben nem alkalmazható kerékbilincs. Tehát például tűzcsapnál parkol valaki, nem alkalmazható kerékbilincs, mozgáskorlátozott személynek a gépjárműve, vagyis hát ahol ugye a mozgáskorlátozott kártya ki van helyezve, de egyébként szabálytalanul parkol. Nem alkalmazható kerékbilincs, tehát hogy vannak ilyen kivételek is.
4: Ez nagyon fontos volt. Azt szeretném kérni, a jövő héten megint gyere el, és akkor a lopós autóról beszélgessünk, illetve
5: annak
4: arról.
5: Annak is megvan a feltétele, illetőleg az még a kerékbilincs kapcsán a lopós autóval kapcsolatban egy fontos információ, hogyha a kerékbilincs felhelyezésétől számítva egy 48 órán belül, tehát két napon belül nem jelentkezek, hogy szeretném levetetni azt a kerékbilincset, akkor a kerékbilincs alkalmazásnak is az a jogkövetkezménye, hogy 48 órán túl elszállítják az autómat.
4: Tehát ha valaki szerencsétlenül leparkolt és elutazott két hétre, és nem volt a telefonszáma, az üzemben tartó telefonszáma központi nyilvántartásban, akkor az már duplán.
5: Hát akkor már azon a telepen keresheti az autóját, ahova a közterület felügyelet elszállítatja. Uh-huh.
4: Egyébként, ha kerékbilincset fölhelyeznek, ebből régen nagyon sok vita is volt, megsérülhet az autó, ezt tudjuk, attól függ, hogy kinek milyen keze van. Ilyenkor mi van?
5: Hát általában a kerékbilincs azért úgy van kialakítva, hogy állagsérelem nélkül felhelyezhető legyen, de előfordul az ilyen. Ez tulajdonképpen egy általános kártérítési felelősséget von maga után, tehát a károkozás szabályai szerint nyilvánvalóan, ha az intézkedés meghaladja a célját és kárt okoz, akkor azt a kárt meg kell téríteni a gépjármű tulajdonosának, és ez perben ki is kényszeríthető, érvényesíthető. Tehát az adott közterület felügyelet fogja azt a kárt megtéríteni, hogyha bizonyíthatóan tényleg a kerékbilincs felhelyezése következtében keletkezett.
4: Tehát még egyszer nagyon fontos, hogy a saját érdekünkbe adjuk meg a telefonszámunkat, mert kerek 15 perce van mindannak, akik ott nem parkolnak túl szabályosan, megúszhatják így a kerékbilincset. Köszönöm szépen, a jövő héten ismét elvárom.
5: Én is köszönöm, érkezem.
3: Facsipesz.
4: Nem először élek a gyanúval, és ezzel is kezdtem a mai műsort. Szerintem ez sajnos már egy csomó példát tudunk arra mondani, amikor valamit előfizetünk, vagy megrendelünk, és utána soha büdös életbe többet nem tudunk leiratkozni, mert nincs olyan, hogy leiratkozás, meg fölmondani se tudjuk. Ez a két dolog gyakorlatilag összefügg, mert nem lehet leiratkozni egy honlapról, illetve nem lehet fölmondani egy szolgáltatást. Annak idején nagyon sok ilyen volt, de úgy látszik, sose fogy el. Most szerintem inkább a mikrovállalkozásokat szivatta egy cég, a gazdasági versenyhivatal viszont lecsapott, és én mindig örömmel helyt adok az ilyeneknek, mert úgy gondolom, hogy akkor egyel kevesebb, mert ugye ezeknek a történeteknek azért talán van egy olyan vonala is, hogy talán legközelebb nem próbálkoznak. Itt van már a teljes szakértői gárda, én el is mondom, Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő, Ejtman Norbert az NKFH sajtófőnök, és Horváth Bálint is, akihez most szólok, aki a gazdasági versenyhivatal sajtófőnöke. Sziasztok mindenkinek!
6: Sziasztok, és köszöntjük a kedves hallgatókat is.
4: Beszélgessünk erről, ugye ez az a POS terminál, ami kötelezték ugye néhány évvel ezelőtt az összes kereskedelmi egységet, hogy lehessen bankkártyával fizetni. Talán így a legegyszerűbb megérteni a hallgatóknak, és az a kütyű, amihez oda tesszük a telefonunkat, vagy a kártyánkat, az a POS terminál.
6: Igen, valóban így van, és nagyon jól vezetted fel a sztorit. Egy ilyen mondás jutott eszembe, ez a, hogy is fogalmaz, a régi bűnnek hosszú az árnyéka, talán így szokták ezt megfogalmazni. Ugye a gazdasági versenyhivatal látókörébe sem először kerülnek már ezek a cégek, hanem visszatérő kuncsaftjaink, hogy ezt...
4: De nem ugyanazok, hanem mindig újra termelődnek.
6: Vannak ugyanazok is, vannak ugyanazok a cégek, akik ismételten a látókörünkbe kerültek. Ugye itt valóban arról van szó, hogy néhány évvel ezelőtt, jó néhány évvel ezelőtt, mert ugye egy jogszabály előírta azt, hogy ahol amelyik kereskedő ugye be van kötve a NAV-nak az elektronikus pénztárgép rendszerébe, ott ugye biztosítani kell a kártyás fizetésnek a lehetőségét. És általában ugye ezeket a kártyaterminálokat telepítő cégek általában a nagyobb forgalmú kereskedőkről optimalizálták ezeket a szolgáltatásokat, ezért hirtelen egyfajta piaccélést érzékelve megjelentek ezen a piacon új szereplők, és valóban van ez a fizetési pont, vagy országos fizetési szolgáltató ZRT, a két cég között erős személyi átfedések fedezhetők föl a tulajdonosi körben, ugyanarra a címre is vannak bejegyezve egyébként. Ezek megjelentek ezen a piacon, és nagyon dinamikusan kezdtek fejlődni, hiszen olyan feltételeket kínáltak kis és középvállalkozások számára, ami előnyösnek tűnt ez akkor. Nagyon gyorsan lehetett csatlakozni, igen, egyszerűen, és ez
4: elég olcsó is működött volt, minden.
6: Igen, csak hát közben ugye az derült ki, hogy aki megkötötték ezeket a szerződéseket, gyakorlatilag lehetetlen megszabadulni ezektől a cégektől, és aki mondjuk beszüntette mondjuk a vállalkozói szolgáltatását, attól is évekkel később is mindenféle ködbéreket, milliós költségeket próbáltak behajtani, és a gazdasági versenyhivatal már 2023 tavaszán lezárt egy eljárást, mert megállapította, hogy ezek a cégek megtévesztették az üzletfeleiket.
4: És ilyenkor egy bocsánat,
6: szerződési feltételeikkel.
4: Egy ilyen lezárt ügy után már nem kell újból vizsgálatot csinálni, hanem ez már precedens lehet?
6: Hát lehet bizonyos szempontból precedens, de az biztos, hogy a kollégáim is jobban figyeltek erre, illetve nagyon sok panaszt kaptunk. Uh-huh. Tehát engem személyesen is, mivel az én telefonszámom kint van az interneten, bár senkit nem biztatok arra ezúton, hogy felhívjanak, de ezt gyakran hívnak föl akár fogyasztók is, vagy akár vállalkozások is ilyen problémákkal, uh-huh, és én is érzékeltem, hogy az elmúlt fél évben legalább 10 ilyen telefont kaptam, akik ezekkel a cégekkel kapcsolatban jeleztek nekem problémákat, hogy gyakorlatilag nem tudják felvenni a kapcsolatot a céggel, csak egy fizetési felszólítást kaptak, hogy még fizessenek 3 millió forintot visszamenőlegesen, és ilyen történetek kerültek az ilyen látókörömbe is.
4: Érzése is borzasztó, olyan tehetetlenek érzed magad.
6: Igen, én olyan sztorit is olvastam, ugye a sajtóban is megjelentek ezek az ügyek, hogy valakit a horvát tengerparton a nyaralása közben hívtak föl éppen telefonon, hogy akkor ő most fizessen be 5 napon belül 3 millió forintot, tehát még a nyaralást is képes elrontani egy ilyen ügy. És ezért most a gazdasági versenyhivatal is ismét egy eljárást indított ezzel a két céggel kapcsolatban, mert azt gyanítjuk, hogy továbbra is a szerződési feltételek azok nem megfelelőek, megtévesztőek, olyan feltételeket, olyan jogi feltételeket teremtenek, ami előnytelen a vállalkozások számára, és bizony egy olyan helyzetet teremtenek, amiben visszaérhetnek ezzel a fajta jogi helyzettel ezek a cégek. Ezért a GVH most itt nagyon hát remélhetőleg gyorsan lezajló eljárást indított, és ilyenkor már, hogyha azért egy céget korábban jogsértésen kaptuk hasonló ügyek miatt, ez mindig súlyosító körülmény ebben az
4: ilyenkor időben. A rendőrségnek nincs dolga.
6: Hát amennyiben, hogy egy eljárás során mi bűncselekményre utaló gyanút tapasztalunk, akkor természetesen minden esetben jelezzük azt az illetékes hatóságoknak, és természetesen, hogyha bárkinek olyan véleme van, hogy őt megtévesztették, akár ilyen ügyben, akár más ügyben, ugye például üdülési jogokkal kapcsolatban mi is beszélgettünk erről, vannak hasonló megtévesztések vagy csalások, ott felmerült azokban az ügyekben büntetőjogi felelősség is, akkor egyrészt mindenkit arra biztatunk, hogy éljenek a jogukkal, álljanak ki magukért, és akár a hatóságoknál is tegyenek feljelentést. Ha a GVH-hoz fordulnak, akkor mi természetesen a gazdasági versenyhivatal jog és hatáskörében tudjuk vizsgálni ezeket az ügyeket, de amennyiben ilyen gyanú felmerül az ügy során, akkor minden esetben jelzést teszünk az illetékes hatóságoknak is.
4: És itt is összedolgoztok, ugye a fogyasztóvédelmi hatósága, ha szükség van rá, tehát egymásnak jelzitek, ha olyan ügy, mert ezt mindig elmondom, hogy ami országos, még egy kereskedelmi hálózat nem, országos, az a gazdasági versenyhivatalhoz tartozik, ami nem országos, lánc mondjuk, az meg a fogyasztó.
6: Igen, itt ebben az ügyben, valóban így van, ebben az ügyben egy országos kiterjedtségű ügyről van szó, ezért is állt meg a GVH hatáskör ebben az ügyben, és ezért is indítottuk ezzel a két céggel szemben az eljárást. Azt mindig elmondom, hogy természetesen egy eljárás megindítása még nem jelenti annak kimondását, hogy a jogsértést valóban el is követték ezek a cégek, de az biztos és tényszerű, hogy nagyon hasonló jogsértéseket a múltban már elkövettek.
4: Igen, hát vagyis. Igen, én meg kimondom biztos, de mindegy.
6: Meglátjuk, majd jövök az eredményekkel.
3: Facsipesz.
4: Már is megyünk tovább. Szerintem az se egy ritka dolog, hogy valaki ügyfélszolgálathoz szeretne futni, mármint virtuálisan, tehát telefonon, mert az embernek valahogy úgy érzi, hogyha egy élő emberrel beszél, az sokkal, de sokkal megnyugtatóbb. Már egyre több kísérlet van arra, hogy ilyen kétek, meg nem tudom kicsodák próbálnak velünk beszélgetni, de komolyan mondom, hogy nem IQ bajnokok. Én nekem még nem sikerült soha értelmesen ezekkel, viszont mindig az a vége, jó, fölbosszantom magam, és lecsapom a telefont. Mindegy, az ügyfélszolgálatokról fogunk beszélni, mert nagyon sok hallgató írt a panaszba, hogy van olyan, hogy ugyan van ügyfélszolgálat, de valami olyan nyelven karatyol, ami nem beazonosítható, lehet, hogy még a mesterséges intelligencián is kifogna. Szóval magyarul nem jut el az ügyfélszolgálathoz közvetlenül, és akkor itt merült fel a kérdése, hogy milyen szabályok vonatkoznak az ügyfélszolgálatokra. A neten működő cégek például kötelesek-e ügyfélszolgálatot tartani, és aztán majd beszéljünk a repülőtársaságokról, mert szerintem hát nem is mondok semmit, szóval az mindennek a teteje meg csimboraszója, amit azok művelnek, nem tudom, mi javult-e már a helyzet. Siklósi Mátéhoz fordulok.
7: Nehéz kérdés, mert ugye induljunk ki abból, hogy mi is az az ügyfélszolgálat. Mert az én olvasatomban azért az ügyfélszolgálat valami összetettebb, mint egy telefonos hölgy. És ügyfélszolgálat...
4: Eligazító, én úgy hívom.
7: A nagyon fontos és alapvető tudnivaló az, hogy ügyfélszolgálat fenntartására csak a vállalkozásoknak egy szűkebb köre kötelezett. Nem kell élelmiszerláncoknak, drogérialáncoknak, ruhaboltoknak, online shopoknak alapvetően ügyfélszolgálati tevékenységet fenntartaniuk. Ugyanakkor, ha már így az online beérkezett, egy nem olyan régi Európai Uniós jogszabálypontosítás kapcsán, pont az online rendeléshez kötődően köteles mindenki élőszavas telefonszámot megadni.
4: Mi az, hogy élőszavas?
7: Így van, hát lényegében a kérdésedben feltetten is benne van már ugye a válasz, hogy tehát nem ember. Egy chatbot, nem egy rögzített vonal, és nem egy, hogy hívják ezt a hívás rögzítő, vagy mi volt ennek a neve, ez a hangrögzítő. Igen, köszönöm. Lehet mögötte, tehát konkrét élő szem, üzenetrögzítő, még jobb, igen, köszönöm. Tehát konkrétan egy élő személy kell, hogy mögötte legyen, aki válaszolni tud a rendeléssel kapcsolatos különböző kérdésekre. Tehát az online vállalkozásoknál kell telefonszám, mögötte egy ember, aki tud nekünk segíteni, míg alapvetően a közszolgáltatásokat üzemeltető vállalkozások, ugye gondolkozunk a közlekedésnek nem a légiutas részére, hanem ugye a vasúti, a megszervezett közösségi és egyéb közlekedésre, mondjuk a postai szolgáltatás esetében, tehát minden olyan közszolgáltatás, rezsi és ugye közműszolgáltatók, ott kötelező ügyfélszolgálatot üzemeltetni, ezen kívül pedig a pénzügyi szervezeteknél, tehát bankok, biztosítók, illetve a távközlési vállalkozásoknál, tehát a jellemzően a telefonszolgáltatók, tévészolgáltatók és egyebek. Tehát ő nekik van kötességük arra, hogy fizikai és telefonos ügyfélszolgálattal rendelkezzenek. A többiek úgymond a saját érdekükből kell, hogy ezt megszervezzék. Tehát nekem pont az a tapasztalatom az elmúlt években, hogy a nagyobb, egyébként arra nem kötelezett üzletláncok is egyre inkább üzemeltetnek ügyfélszolgálatot, mivel annyira leterheltek voltak akár a megadott bolti telefonszámok, vagy a bolti dolgozók, akik meg egyébként nem tudtak olyan széles körben segíteni, mert éppen pakoláztak, meg ugye kasszáztak, és így az ügyfélszolgálat 4-6-8-12 nyilván mérettől függően fővel el tudja intézni ezeket a kérdéseket.
4: Aha. Jó, akkor a repülőtársaságokról is beszéljünk. Kötelező-e a repülőtársaságoknak élőszavas, vagy hogy mondtad? Én azt mondom, hogy ahol ember, húsvér ember van, ügyfélszolgálatot fenntartani, ott ugye idő, pénz, tehát ott azért nagyon indokolt lenne, mert nem mindenki tud olyan könnyen elektronikusan intézkedni.
7: Magyarországon elérhető és talán legnépszerűbb feltűnő színű légitársaság esetében számos olyan eljárás volt, ami egyébként nem az ügyfélszolgálati kötelezettségüket érintette, mert hogy az nincs nekik.
4: Továbbra se?
7: Nincsen, hanem kifejezetten az volt a probléma, hogy ők a panaszkezelésért úgymond felelős elérhetőségeiket is eldugták, eltüntették, elrejtették, és így nem volt elérhető. Viszont az ügyfelek elé rendkívül nagy méretben tolták oda az egyébként fizetősen elérhető telefonszámot, és így a panaszkezelés során is lényegében a fizetős szolgáltatásba tolták őket be. Tehát ennek kapcsán számos eljárás volt az adott cég ellen, vagy más légitársaságok ellen is, mert azért valljuk be, most a nálunk legismert cég mellett, nyilván van itt számos másik, és azért ők egymástól veszik a gyakorlatokat.
4: De alapvetően a fapadosokkal van a baj, mert a nagy nemzeti légitársaságoknál ott először is van, tehát föl lehet hívni, lehet, hogy angolul a British Airways nem beszéli magyar, de legalább el lehet érni, és azért már egyre több ember beszéli azt a nyelvet.
7: Így van, ez fapados szokás, ugyanakkor azért azt is lássuk be, hogy ha már elkezdtük kimondani őket, nem a Wizzair és nem a Ryanair, a két fapados légitárság lényegében már az Alitaliától kezdve a Lufthansa bizonyos szolgáltatásai igen-igen széles a fapadosok köre. Tehát tulajdonképpen
4: de legalább ők jól rejtegetik meg, én azt gondolom, hogy ők a nagy cég kapcsán másfajta üzletpolitikát nem látom, mutogaz, de ezt a rádió hallgató nem hallja, úgyhogy...
7: Változó. Alapvetően nyilván ott, ahol nagyon nagy a terhelés, és úgymond low-end az árképzés, tehát igyekeznek nagyon alacsony árakat megadni, ott nyilvánvalóan, ahogy ezt egyébként az ügyvezetők ki is mondják, sokszor a spórolás határoz meg mindent, úgyhogy nem fognak akkor a ügyfélszolgálatot fenntartani, míg meg fönn ki tudná szolgálni az igényeket, és ilyenkor jönnek a problémák. Tehát azt gondolom, hogy ez ágazati probléma.
4: Bálint szeretne, mint a gazdasági versenyhivatal.
6: Igen, hiszen a gazdasági versenyhivatalnak is állandó kuncsaftjai vagy ügyfelei ezek az úgynevezett fapados légitársaságok. Ugye jelenleg is van eljárásunk mind a Wizzairrel, mind a Ryanairrel szemben is, és legtöbbször a tájékoztatási gyakorlatukat vizsgáljuk, illetve hogy milyen hát úgynevezett megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat alkalmaznak. Ugye egy személyes sztori is eszembe jutott erről az egész ügyről. Néhány évvel ezelőtt úgy alakult az életem, hogy egy hónapon belül kétszer is utaztam volna Helsinkibe az ottani a Finn néven is ismert légitársasággal, ami persze nem
4: nekem
6: egy hagyományos fapados légitársaság.
4: Nem,
6: Finnre utaztam volna mind a kétszer Helsinkibe, és mind a kétszer úgy alakult, hogy már a repülőtéren voltam, amikor törölték a járatomat. Ez mind a kétszer megtörtént. Ezek után én, mikor próbáltam az ügyfélszolgálattal felvenni a kapcsolatot, és ez nem sikerült, akkor a nyilvános Facebook oldalukra írtam egy ilyen kicsit pikírt, kicsit vicces angol nyelvű üzenetet, hogy ugyan rendelkeznek-e ők valójában repülőgépekkel, vagy csak egyébként a szolgáltatásukat hirdetik, mint akik elviszik az embereket egyik városból a másikba. És azóta, ez körülbelül 3 évvel ezelőtt történt, azóta nekem havonta ír a Finnair üzenetet a közösségi médián keresztül, meg valahogy a Gmail postafiókommal is összeköttetésbe kerültek, hogy ha bármilyen problémám adódna, akkor azonnal jelezzem számukra, mert ők nyitottak bármilyen probléma megoldására. Tehát valószínűleg, hogy én az ő listájukon valami nagyon problémás ügyfélként kerülhettem föl, akit folyamatosan masszírozni kell a problémák megelőzése érdekében. De hát ez látszik, hogy hát ez bizony, amikor szükség lett volna rá, akkor nem nagyon lehetett elérni őket. Most utólag, amikor nincs rájuk szükségem, akkor bombáznak ilyen kéretlen e-mailekkel. Én azt gondolom, hogy ez inkább kontraproduktív ilyenkor a fogyasztók
4: számára. Úgy látom, elértem az urak inger küszöbét. Edmann Norbert.
8: Abszolút. Még a panaszkezelés kapcsán jutott eszembe, hogy ez nem csak magyar szinten, hanem uniós szinten is probléma, nem véletlenül, hogy Európai Uniós jogszabály szabályozza most már, hogy nem emeldíjas telefonszámon kell elérhetővé tenni a légitársaságokat.
4: Ezt is szabályozni kell.
8: Muszáj volt, mert kifejezetten, és azt hiszem 2022 körül lépett ez hatályba ez a szabály, hogy amellett, hogy nem lehetett őket elérni, és nem találtuk meg, ha valaki nagy nehezen megtalálta, akkor is olyan brutális díjakat kellett fizetni a telefonkapcsolásért és hívásáért, ami abszolút aránytalan és méltatlan volt, úgyhogy ezt is szabályozta az Európai Unió egyébként.
4: Hát akkor okosabbak nem lettünk, de elfogadjuk.
3: Facsipesz.
4: És már is jön a következő hallgatói kérdés, hogy ne várjon már tovább a válaszra. A kérdés az volt, hogy elvehetik-e a jótállást, mégpedig azzal az indokkal, hogy nem volt éves karbantartása a klímán. Hát ugye szerintem mindenkinek a saját érdeke, hogy a klímáját minden évben kitakarítassa, de lehet, hogy pont nem a szakszervizel takarítatta, hanem mondjuk a kisbuci somával, akivel ő megbízik, és kisvállalkozó. Szóval a kérdése az volt, hogy köteles-e azzal végeztetni a karbantartást, mert ez gyakorlatilag annak számít, aki üzembe helyezte, de nyilván itt nem csak klímáról van szó, hanem egyéb ilyen dolgokról is. Én még egy ehhez hasonló sztorit hallottam, amikor valaki vett egy tusolót, amit tudjátok, így egybe van, ilyen alles was gut und, minden egybe van, és nem a céggel szereltette például be, és mikor meg elromlott, akkor elvették azonnal a jótállását. Szóval kacifántos ügyek, de itt a megoldás Máténál legalábbis remélem.
7: Mindenképpen. A helyzet az, hogy jótállást elvenni azért nem lehet, mert hogy azt lehet elvenni, amit ők adtak, de a jótállást azt jogszabály adja a fogyasztók számára. Na most, amit pedig törvény és kormányrendelet rögzít, hogy az a fogyasztónak jár, azt egy vállalkozás nem veheti el. Ez egyrésztről kommunikációs különbség, mert persze akár elutasíthatja a jótási igényt a cég egy adott esetben, de másrészt egy nagyon fontos gondolkodási különbség, tehát véletlenül se keverjük össze azt a lehetőséget, amit a cég magától ugye akár fizetésére, akár ingyen ad, azzal, amit ugye a jogszabály neki kötelezően előír. Tehát jótást elvenni nem lehet, megvonni sem lehet, megsemmisíteni sem lehet, rengeteg ilyen kifejezést olvastunk már. Tehát a jótállás az jár, az ott van a fogyasztónak, és egyetlen egy dolgot tehet a vállalkozó, ami a fogyasztónak negatívum, hogy amikor a fogyasztó szeretné mondjuk egy hibára vonatkoztatva kicseréltetni a terméket, akkor elutasítja ezt az igényét, a fogyasztó meg szépen elmegy a békéltetőtestülethez, és majd ott elvitatkozgatnak szakértői segítség mellett arról, hogy mi lesz. A másik kérdés szerintem élesebb, és abban azért volt is változás az elmúlt 20-30 évben, ez pedig az, hogy kivel vagyok én köteles, vagy kivel nem vagyok köteles elvégeztetni éves rendes karbantartásokat, szervizeléseket, vagy beszereléseket. Itt egyébként több lehetőség is van. Alapvetően az Európai Bíróság kimondta most már egy jó 15 éve, hogy semmisek azok a szerződések, különösen jótállási és kerékszavatossági idő alatt, amelyek kikötik, hogy csak adott hálózaton belül lehet szervizelni és karban tartani az adott terméket.
4: De az üzembehelyezés nincs benne.
7: Az üzembehelyezés is benne van, mert az is lényegében egyfajta beszerelés képpen értelmezhető. Tehát a szakértelem az, ami is szükséges hozzá, de a szakértelmen túl, ha van adott vállalati körön márkán kívüli szakértő, aki meg tudja ezt oldani, akkor az ugyanúgy jogosult a beszerelésre.
4: Vagyis... De hát akkor álljunk meg egy pillanatra, már eleve tévedés, mikor mondjuk veszünk egy klímát, és akkor azt az információt kapjuk, hogy csak ezzel és ezzel a céggel lehet üzembe helyezni, vagy egy tusolónál marad, vagy csak ők szerelhetik be. Ez már így nem igaz. Egy kikötés, hogy a szakmailag elismert legyen, ugye, akivel megcsinál.
7: Így van. Az első, amit tennék, azért elég jól ismerve a piacot, ma már online tudunk klímát vásárolni, tehát vannak webshopok tömkelegével, ahol meg tudjuk venni a kültér és a beltéri egységet. Tehát látható, hogy a piac alkalmazkodott ez, és nem ír elő kötelező beszereléseket. Ha olyan céggel hoz minket össze a jó sorsunk, aki azt mondja, hogy csak ő szerelheti be, akkor keresünk egy másikat.
4: Tehát,
7: erről mindenképpen az a véleményem, hogy onnan meneküljünk. Aha. A másik, és akkor ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy megveszem a klímát mondjuk online, ahogy az előbb mondtam. Igen. Találok a szomszédomban egy nagy tudású szakembert, aki vállalja, hogy felszereli. És mondjuk összecseréli a kültér és a beltéri egységet. Nagyon jó ilyen fotókat láttam most.
4: Komolyan, de hát ezt még én is tudom, melyik a kültér.
7: jó, hát most...
4: Mint műszaki analfabéta azért ezt...
7: Feltételezhetjük,
4: hiába nevettek.
7: Feltételezhetjük, hogy ezek a képek mémek, de mindesetre nagyon jó szerintem képeket láttam erről az interneten. Tehát mondjuk feltételezzük, hogy annyira nem szakember, és mégiscsak összecseréli ezt a kettőt, akkor ugye mit csinálhatok? Nyilván itt egy másik szolgáltatás jön elő, ez a szaki, akit én megbíztam 10, 20, 30, 50, 100 000 forintért, hogy szerelje be, ő is felelős lesz, neki is van kellékszavatossági kötelessége. Ugye nemrégiben pont egy korábbi adásban beszéltünk arról, hogy a kellékszavatossági kötelesség, akár jótási kötelezettség ugye terhel szerelőket, kütyüket, karbantartókat és egyébeket, amennyiben ugye ezért fizettünk. Tehát itt neki is lett egy felelőssége, és mi lesz, hogyha őt nem érem el, és visszamegyek majd az eladás helyére az online boltba, hogy hát rossz a klímám, akkor ki fognak jönni, és azt mondják, hogy hát ez nagyon rossz, de nagyon rosszul lett felszerelve, és akkor el fogják utasítani a jótárs igényt, de csak erre a szerelési hibára vonatkozóan.
4: Ez elég extrém, meg ahogy itt a hallgató írta, itt nem is, tehát itt a klíma paneljével, vagy mivel ezzel, ami kiírja, hogy hány fok, hát ennyire értek a műszaki dolgokon, szóval, hogy azzal van baj, és akkor miért nem hajlandók ezt a jótállási idő alatt kicserélni? Ezért, mert hogy nem velük szereltette be.
7: De a fogyasztónak itt nagyon jó a jogérzéke, és a fogyasztóvédelmi érzéke, ugyanis amennyiben egy beszerelési kifogása van az eladónak, akkor...
4: Tehát az előző példánál maradva fordítva rakják föl, igen?
7: Így van. Akkor amiatt jogosan fogja elutasítani az eladó, de a panelnek, a tájékoztató panelnek, a meghibásodásnak semmi köze nincs a beszereléshez, ha csak nem ütöttek a lapáccsal. Tehát, hogy alapvetően ott nem fogja jogosan elutasítani az eladó cég a fogyasztó.
4: És hogyha jogtalanul elutasítja, akkor mit csinálunk? Azt nem mondta, hogy menjünk a békértető testülethez, ma addigra már 50 fok lesz, meg két szezonnal odébb leszünk, nem?
7: Hát ez sajnos így van. Alapvetően nyilván rájuk küldhetek egy komolyabb osztagot, de az meg nem lesz jogszerű. Tehát, aha, hogy maradjunk annyiban, hogy a békétető testület a leggyorsabb megoldás ezek közül.
4: Igen?
7: A leggyorsabb jogszerű megoldása lehetséges.
4: Tehát akkor nem kell velük kötekedni azonnal a békétető testülethez kell, de ott dokumentációkat kérnek.
7: Panaszlevél kell, tehát egyszer meg kell próbálnom rendezni a
4: és
7: vitát.
4: És írásban mondják azt, hogy nem csinálják magyarul.
7: Így van, elutasítás után ezt a békétető testületi ügyindítást egyből megkérdezik, hogy megpróbáltam-e, megkíséreltem-e rendezni a vitát velük.
3: Facsipesz.
4: Megtéveszthette a fogyasztókat a Van Magyarország, de azért gyorsan nem a védelmükbe, de azért szerintem itt én elég régen csak fogyasztóvédelmi műsort már az összes telekommunikációs cégrel ugyanez megtörtént, hogy ezért azért jól megtévesztettek minket, vagyis behúztak a csapdába, most éppen a Van Magyarország. Ez egy korábbi vizsgálat volt, de amiért én ide szeretném hozni, mert azt gondolom, hogy valamilyen szempontból tipikus, hogy eltagadnak, vagy elfelejtenek olyanokat közölni velünk, ami befolyásolja a döntésünket, vagyis, hogy ez még plusz pénzbe kerül, és csak azt emelik ki, hogy ez milyen jó, és hogy ez már, én 20 éve vezetek ilyen műsor, de 20 év alatt ezek újra termelődnek.
6: Igen, valóban ezek a telekommunikációs cégek már sokat gyára kerülnek a gazdasági versenyhivatal elé különböző ügyekben. Valóban az összes a magyarországi piacon lévő telekom céggel kapcsolatban voltak eljárásai gazdasági versenyhivatalnak az elmúlt években vannak és jelenleg, és általában ezekről az ügyekről összességében azt el lehet mondani, hogy mindig a probléma az, hogy valamiről tájékoztatják a fogyasztót, de ez a fogyasztó félig számára nehezen értelmezhető, vagy félreérthető, és aztán ez mindig többe kerül a fogyasztónak a végén.
4: Igen,
6: hát ez
4: igen,
6: így lehet összefoglalni. Itt ugye azt gondolom, hogy az fontos mindig, hogy akár ebben a műsorban is beszéljünk problémákról, majd aztán megpróbáljunk levonni olyan tanúságokat, ami a fogyasztók számára hasznos lehet.
4: Ez
6: és ebből az ügyből is lehet vonni ilyen tanúságot. Ugye most a nyár előtti időszakban vagyunk, és ilyenkor sokan terveznek különböző utazásokat a nyári időszakban, és akkor mindenki külföldön is szereti használni a mobiltelefonját. És ugye aztán megszoktuk, hogy az Európai Unión belül ott egységes roaming díjak vannak, tehát gyakorlatilag majdnem ugyanolyan feltételekkel használhatjuk a mobiltelefon készülékünket, mint hogyha itt lennénk Magyarországon, a magyar határokon belül. Ugyanakkor vannak olyan országok, ahol ez nincs így, amik az Európai Unión kívül esnek. Ez mondjuk Európában is vannak ilyen országok, például Svájc. Hogyha valaki Svájcba utazik, vagy mondjuk Norvégiába utazik. Vagy hát arról nem is beszélve, hogy valaki mondjuk Afrikába utazik, vagy Dél-Amerikába utazik, vagy egyéb egzotikus helyekre, hát akkor ugyanott nagy meglepetések érhetik, amikor hazajön a nyaralásból, amikor meglátja a telefonszámláját.
4: De ott még leginkább elgondolkodik, de mondjuk Svájc az, amit a fene se gondolt volna nekem, vagy 60 ezrembe fájt ez a tudatlanság. Úgyhogy nem is baj, hogy ezt itt elmondtattátok, és Svájcba megy, az...
6: mindig figyeljenek oda. Aki külföldre utazik, az mindig tájékozódjon a nagy telefonszolgáltatóknak az oldalán, hogy milyen feltételei vannak a roamingoknak. Ugye mindig eltérő az, hogy valamelyik társaság ugye kapcsolatban van egy másik külföldi társasággal, lehet, hogy ott kedvezőbb csomagokat adnak, vagy biztosítanak, és ilyenkor ezt mindig jó megnézni. Nekem is van egy ismerősöm, aki elment néhány napra egy ázsiai országba, és egy 6 millió forintos telefonszámlával érkezett haza, mert az internet forgalmazás az olyan drága volt, és
4: aranyárba mérték.
6: És 6 millió forintos számla lett ennek a vége. Tehát azt gondolom, hogy ez igen húsba vágó lehet, és itt is egy ilyen ügyről van szó.
4: Ugye van egy, valamit ajánlottak, egy ilyen világ, mi a neve?
6: Igen, ez egy világnapi jegy, ami gyakorlatilag erre szolgál, ezt lehet aktiválni, mikor valaki külföldre megy, és ennek van egy megadott díja, csak ugye egyrészt a pontos feltételeket felejtették el közölni, hogy pontosan ez hogyan és miként kell használni, illetve ez újra aktiválódik bizonyos szempontból, tehát akár még
4: automatikusan?
6: Akkor is, volt olyan esetek, amikor automatikusan újra aktiválódott.
4: A Vodafone játszott ezt egy 5-6 évvel ezelőtt ugyanezt.
6: De. Igen, és azt nem mondták, mert a vélelem szerint ugye nagyon fontos, hogy gyanúról van szó ismét, ez még nem bizonyított, hogy ezt a jogsértést elkövette.
4: Ez akkor akinek higgyek neked, a vagy kollégán, a szememnek.
6: Én nekem ezt mindig fontos elmondanom, hiszen nyilván ilyenkor ez csak egy alapos gyanú alapján indult ez az eljárás, de azt is elmondom mindig, hogy hát azért a fogyasztóvédelmi területen dolgozó kollégáim azok már, hogy is fogalmazzak, elég dörzsöltek ezen a téren. Tehát van orruk ahhoz, hogy meglássák az előzetes bizonyítékokban azt, hogy vélelmezhető a jogsértés, és természetesen az erőforrásainkat olyan ügyekre használjuk, amiben ez valóban tud hasznosulni a fogyasztók számára, és nem az a fontos, hogy megbüntessünk cégeket, hanem hogy megszüntessük ezeket a vélelmezhetően jogsértő gyakorlatokat.
4: Ugye a VAN az, ami a részben a Vodafone-ból alakult ki, mert hogy nekem tényleg az jutott eszembe, 5 vagy 6 évvel ezelőtt szélre szagra ezt eljátszották sokáig, és pont a GVH büntette meg őket, de úgy látszik ez olyan, hogy ezt nem lehet megölni, újra éled, ez a nagyon jó ötlet. Mert most VAN név alatt van ugyanez. Egyébként nem tudom, érkezett hozzátok olyan bejelentés, hogy a VAN egyszerűen azt csinálja, hogy a korábbi szerződéseket fölmondogatja, telefonon fölhívogatják a volt ügyfeleket, és közlik, hogy ez megszűnt, és sokkal drágább szerződéseket ajánlanak, szerintem tisztességtelen kereskedelem. Gyakorlatilag nem én vagyok a szakértő. Volt-e már ilyen irányú megkeresésetek, mert ha nem, akkor számíthattok rá, most nagyon sokan írtak és panaszkodtak nekünk.
6: Hát akkor várjuk a fogyasztók megkeresését, mivel említettem már korábban műsorokban is, hogy évente 3-4 ezer különböző fogyasztói panaszt kapunk, ezért nem vagyok mindig teljesen napra kész, hogy milyen ügyekben kapunk, bár időről időre minden héten megkapom a kollégáimtól azokat az információkat, hogy az elmúlt héten milyen típusú panaszok, vagy milyen típusú ügyekben érkeztek hozzánk panaszok, hiszen ez általában a kommunikációkat is mindig alakítja. Olyan ügyekben teszünk például közé edukációs tartalmakat, amiben sok panasz érkezik, tehát megpróbáljuk így módon is megelőzni a problémákat, mert maga egy eljárásnak a lefolytatása sokszor 1-1,5 évbe telik, mire egy konkrét ügyben lefolytatunk egy eljárást, de azt látjuk, hogy például a roaming szolgáltatással kapcsolatban sok panasz érkezik, akkor ebben közé teszünk a következő hetekben egy tájékoztató kampányt ezzel kapcsolatban, hogy a fogyasztók, mert nagyon sokszor van az, hogy a fogyasztók körültekintőek. Én nem szeretem ezt a szót, hogy tudatosabbak a fogyasztók, mert egyszer mondta nekem valaki, hogy a fogyasztói döntéseinek a 90%-át a tudat alattink alapján hozzuk meg, hát akkor mit várunk a tudatosságtól?
4: Érzelmi, de
6: hogyha körültekintőek dönt. Vagyunk, a lehető legtöbb információ birtokában hozunk fogyasztói döntéseket, akkor nagyon sokszor ez egyfajta védelmet jelent a jogsértésekkel szemben.
4: Rengeteg hallgató, én most így gondolkodtam, hogy milyen kérdések jöttek, a facsipesz2025@gmail.com-ra ugye folyamatosan most már tényleg rengeteg kérdés jön, vagy 15-20 hallgató kezdte a Temu témáját felhozni, hogy tudjam már meg, hogy körülbelül meddig várhatják a Temutól az e-mailt arra, hogy a 2000 forintot visszakapják, mert ugye született erre egy ilyen döntés, és van, aki nagyon viccesen azt írta, hogy mert már kezd az agyamra menni, mert az összes Temu e-mailt kinyitom, és köze nincs az én 2000 forintomhoz, de nem mondom meg, hogy a izétől a repülőig miket árulnak nekem, szóval, hogy már dühösek is a hallgatók.
6: Igen, ugye ezt április végén hozta ezt a döntést. Igen. A GVH. Ez egy nagyon komplex válaszcsomag volt a Temu részéről, hiszen nem csak a visszatérítést vállalták,
4: de nyilván
6: hanem egy compliance csomagot is vállaltak, hogy módosítják az eljárásokat. Összességében én úgy tűnöm, hogy egy év van ennek a végrehajtására, de én azt gondolom, hogy előbb meg fog történni, ugye az About You-val szemben volt egy hasonló eljárásunk ősszel, novemberben, ők januárban kezdték meg a kifizetéseket. Nyilván ilyenkor nekik fel kell dolgozniuk azt, hogy ebben az időszakban milyen magyar vásárlókkal kerültek kapcsolatba.
4: Leszűrik.
6: Ugye több százezer, akár millió vásárló is lehet szó, vagy több százezer vásárló van szó nyilvánvalóan, és utána pedig mindenkit egyes e-mailben megkeresnek. Az e-mail tárgyában is kell szerepelni annak, hogy ez egy visszatérítés,
4: na, tehát ez fontos,
6: is fontos.
4: Tehát
6: ebből a
4: és
6: szempontból.
4: Magyarul?
6: És magyarul kell, hogy ezt megküldjék, és nagyon fontos, hogy nem kupont küldenek, nem levásárolható összeget küldenek, hanem magyar forintot utalnak át. Mindenkinek arra a bankszámlára, vagy arra a fizetési módra, biztonságos fizetési ahonnan módra, ahogy azt jóvá hagyja, vagy ahogy azt megadja.
4: Tehát nyilván, ha valaki vásárolt tőlük, akkor egy bankszámláról utalt.
6: Hát, vagy nem, az e-mail címe, megvan, igen. Tehát az e-mail címe az rendelkezésre áll, és így meg fel tudják venni mindenkivel a kapcsolatot, és ezt vissza fogják fizetni legalább 882 millió forint értékben. Ha kevesebbet fizetnek vissza, akkor ezt befizetik a magyar költségvetésbe. Fontos viszont, hogy a kiszabott 437 millió forintos bírságot május 28-áig várja a központi magyar költségvetés,
4: de
6: hiszen erre csak 30 napja van a vállalkozásoknak, hogy ezt befizessék.
4: Az már elmúlt, úgyhogy arról még nincs információt, hogy megjött vagy nem. Jó, köszönöm szépen, viszont egyre dühösebbek a volt Temu vásárlók, mert rengeteg olyan megjegyzés is jön, de hát ezt mondom, hogy tessék a GVH-hoz fordulni, hogy egyre agresszívabb. Tehát mióta nyilván megbüntettétek őket, egyre agresszívabb a Temu, minden fronton támad, 4 percenként küld e-mailt, felugró ablakokat és mindent csinál. Tehát nem, hogy lecsillapodott volna, hanem azt mondják, hogy egy hallgatót idézve, aki írt nekünk, azt írt, hogy vérszemet kaptak ezek. Nem tudok tőlük szabadulni.
6: Hát remélem, hogy nem a GVH járása miatt lett bárki is agresszívebb, vagy így.
4: Hát ezt nem tudhatjuk, hogy ők hogy gondolkoznak az ő nyakukon.
6: Reméljük, hogy a mi eljárásainkat a fogyasztók, a vásárlók mindig pozitív élményként érik meg, mert vagy kaptak visszatérítést.
4: De nem a vásárló
6: vagy...
4: lett, a Temu lett agresszív.
6: Hát ezt nem tudom megmondani, hogy valóban így van-e, ezt meg kell vizsgálni, hogy hogy valóban ez egy agresszív kereskedelmi gyakorlat is, hiszen ez tiltott egyébként kéretlen e-mailekkel bombázni a fogyasztókat, illetve biztosítani kell mindenki a leiratkozás lehetőségét nyilvánvalóan átláthatóan ezekről a platformokról, de hát én már is jegyzem ezeket a problémákat, és akkor ezt jelezni fogom az ügyfélszolgálattal foglalkozó kollégáimnak, akik ezt előzetesen megvizsgálják, és természetesen amennyiben megalapoz újabb eljárást, akkor újabb eljárásokat indítunk. Azzal, hogy egy vállalkozás egyszer már átesett egy GVH eljáráson, az egyáltalán nem jelenti számára azt, hogy ő megúszta ezentúl a GVH eljárásokat, sőt, azok a cégek, amelyek összetűzésbe kerültek a versenyhivatallal, illetve a magyar jogszabályokkal, mert ugye nem velünk kerülnek összetűzésbe, hanem a jogszabályi környezettel, azok általában egy olyan polcra kerülnek, ahol egy nagyobb kockázati besorolás van ezeknek.
4: Hát akkor gondolom, hogy a Ryanair, a Booking és hasonlók, azok még számíthatnak további visszaellenőrzésnek, hívjátok, vagy hogy...
6: Valóban utóvizsgálatnak hívjuk, ugye mindig utóvizsgálatot is tartunk minden esetben, amikor a cégek vállásokat tesznek, akkor utóvizsgálatot tartunk. Itt a Temu ügyben is lesz majd utóvizsgálat, megvizsgáljuk, hogy valóban visszafizették ezt a pénzt, valóban megszüntették a megszüntették ezeket a gyakorlatokat, de amennyiben ugye mindig egy eljárás egy adott időszakra vonatkozik, amint az adott időszakon túl is érkeznek hírek vagy információk vélemezhető a jogsértésekről, akkor új eljárásokat indítunk. Ugye a korábbi adásban beszéltünk ilyen fizetési pont üzemeltetőkről, amelyek már nem először kerültek ugyanúgy a GVH látók körében.
4: És nem is utoljára, gondolom én.
6: Hát reméljük, mindig azt reméljük, hogy a cégek jó útra térnek, de hát ez
4: és akkor az influencerekkel kapcsolatban még egy mondat, addig nem engedlek el, ugye őket is vizsgáltok folyamatosan, pontosan azért, mert elfelejtik feltüntetni, valaki fizet nekik azért, hogy valamit akár műsorban elhangzott már, hogy fogyasztó terméket, hogy valamit úgy csinál, mintha ő neki az marha jó lett volna, miközben de hogyha nem kap érte pénzt, akkor ők a nyomukba vagytok tovább.
6: Igen, több eljárásunk is van, már lezártunk 3-at ezek közül az eljárások közül, még 3 legalább folyamatban van, a legnépszerűbb magyar influencereket vizsgáljuk, és valóban azt látjuk, hogy ugye a marketing tevékenység az elmúlt években jelentősen áttevődött az influencer marketing területére.
4: Igen.
6: A cégek egyre nagyobb előszeretettel alkalmaznak ilyen közvetett marketing technikákat, és ebből az úgynevezett reklámtortából is egyre nagyobb szeletet hasít ki ez az influencer marketing.
4: Majd elmúlik nekem az
6: ezért a mi figyelmünk is egyre inkább erre irányul, és valóban azt vizsgáljuk, hogy ezeket az egyébként nem túl bonyolult szabályokat, amiket valljuk be kell tartaniuk, hogy jelezni kell mondjuk, hogy egy fizetett tartalomról van szó, vagy promócióról van szó.
4: Igen, tudjátok, hogy kik csinálták.
6: Ezeket betartják ezek az illetők, és fontos, hogy nem csak az influencernek van felelőssége, ez talán még fontos a vállalkozás, hanem a hirdető cégeknek is van felelőssége ebben, és nagyon komoly reputációs veszteséget szenvedhet mondjuk egy nagy cég, hogyha egy olyan influencerrel szerződik, aki aztán a megjelenésben nem tartja, a posztokban nem tartja be ezeket a szabályokat, akkor akár ezek a cégek is jogsértésbe keveredhetnek, ezért a cégeket is óvjuk attól, hogy és nagyon figyeljenek oda erre a technikákra.
4: Régebben a színészek szájába adták meg a híres emberek, most változott a világ, de mi is váltunk témát majd mindjárt.
3: Facsipesz.
4: Saját márkás termékek, egyébként ezt egy hallgató vetette föl, de nekem is kedvenc témám, mert hogy én is rájöttem arra, hogy egy csomó mindenben a saját márkás termék az ugyanolyan jó, csak nincs olyan cifra csomagolása, nem egy nagy nemzetközi cégnek a logója van rajta, vagyis nem fizettem ki a reklámot, viszont ugyanazt kaptam. De azt gondolom, hogy az élelmiszerek és az egyéb saját márkás termékek között egy éles vonalat kell húzni. A hallgató azt hiányolta, hogy de egyébként tudatos vásárló lehet, ugye mindig megszokta nézni, tejtermékekről volt egyébként itt nála szó, hosszasan leírta, hogy mindig megszokta nézni, hogy melyik cég csinálta, és ha, mit tudom, most mondok, amit az Alföld tej csinálta, szerintem olyan már nincs is, akkor az, vagy van, bocsánat, van, akkor rossz, akkor jásztej, nem tudom, van-e, mindegy, az is van, akkor befejeztem, mert mindegyik van. Szóval az neki egy biztonságot adott, hogy akkor az a tejföld, az a sajt, vagy mit tudom én, micsoda, a felvágottnál is ugye megvannak ezek, most ha nem mondok példát, hogy akkor ő biztonságban van, és milyen jó jár, és azért jár ebbe a nagy hipermarket láncba, mint olcsóban megkapja ugyanazt. Egyébként téli szaláminál is van ilyen, és konkrétan tudom, hogy amit ő még írt, ugye a Spárba szokott egy saját márkás téli szalámit venni, ami csak saját márkás, de ott gyártatják. Szóval van erre valami szabály, hogy az élelmiszereknél kötelező feltüntetni, ő küldött is egy fotót, és az volt ideírva, hogy gyártó, most mondok, amit Lidl Magyarország. Hát az nem életszerű, hogy egy kereskedőnek kell mondjuk szalámit gyártani.
8: Én örülök, hogy milyen tudatosak egyébként a fogyasztók, és ez tényleg egy fontos. Egyébként a gyártó tényleges nevét nem minden esetben kötelező feltüntetni. Ez nagyon fontos. Ez is egy Európai Uniós, és egyébként Magyarországon is épp ezért közvetlen rendelet a miatt közvetlen alkalmazandó jogszabály. Mindig a felelős élelmiszervállalkozónak kell feltüntetni a nevét. Ez lehet gyártó is, lehet forgalmazó is. Ugye a forgalmazó minden esetben köteles.
4: Tehát feltüntetni. Nem vagyok kötelező.
8: Nem minden esetben. Ez egy nagyon érdekes szabály egyébként, mert a nem élelmiszereknél például fel kell tüntetni a gyártót. Uniós szabály ez. Az élelmiszernél felelős élelmiszervállalkozót kell feltüntetni, aki lehet a gyártó is, de a forgalmazó meg mindenki.
4: De a forgalmazó az egy úgynevezett közbenső láncem, tehát ha valami ételmérgezést kapok, akkor először elszaladnak a forgalmazóhoz.
8: És ő a felelős érte ebben az esetben. Tehát akkor ő, most az egy dolog, hogy ő majd utána hogyan meccseli ezt le a gyártóval. Egyébként pont említettél egy híres áruházláncot, neki például van saját húsüzeme.
4: De akkor se fognak füstölgetni téli szalámit.
8: Hát ezt nem tudhatod egyébként.
4: De ott speciál rajta van, ki gyártja, és a legnagyobb téli szalámi guru cég gyártja.
8: Nyilván ez feltüntethető, de mondom még egyszer, tehát nem köteles. Az nyilvánvaló a felelős élelmiszervállalkozó nevének ott kell lennie, és akkor, hogy például bármi megbetegedés van, vagy nem tartják be azokat a nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági higiéniai szabályokat, akkor ő felel érte.
4: Máté is hozzá akar elszólni. Látom a gesztusain.
7: Igen, én is nagyon-nagyon örülnék, hogyha egy ropizacskóról kívülről tudnám, hogy azt a kedvenc gyártóm gyártotta-e, vagy nem annyira kedvenc gyártóim gyártják. De az a helyzet, hogy ez tényleg egy a mi agyunkban fogyasztóként egy ilyen információs kérdés, és a jogszabályokban meg egy felelősségkérdés, ahogy a Norbi mondta.
4: De tehát ja, minden egyes
7: esetben, minden esetben ezt az infót azért kell ráírni, hogy meg lehessen ragadni a grabancát annak, aki benhagy pár bacilust a termékben, termékében, vagy bármilyen egyéb kockázatot hordoz magában a terméknek a megvásárlása és használata. De egyébként ugyanez a logika, és nagyon-nagyon érdekes, Norbi nagyon helyesen megkülönböztette az élelmiszert a többi terméktől, de egyébként bár tényleg a gyártó kötelezően feltüntetendő a többi terméken, igen, de az Európai Uniós szabályozásban a gyártó meghatározása elég képlékeny, ugyanis azt mondja ki, hogy aki árut gyárt, gyártat, vagy saját márkanév alatt forgalomba hoz. Tehát úgy több jogi meghatározás is van, de mondjuk ez a termékbiztonsági jogszabályi háttér az ez. Tehát lényegében ő is azt mondja ki, ha én Siklósi Máté holnap ruhaüzemet nyitok, és Távol-Keletről berendelem a pólókat, nadrágokat, és én úgy döntök, hogy nem azt akarom kiírni, hogy a Think Tank BT készítette el ezt nekem, mondjuk azért, mert nem releváns, mondjuk, mert azt úgy egyeztem meg, hogy nem oda küldöm vissza, és ráírom, hogy a Siklósi Máté BT készítette ezeket a ruhákat, akkor én vállom az összes felelősséget minden de olyan
4: bocsánat, egy csomó cuccra az van ráírva, hogy gyártás EU.
7: Nem, ez semmiképp sem szabályos. Tehát a gyártó neve és címe, kereskedelmi védjegye címe, az kötelezően feltüntetendő.
8: Igazából nem tudom ezt jobban kiegészíteni, tényleg így van, és ettől függetlenül azért a fogyasztóknak az irány lehet, amit te is említettél, hogy lehet, hogy ugyanolyan jó, de hogyha ő neki az nagyobb biztonságot ad, hogy konkrétan ismeri a gyártót, igen, és nem saját márkását, akkor nyilván választható ez a termék, de elképzelhető, hogy az akkor adott esetben drágább, és akkor viszont itt már jön a fogyasztói döntés, hogy mi az, ami fontos. Nyilván mindent figyelembe kell venni, az árat, a minőséget, a gyártót, ha tudjuk, a forgalmazót, a forgalmazási körülményeket, mindent, akkor az egyedi döntés.
4: Igen. Csak akkor gyártatja a sok saját márkás terméket, egyébként például mosószerbe, mosogatószerbe sok tesztet láttam, hogy sokkal jobbak például, de majd erről máskor fogunk beszélgetni. Csak azt akartam mondani, hogy ez tényleg bizalmi kérdés, hogy mit emelek le a polcról, ha

0: magasabb szintű fogyasztóvédelem, vagy sokkal magasabb szintű egészségvédelemre készített termékeknek a benyújtását, tehát az áruház saját márkás terméke a jelen egészségügyi vélemünk szerint egészségesebb, mint ami kolbászt amúgy ez a cég gyárt.
1: Egyébként a párizsi is, ezt most akkor is kimondom, a Tesco-nak a saját márkás párizsia vitt mindent élelmiszerbiztonsági szempontból, úgyhogy azt érdemes venni, de sorolhatnám, viszont a műsor az már eddig tartott. Véget ért szakértő vendégeimnek köszönöm szépen, hogy eljöttek, a hallgatókat továbbra is arra biztatom, hogy írjanak nekünk facsipesz2025@gmail.com. Bicó Tominak megint szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és végigcsinálta ezt a műsort is ugyanolyan jó kedvel, mint mindig, mert hogy a végére értünk, Törtei Takács Krisztát hallották, legyenek tudatosak, vásároljanak okosan, viszont hallásra jövő héten ugyanakkor ugyanitt.
2: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
3: Kezdődött az Európai Ügyészséghez való csatlakozás előkészítése, már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához, marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Hivatalosan megkezdődött annak az előkészítése, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A folyamat a tervek szerint 2027-ben érhet véget, írt a Facebook oldalán az Európai Unió mellett működő magyar állandó képviselet. A témáról Görög Márta igazságügyi miniszter tárgyalt az európai szervezet vezetőivel. A kormány szóvivői tájékoztatón korábban elhangzott, hogy a héten benyújtja az igazságügyi miniszter az uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes törvénycsomagot is. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatásához, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság ezért felveszi a kapcsolatot az állami gondoskodásban élő gyerekekkel dolgozó, számukra támogatást nyújtó civil szervezetekkel. Csaknem 10 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból finanszírozott program indult a szociálisan rászorulók, a várandós anyák és a gyermekes családok támogatására, közölte a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A keretből május végétől várhatóan 325 ezer tartós élelmiszer csomagot, valamint 30 ezer higiéniai és gyermekápolási termékeket tartalmazó csomagot osztanak szét. Budapest és Toronto között közlekedő új közvetlen légijárat indulása azt jelzi, hogy új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára. Tárkányi Zsolt a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után ismertette, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel, kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Június 20-án lép életbe a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasúttársaság a megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Előidényi menetrend lépett életbe a balatoni hajózási ZRT hajóin, már a társaság mind a 16 személyhajó kikötőjéből indulnak járatok. A Bahart közleménye szerint több járat közlekedik a főbb útvonalakon, és Balatonszemes, Alsóörs, Balatonalmádi is bekapcsolódott a menetrendi hajózásba. Naponta indulnak hajók a legnépszerűbb útvonalakon. Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől északon északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol több órás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
4: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 9-én Félix nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi név a Félix szóból ered, jelentése siker, boldog és szerencsés. Ünnepelnek még a Félixek június 9-én kívül január 14-én, március 1-én, május 18-án és augusztus 30-án is. Becézése Féli, Félike, Feli, Felike, Felus, Lixi, Lexi, jeles viselői a névnek, Lajkó Félix, hegedűművész, Félix Mendelssohn Bartholdy, német zeneszerző, első Félix pápa és ön, kedves Félix. Ezen a napon köszöntjük még Annabella, Anna Liza, Anna Mária, Anna Mari, Anna Rita, Anna Vera, Bódog, Diana, Efraim, Előd, Enciána, Felicián, Feliciána, Kolumbusz, Lícia, Ludovika, Morgan, Pelágia, Pelágius, Perjámos, Piramus és Primus nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi rádió.
3: Fogalakulni mélyedek ki a busztába!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 8-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. Nagyon-nagyon korán kezdjük, 68. június 9-én Néró császár öngyilkosságot követett el, ezzel a lépésével kihalt a Julius Claudius dinasztia. 193-mal folytatjuk június 9-én, Septimius Severus a római légiók kikiáltották császárnak, aki a többi trónkövetelővel folytatott polgárháborúban szerezte meg az uralmat. Marcus Aurelius római császár halála után fia, Commodus uralkodása alatt Róma belpolitikáját trónviszályok jellemezték. Commodus ellen összeesküvésre került sor, hatalmi mámora tékozlása miatt a római testőrség parancsnoka új év éjszakáján meggyilkolta. A trónviszályoknak az első katona császár Septimius Severus vetett véget. A polgári hatalomnál előbbre tartotta a katonai hatalmat, uralmának főtámasza a hadsereg volt. A 17. századdal folytatjuk, 1640. június 9-én Bécsben megszületett első Lipót magyar király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. Maradunk még a 17. században, 1660. június 9-én házasságot kötött a napkirály 14. Lajos, Franciaország királya és Mária Terézia, 4. Fülöp spanyol Habsburg király leánya. Az esküvőt nagy pompával ünnepelték, amely megpecsételte a Franciaország és Spanyolország között létrejött pireneusi békét. A békeszerződés lezárta az 1635 óta tartó francia-spanyol háborút, és véglegesen szabályozta a két ország határát, amely a Pireneus-hegység lett. A 19. század elejével folytatjuk, 1810. június 9-én született Nikolai Otto német zeneszerző és karmester, a windsori vígnők alkotója. 1870-nel folytatjuk, június 9-én meghalt Charles Dickens angol regényíró, leghíresebb műve a Twist Olivér. A 20. század közepével folytatjuk, 1953. június 9-én Budapesten megszületett Hüvösvölgyi Ildikó színművésznő. Konzervatóriumban végzett zongora ének szakon, majd a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1975-től a Veszprémi Petőfi Színháznál játszott. 1976 óta a Madách Színház tagja, szerepeiből Úri Múri, a Varázsfúvola, a János Vitéz és a Macskák. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk.

0: Üzenet a Máté evangélium a 21-es fejezetéből.
1: Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom néktek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával teltitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek ezt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.

0: 2026. június 9-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből 5. fejezet 13-tól 16. vers. Jézus így tanította hegyi beszédben. Ti vagytok a föld sója, de ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült város nem lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó tetteiteket, magasztalják mennyei atyátokat. Elmélkedés. A keresztségben kapott isteni élet nem pusztán lelki ajándék, hanem küldetés is. Hatással kell lenni a világra. Sokként megőrizni az élet ízét, világosságként megtörni a sötétséget. Ez minden keresztény ember hivatása. A só csak akkor ér valamit, ha belekeveredik az ételbe, és a fény csak akkor világít, ha nem rejtik el. Jézus tanítása arra hív, hogy ne zárkózzunk be, ne rejtőzzünk el a hitünkkel, hanem jelenlétünkkel, döntéseinkkel, kapcsolatainkkal ízesítsük a világot. Nem harsány módon, hanem csendes, de következetes élettel, amely Krisztusra irányítja a figyelmet. A megbocsátás, a becsületes szó, az őszinte mosoly néha többet jelent, mint hosszú kioktatások. A só láthatatlanul hat, tartósít, vagy íztad az ételnek, tehát nem önmagáért van. A keresztény ember is akkor tölti be hivatását, ha nem magát hirdeti, hanem Krisztust, és jelenléte csendesen, mégis érzékelhetően formálja a környezetét. A világ világosságává válni azt jelenti, hogy Isten fénye tükröződik rajtunk. Egyetlen gyertya fénye is képes megvilágítani egy sötét szobát. A keresztény ember világossága nem önmagára irányul, hanem Istenre mutat. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Ez a keresztény tanúságtétel célja. Aki Istennel él, az másokat is segít hozzá, közelebb kerülni. Uram Jézus Krisztus, te azt mondtad, ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Köszönöm, hogy hivatásom a rólad való tanúságtétel. Add, hogy ne rejtsem el a fényt, amit te gyújtottál meg bennem. Taníts meg csendesen hatni, önzetlenül adni, és világítani ott, ahol sötétség és bizonytalanság van. Segíts, hogy életem ne öncélú legyen, hanem másokat is hozzád vezessen. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a telex elterjedése az 1840-es években tette lehetővé az első időjárási térképek megszerkesztését? Előtte olyan lassan terjedt az információ, hogy nem volt értelme ezzel foglalkozni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma is egy csirkét fogunk készíteni, párolt csirke mellett fóliában, héjában sült burgonyával egybekelve. A hozzávalók a következő: 60 dek a csirkemellfilé, 10 dek a gomba, 5 dek a paprika, 5 dek a paradicsom, 10 dek a békönszalonna, 3 gereszt fokhagyma, 2 deci száraz tokai furmint, só, bors, mustár, kakukkfű, rozmarink és 60 dek a közepes burgonya. Az elkészítése a következő: körülbelül 15 dekás csirkemelleket egyenként felvágjuk. Besózzuk és borsózzuk, majd vékonyan bekenjük mustárral. A paprikát, paradicsomot, gombát kockára vágjuk, és beletörtjük a csirkemellekbe, elkészítjük a 4 nagyobb darab alufóliát, egyenként belehelyezzük a húsokat. Megszórjuk kakukkfűvel és zúzott fokhagymával, majd befedjük a békönszalonnával, aminek a tetejét rozmaringgal fűszerezzük. A fólia széleit felhajtjuk, amolyan kis batyukat készítünk. Ám mielőtt lezárnánk, mindegyik csomagba fél deciliter száraz furmintot öntünk. Furmint helyett használtunk bármilyen száraz fehér bort is. Tegyünk a csomagokat tepsibe, köré helyezzünk héjas, de megmosott burgonyákat. Körülbelül 160-180 fokos sütőben 35-40 percig sütjük. Friss bazsalikommal díszítjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Kamu reklám.
1: Az alkohol elbutít és nyomorba dönt. Na most ez most vagy nem igaz, vagy rossz a sorrend.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Mindhárom hitelminősítőtől bizalmat kapott Magyarország, tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. Marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Bizalmat kapott Magyarország és a jelenlegi gazdaságpolitikai irány a 3 nagy hitelminősítőtől. A pénzügyminiszter arra reagált így hétvégén, hogy a Standard & Poor's és a Moody's után pénteken a Fitch is változatlanul hagyta az ország hitelbesorolását. Kárbán András szerint a javuló nemzetközi megítélés hosszabb távon alacsonyabb finanszírozási költségeket, több beruházást és kedvezőbb hitelfeltételeket eredményezhet. Tovább tárgyalhat a szerb NIS olajtársaság orosz tulajdonrészének megvásárlásáról a MOL. A magyar olajtársaság az előző május 22-én kiadott engedély lejárta után kapott hosszabbítást Washingtontól. A MOL az évelején jelezte, hogy megvenné az orosz tulajdonrészt a szerb olajtársaságban, ezzel pedig elkerülhetők lennének a washingtoni szankciók. Felülvizsgálhatják a 6 és 8 osztályos gimnáziumok rendszerét. Az oktatási miniszter egy interjúban azt mondta, a kompetencia mérések nem mutatják, hogy ezekben az intézményekben gyorsabban fejlődnének a diákok, mint a hagyományos általános iskolákban. Lannert Judit szerint a rendszer az elit önkiválasztását szolgálja, ami inkább társadalompolitikai, mint oktatási kérdés. Új vizsgálatot rendelt el az újdörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét eltekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elvesztette. A tárcavezető utalt rá, hogy vizsgálják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes képzésen történt. A honvédelmi miniszter azután szólalt meg, hogy az ügyészség megszüntette a nyomozást, mert nem talált közvetlen összefüggést a feltárt szabálytalanságok és a robbanás között. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai, mondta a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a közvetlen járat érkezése után Ferihegyen. Tárkányi Zsolt közölte, hogy a kanadai járat október 24-ig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Emlékeztetett arra, hogy néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Kedden eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd megnövekszik a gomoly felhőzet, és estétől

0: Északnyugaton már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, 30 fok körüli kánikula várható. Szerdán északnyugaton borongós idő valószínű, míg máshol több órás napsütés várható. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar, 22 és 30 fok között mozoghat a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hűvösebb.
1: Műsorajánló.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Retikül, szerdán 16 órától.
6: Ma éjjel táncolni, mert ez a táncolni, a táncra fel.
7: Egy műsor.
8: I could have spread my wings and done a thousand things.
7: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Szombaton.
9: Ma meg a szombat délután.
7: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
8: Műsorajánlót hallottak.

majd a dolgaink. S a rég vártó idők fordultak ellenünk. Hova lett, hova tűnt az az édes életünk? Itt állunk csalódottan, s nézünk ostobán. Isten, hová jutottunk annyi év után?

Jöjj hozzám közel, hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: Furcsa, a kutyám Barka az olyan élet unt mostanában. Kedvetlen pedig a sarki szuka, a kamaz épp most tüzel. Sovány pedig minden nap rendesen eszik. Nem értem, mi a baj.
3: Próbálja ki ezt. Csabi kutya eledel. A Csabi a Szabadság egy egyik postásából, Sinkovszky Csaba zamatos fehérjedús húsából készült. A postás többé nem kell kergetni, megharapni. Ma már 10 vagy 15 kilós zacskókban jön.
2: Tényleg? Ezt én is kipróbálom.
3: Hamarosan a Csabi gyártóitól itt az Éva néni. A bicikliző nyugdíjas húsából készült eledel, valamint a Kovács tizedes, egy elhízott rendőr csontjaiból és zsírjából kivont snackfalatok tányérsapkában szervírozva. Csabi, vitamindús kutyapapi. A most vásárol 10 belföldi ajánlott levelet ingyen küldhet el. Ez a Csabi már nem csönget kétszer.
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Egészségedre!
8: Egészségedre!
0: Egészségedre!
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: hobbyradio.hu
0: A rádiót.

0: Kamu reklám.
1: Bonakva. Élvezd a víz tiszta ízét. Bonakva. Élvezd a tíz...
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Mobi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Oh, you touch my tra-la-la.

0: Mi la devo fare?
1: Hobby Radio.
0: Facciamo con i miei che ti ho gustato.
2: Hát kedves lányok, fiúk, édesanyák és édesapák, és most már bátran mondhatom, hogy nagymamák és nagypapák. Szívünk tiszta szeretetét nyilván éreztétek ma este. Ezt mi is viszont örültünk, hogy így együtt lehettünk utoljára.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap 4-től. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.